0: Ez a derekán született tánczenei műfajokkal megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
0: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember, Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.
3: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hátha csak nátha, és minden megy tovább.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett. A zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Voltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a boogie-boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: Kati, nézd, még van barackafán.

hajnalit a láb. Gyere át hozzám, gyere át megvárj, gyere át a hajnalit a láb. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom át szemed magába zár. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, érzem át a vágyat.

hozzám, gyere át, megvár, gyere át, a hajnalig talál. Ölel szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan, mint

megvár. Gyere át a hajnali talán. Gyere át hozzám, gyere át megvár. Gyere át a hajnali talán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artisius év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campusa volt, a Strand a művészetek völgye, és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: Valami megmozdult a városban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Idén is fergeteges műsorral készül fellépni a Budapest Bár. Szeptember 2-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a megszokott és már jól ismert felállás azonban egy új taggal egészül ki. A részletekről a zenekar vezetőjét, illetve annak hegedűsét, gitárosát, Farkas Róbertet kérdeztük.
2: A Budapest Bár 2007-ben alakult, és azzal a szándékkal verbúváltam össze a csapatot, hogy szeretnék egy albumot készíteni, a 20-as, 30-as évek világát szeretném megidézni, viszont a zeneileg fel szeretném egy kicsit újítani, egy kicsit maivá tenni, és olyan énekesekkel előadni, akik még alapvetően cigányzenekar élén nem álltak, és az alternatív világból kezdtem el válogatni, azért is, mert nagyon több énekessel már dolgoztam együtt. Például a Kollár Lacival, ugye Kistehén tánczenekarba játszottam együtt, és megpróbáltam ebből a közegből hívni énekeseket, és ugye az első albumunkon 10 énekes volt, a Budapest Bár Volume 1 albumon, ahol ott volt Lovasi András, Kistehén,

0: Gábor, Frenk, Szűcs Krisztián, Keleti András, Rutkai Bori, és még sokan mások, és az első koncertüket december 19-én adtuk a Katona József Színházba, és olyan nagy siker volt, hogy rögtön dupláztunk, tehát két előadásunk volt aznap este, és akkor merült föl, mert jöttek a felkérések, hogy alapvetően mindegy zenekar legyünk, és elkezdtünk koncertezni, és amire mindenki elsőre igent mondott, és ez a csapat azóta együtt van, ez pontosan 19 évvel ezelőtt volt. Hát a Margit-szigeti koncertünket azt évek óta nagyon várjuk, már szinte hagyomány, hogy ott zárjuk a nyarat, és a nyárbúcsúztató koncertünk a Margit-szigeti nagy színpadon van. Velünk lesz a Budapest Bár megszokott énekesért, már jól ismer a közönség, Pehu Midóri, Kollár Klemenc László, Lovasi András, Mező Misi, Tóth Vera, Kis Tibi, és a legújabb énekesnőnk, akik pár hónappal ezelőtt csatlakozott hozzánk, Soblóher Barbara, ő is a Budapest Bár tagja, és őt is hallhatja a nagy közönség velünk. És a dalok kapcsán tudom, hogy ülős koncert, az emberek nagyon szeretik a vidám pörgős dalokat, viszont mivel ülős, így van lehetőség lassú, melankólikusabb dalokat is játszani, úgyhogy a pörgős műsorunkat és az lassú szerelmes dalokat fogjuk vegyíteni ezen az estén, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
1: Esemény. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyvünnepen. A háromnapos eseményen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást, a könyvkiadók mellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapest Történeti Múzeum Vármúzeum standjával is találkozhat a közönség. Az eseményen fellép többek között Sebestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész és a Zentai Jazz and Roll zenekar, valamint az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja az érdeklődőket. Szeptember 5-én szombaton egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a könyvünnepet, a helyszínen lesz többek között kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés, valamint népi gyöngy ékszer készítési bemutató is. A Zsarátnok zsoldosai hagyományőrzők a 17. századi látványkonyhával és tűzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a programot pedig gólyalábas produkciók is színesítik. Szombaton szervezik meg a 8. budai polgári családi napot, amelynek részeként az Álomzug Társulás Álomcirkusz című előadásán, különleges solymáz bemutatón, valamint a Kákics zenekar műsorán vehetnek részt az érdeklődők. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az 5-napos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Kőoroszlánok, vörös iszap után újjáélet park és a Somló tövébe megbúvó angolkert. Kerturisztikai időutazás a Bakonyalján. A pápai Eszterházi kastély parkja, a devecseri Eszterházi kastély kertje és a Doba-Somlóvári Erdődi kastély angol parkja három egészen különböző történetet mesél a magyar kertkultúráról. Mégis közös bennük az évszázados fák tisztelete és a táj iránti alázat. Pápa az Eszterházi kastély kertje. A ma is látható két kőoroszlán kifaragását 1790 körül rendelték meg. A park növényzetében ma közel 80 fafaj él. A honos hárs, tölgy és juhar mellett olyan egzóták is megtalálhatók, mint a páfrányfenyő, a császárfa, a japán akác vagy a szivarfa. A kastélyban ma múzeum működik, a park pedig szabadon látogatható. Devecser, a vörös iszap katasztrófa után újjáélet kastélypark. Devecser északi részén áll az Eszterházi család évszázados birtoka, a várkastély, amelyben ma az ország egyik legszebb könyvtárát találjuk. 1890-ben a kastély átalakításakor a kertet is megújították. Ekkor fásították be a kastély és a tornapatak közötti területet, és ekkor ültették a ma is látható fa matuzsálemek jó részét. A kisalföldi és a bakonyi flóra járás határán fekvő parkban döntően őshonos ártéri ligeterdők és gyertyános, kocsányos tölgyerdők nőnek. A kastély könyvtárában nyitvatartási időben reneszánsz kandallót, ajtó- és ablakkereteket tekinthetünk meg. A belső udvaron pedig egy Itáliából hozatott reneszánsz kút másolata áll. Az eredeti, ma a Szépművészeti Múzeumban látható. Doba Somlóvár. Magyarország egyik legnagyobb angol kertje a Somló tövében. A Somlóhegy lábánál elterülő Dobasomlóvári erdődi kastély parkja már méreteivel is lenyűgöz. A 90 hektáros angol park szinte akkora, mint a fővárosi Városliget. A park legnagyobb tájképi eleme a Hajagos patak mellett kialakított nagy halastó volt, ahol egykor sziget is állt. A honos fák mellett jelentős mennyiségű egzóta fafajt is telepítettek, vörös tölgyet, babérlevelű tölgyet, tulipánfát, fekete diót, valamint szeldelt levelű bükköt. Itt alakították ki az ország egyik első narancsházát, azaz oranzseriét is, és az eredeti kőkerítés kapubálványai is máig megcsodálhatóak.
2: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Várhatóan október végig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, illetve arról, hogy lehet-e szerepe az asszály mértékének alakulásában. Ezt közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Telexnek adott interjúban. A miniszter kifejtette, hogy a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a jéger az asszály mértékének növekedéséhez vezetne. Ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy milyen hatékonysággal látja el eredeti célját, vagyis a jégkárok mérséklését. A felülvizsgálatot gazdasági szempontok is indokolják, ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a rendszert 2,5 milliárd forintból működtette az Agrárminisztérium támogatásával és a gazdák tagdíjaiból. A költségszerkezet felülvizsgálata alapján azonban kiderült, hogy ez 1,9 milliárd forintból is megvalósítható. A GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben, amennyiben az elmúlt időszakban kiemelten finanszírozott területek, a gazdasági ügyek, a kamatkiadások, valamint a kultúra, a sport és a vallás finanszírozását GDP arányosan az uniós vagy a visegrádi országok átlagához igazítanák, ezt állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágítására döntött a kormány, és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségeit. Az erről szóló kormány határozat még a tegnap esti magyar közlönyben jelent meg. A kormány felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy dolgozzon ki támogatási programot a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás állami támogatására, amely vissza nem térítendő forrás biztosítását teszi lehetővé. A támogatási programban az idei évre legfeljebb 2 milliárd forint forrás biztosítását írja elő a gazdasági és energetikai miniszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter számára. A forrás biztosítás az energia és klímapolitikai modernizációs rendszer forrásai terhére valósulna meg. A támogatási program lebonyolítását végző szervezetet, amely a kedvezményezett vasúti társaságok számára a támogatást nyújtja, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölheti ki.
0: Tőzsde hírek.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7%-kal csökkent, az S&P 500-as 3%-kal mérséklődött, míg a Nasdaq Composite 1%-os mínuszban fejezte be. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC 8%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3%-kal került lejjebb. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt. A MOL 1%-kal erősödött 5055 forintra, az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, míg a Richter 1,8%-kal esett 13130 forintra. Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA horvát olajipari vállalat és a MOL kapcsolatáról, és lehetőséget lát arra, hogy új fejezet kezdődjön a két ország viszonyában. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a Bledi Stratégiai Fórumon a Jutarnyin Liszt című zágrebi napilap internetes oldalának beszámolója szerint. Légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözéséről kötött hosszú távú keretszerződést a washingtoni hadügyminisztérium meghatározó amerikai hadipari vállalatokkal. A Pentagon közlése alapján a General Dynamics és a Lockheed Martin cégekkel kötött két egyenként 7 éves beszerzési megállapodás révén felgyorsítják a gyártást. A Patriot légvédelmi rakéták fejlettebb típusának, a PAC-3-asnak a belföldi gyártási kapacitása meg háromszorozódik, a TAD elfogó rendszereké pedig a 4-szeresére növekszik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákra gyakorlatilag mindenütt elállt az eső, talán a Tiszántúlon előfordulhat némi szemerkélés, egyéb irány gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül, élénk széllel, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. 6 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolókkal fél héttől a reggeli monitorban várom önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai Reggeli Monitorban beszámolunk majd a legfrissebb iskolakezdési költségekről, amely egy felmérés szerint családonként akár több mint 100 000 forint is lehet. Megnézzük ennek hátterét, hogy mi kerül vajon ennyibe, így szeptember elején az iskolakezdéskor. Aztán szó lesz a mesterséges intelligenciáról, egyrészt arról, hogy merre mennek a trendek, másrészt arról, hogy vajon a világ egyik legnagyobb IT cége, egészen pontosan technológiai cége az Apple, miért döntött vezetőváltás mellett, és vajon miért tette jól, hogy eddig talán a keleténél, vagy a gondoltnál kevesebbet költött egyébként a mesterséges intelligenciára. Szó lesz egyébként arról is, hogy idehaza mi a helyzet kutatási fronton, meg persze megnézzük a romániai példák alapján, hogy vajon a visszaszerzés, a vagyon visszaszerzés, illetve a felelősségre vonás mennyire lehetséges, mert erre egyébként Romániában voltak kiemelt példák. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Várhatóan október végéig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az asszály mértékének alakulásában. Ezt közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Telexnek adott interjúban. A miniszter kifejtette, hogy a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a jéger az asszály mértékének növekedéséhez vezetne. Ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer milyen hatékonysággal látja el eredeti célját, a jégkárok mérséklését.

0: mérséklését. A felülvizsgálatot egyébként gazdasági szempontok is indokolják, ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendszert 2,5 milliárd forintból működtette az Agrárminisztérium támogatásával és a gazdák tagdíjaiból, de a költségszerkezet felülvizsgálata alapján kiderült, hogy ez akár 1,9 milliárd forintból is megvalósítható lenne. Júliusban a belföldi értékesítési árak 2,5, az exportárak 3,1%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult, az exportárak ugyanakkor csökkenni kezdtek. Reggős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
1: Talán a várakozásoknál valamivel gyorsabb áremelkedést mutatnak a termelői árak júliusban. Ebben persze mindig szerepet játszik az árfolyam hatás is. Az ipar az nagyon erősen exportorientált, az árfolyam változás az meglátszik rajta. Még egy tényezőt ki kell emelni, ez pedig az energiaárak változása. Az exportban ez egyenesen egy 18,4%-os növekedést jelentett. Ha az ágazatok közül ki kéne emelni még valamit, akkor talán egy mindannyiunk számára elég fontos ágazatot emelnék ki, ez pedig az élelmiszeripar. Itt 5,3%-kal csökkentek egy év alatt az árak, miközben a vegyiparban vagy a fogszgyártás tulajfeldolgozásban kétszámjegyű növekedés történt.
0: Idehaza ma indul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatala miatt nem bírságol. A NAV kommunikációs főosztályvezetője a Trend FM kérdésére azt mondta, hogy a világ minden részéből küldnek szakembereket tanulmányozni a magyar digitális adózási módszereket. Linc Mayer Szilviát hallják.
2: Nagyon sokan érdeklődnek ezek iránt, a modellek iránt, a gazdaságfehérítő modellek iránt, sokan másolják a rendszert, sok delegáció is érkezik más tagállamok, illetve a világból, Venezuelából, Dél-Koreából, Amerikából, afrikai országokból is Magyarországra azért, hogy ezeket a gazdaságfehérítő online megoldásokat tanulmányozzák. Ugye ilyen az online pénztárgép, az volt az első, utána jött az LKR, aztán pedig jött az online számla, és most jön az e-pénztárgép, ami igazából bezárja a kört, és most már gyakorlatilag minden adat rendelkezésre áll majd a NAV-nál, ami a tisztességes vállalkozásoknak egy nagy könnyebbséget hozhat.
0: Egy friss új kutatás szerint a tanévkezdés családonként majd 100 000 forintos tétellé vált. A teljes iskolakezdési költés alsó tagozatosoknál mintegy 70 000 forint, de idősebb gyerekek esetén a tanszerek mellett műszaki eszközökre és fizetős AI szolgáltatásokra is költenek a családok. A kutatás szakmai vezetőjét és a PwC szakértőjét, Cseri és Kopándi Ildikót hallják.
3: Átléptük a 100 000 forintot átlagosan családilag költés. Szerintem az egy ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100 000 forintot. Szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem ez elég nagy nyomás helyez a szülőkre.
4: Tőzsdehírek.
0: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 7,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 3,1%-kal mérséklődött, a Nasdaq Composite 1,1%-os mínuszban fejezte be. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3,1%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC-re 8,1%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, míg a spanyol parkett 3,1%-kal került lejjebb. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a MOL 1,1%-kal erősödött 5055 forintra, az OTP 1,6%-kal gyengült 45.240 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13.130 forintra. Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA horvát olajipari vállalat és a MOL kapcsolatáról, és lehetőséget lát arra, hogy új fejezet kezdődjön a két ország viszonyában. Ezt egy horvátországi fórumon mondta a Magyar Péter miniszterelnök, a Jutarnyi Lész című zagrebi napilap tudósítása szerint. A magyar kormányfő rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcának vezetői tárgyalásokat kezdenek majd a két nagy energetikai csoport közötti viszonyról, és belátható időn belül a két miniszterelnök közvetlen találkozója és megvalósul majd. A MOL még 2003-ban vásárolta meg az INA részvényeinek 25%-át, majd több lépésben növelte tulajdon részét, jelenleg 49,8%-os részesedéssel bír az INA-ban, a legnagyobb tulajdonosa, a horvát állam 44,84%-os tulajdon résszel rendelkezik. A két ország közötti viták egyik központi kérdése az INA feletti irányítás, valamint Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatójának ügye volt.
4: Időjárás jelentés.
0: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! Két nap, 300 előadás és minden, amit ma a mesterséges intelligenciáról tudni kell és érdemes. Ez az AI Summit, ami jövő héten lesz majd a Városligetben. A rendezvény program igazgatójával, Mucsanyi Mariannal Ércfalvi András beszélgetett a Monitor délutánban.
2: Nézegettem a programot, hát mondjuk kell hozzá idő, az biztos meg energia, mert nagyon-nagyon gazdag. Több száz előadó, hát már az előadókat végignézni is izgalmas. 12 szekció, sok ezer vendég, és a negyedik alkalom, ahogy mondtam, iszonyú kíváncsi vagyok, hogy most, hogy így ránk ég ez az AI, egyre komolyabban jön felénk, ez a címekből is kiderül, majd erről biztos beszélgettünk, hogy Kánoán vagy világvége. Szóval, hogy megy ennek a szervezése, egy ilyen konferenciának a szervezése? Mert a csapból is az AI folyik, és ehhez képest kell újat, előremutatót mondani és mutatni.
3: Igen, ez valóban így van. Ugye mindenki 3-4 éve az AI-ról beszél, arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen újításokat hoz a különböző gazdasági ágazatokba, és tulajdonképpen az élet minden területére. Úgyhogy nekünk idén az volt a feladatunk, hogy megpróbáljuk az úgynevezett AI hype-ot és a valóságot szétválasztani, és ehhez kerestünk előadókat, és ehhez kerestünk partnereket. Nagyon nehéz minden egyes ilyen technológiai újításkor valóságot és a belelátott jövőképet, az adott technológiába belelátott jövőképet elválasztani egymástól. Ugye itt nagyon sok tényező hajtja ilyenkor ezt a hullámot, hajtják a gazdasági szereplők, a fejlesztők, hajtják a részvénypiacok, hajtják azok a lelkes evangelisták,
2: hívők,
3: akik valamiért ebben a technológiában nagyon hisznek. Megpróbáljuk a közönség számára érthetővé tenni azt, hogy mi lehet ebből kézzelfogható üzleti előny a következő évben, és mi az, ami majd a futurizmus része.
2: Az nagyon fontos, hogy ugye 7-8-a, azt nem is mondtam, de talán mondtam szeptember 7-8-a, hogy gyakorlatorientált, iparágközi és networking fókuszú. Ezeket szétszállazza, Maria?
3: Ez nem egy technológiai konferencia, ez a legfontosabb üzenetünk, tehát szeptember 7-8-án azok találkoznak különböző iparágakban, akik valamilyen módon már alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Egészségügyben, az űriparban, a haderőfejlesztésben, az oktatásban, a gazdaság különböző területein olyan szekciók lesznek ezek köré, az iparág köré szervezve, amelyekben az adott iparágak képviselői már mesterséges intelligencia eszközöket használók, és megmutatják a közösségnek, hogy hogyan lehet ebből az eszközből, ebből a technológiai újításból üzleti előnyt kovácsolni. Ez a legfontosabb. Éppen idén azt mondhatjuk, hogy a summitok, vagyis a konferenciák hálózatát szerveztük meg, ezért is van ennyi előadó, több mint 300 előadó lesz. Ezek a mini rendezvények azt hiszem, hogy önmagukban is megállnának, hogyha csak az egészségügyi konferenciát emelem ki, akkor azt mondom, hogy az egy önálló nagy szakmai konferenciának is beillene, olyan a szakértői és a nemzetközi előadói felhozatal is.
2: Igen, mert az is nagyon lényeges, hogy milyen koponyákat, milyen előadókat hoznak, akár az iparágokból, akár magáról az AI területéről, és azt is látom, hogy nagyon színes a kép. Azt hogy kell elképzelni? Azért 300 előadó, tényleg végig görgettem, kerestem az ismerősöket, találtam is ismerősöket, a nyelvésztől kezdve, tényleg minden van. Kánaán vagy világvége, ezért így indulnak, aztán ígérettől valóságig, AI valóság, hype és sales nélkül, ezek nagyon jó tételmondatok és nagyon illusztris előadói kör, de hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban a két napra lebontva?
3: Hát úgy kell elképzelni, hogy ez 11-12 színpadon zajló előadás sorozat lesz minden egyes szekcióban, minden egyes szekciónak saját műsorvezetője, moderátorok, akik felvették előre a kapcsolatot az előadókkal, átbeszélik az adott kerekasztal vagy panelbeszélgetés témáit, és egymás után 15-20 perces előadásokban hallgathatja őket a közönség. Nagyon fontos újítás idén, hogy szeretnénk a közönséget segíteni abban, hogy milyen előadás való vajon az egyes hallgatóknak. Éppen ezért egy általános G-generális és egy E-expert, vagyis szakértői jellel jelöljük a különböző előadásokat. Szeretnénk, hogyha mindenki azt kapná, amiért látogat erre a konferenciára, tehát aki még csak ismerkedik ennek a technológiának az újításaival, annak inkább az általános generális előadásokat ajánljuk, aki pedig már beleásta magát egy-egy eszköz használatába, annak pedig az E, vagyis az expert szakértői előadásokat ajánljuk. Ez a programban jelölve lesz, és arra kérjük és biztatjuk a látogatóinkat, hogy vegyék figyelembe ezeket a jelöléseket, mert így kapják a legnagyobb látogatói élményt.
2: Hát, hogy én barangoltam önöknél, ugye virtuálisan itt már nagyon jól eligazodtam, és tudnám már az utamat ott a két nap alatt, 7-én és 8-án. Nyilván nekem is ez a G-betűs dolog kéne mindenképpen. Mi a benyomása, Maria? Nagyon kíváncsi vagyok. Ez a negyedik alkalom. Az is érdekes, hogy a 300 ezer előadó mennyire könnyen áll kötélnek, mert ezért ez egy nagyon nagy létszám. Tehát mennyire könnyű most ilyen arcokat, koponyákat levadászni. És mi a benyomása egyébként? Mert most már azért az AI-jal kapcsolatban nem csak a lehetőség van itt a kezünkben, amiről az elmúlt években is szólt a konferenciájuk, hanem most már van egyfajta, hát nem fenyegetettség, de talán így is lehet mondani. Hát nem véletlen, hogy a miniszter expozé vagy nyitó előadás, hogy ez a Kánán vagy világvége, ott is benne van ez a lehetőség. Szóval most már azért látjuk ennek az árnyoldalait is, meg azt is, hogy ezt előbb-utóbb valamilyen módon uralni kell. Mondom ezt G-betűs felhasználóként. Szóval mi a benyomása? Nyilván látja az előadások rövid vázlatát vagy tematikáját. Milyen lesz a hangulata ennek az AI konferenciának, summitnak?
3: Nyilván optimista a hangulat, mert különben nem felesleges lenne ilyen konferenciát szervezni. Mi abban bízunk, hogy az edukáció révén sikerül megértetni a közönséggel, hogy ez egy olyan technológiai forradalom, ami itt van, ami bekövetkezett. Tehát ha homokba dugjuk a fejünket, akkor nem járunk el jól, és vesztesek leszünk. Akkor járunk el jól, hogyha megpróbálunk ehhez alkalmazkodni és tanulni. De nagyon érdekes, hogy idén kérdezte az előbb, hogy hogyan állnak, kötélnek a beszélgető partnerek, könnyű-e őket beszervezni. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, és nagyon sokan önmaguktól jelentkeznek. Illetve az idei újdonság az az, hogy viszonylag nagy nemzetközi bázis alapján toboroztunk előadókat a világ minden pályáról. És ami izgalmas, és amiről nagyon érdemes beszélni, az az, hogy hiában milyen mértékben sikerült a gazdasági szereplőknek ezt a technológiát már a gazdasági előnyszerzés javára fordítani. De azt mondhatjuk, és ezt minden keleti-nyugati elemző és szakértő elismeri, hogy ennek a technológiai forradalomnak a középpontja az Ázsia. Úgyhogy mi megpróbálunk tőlük tanulni, amit lehet ellesni tőlük. Ide hívtunk olyan ázsiai szereplőket, akik...
2: Láttam, koreai előadó is, többen
3: koreaiak,
2: vannak.
3: Koreaiak, kínaiak. Igen. És nagyon fontos az, hogy olyan szereplőket hívtunk, akik az alapkutatásokat átfordítják az üzleti életbe, és van arról tapasztalatuk, hogy hogyan lehet ezt a transformációt minél hatékonyabban végrehajtani. És igen, valóban van ennek a folyamatnak árnyoldala is. Látjuk, hogy Észak-Amerikában, Nyugat-Európában akár a technológiai cégektől, akár a pénzügyi szektorból bocsátanak el embereket a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt. De Ázsiában meg azt látjuk, hogy azok, akik elkezdik a tudásukat frissíteni és alkalmazkodni ehhez a fejlődéshez, azok megtalálják maguknak azokat az új szakmákat, amelyekre igény lesz, és amelyekben egyelőre hiány van munkaerőből, mondhatjuk azt, hogy hiány szakmák, és hát ezekre is megpróbálunk példákat mutatni, illetve példákat adni, hogy kire, mire lesz szükség a következő néhány évben. Hogy évtizedekben azt nem hiszem, tehát az biztos, hogy arról le kell szoknunk, hogy évtizedekre előre gondolkozunk, és évtizedekre előre választunk szakmát. Hogy ennek az emberi oldalát nézem, akkor valószínűleg maximum 5 év, amiben gondolkodni lehet.
2: Igen, nézegetem közben a címeket, AI eszköz, vagy kolléga, energiafaló, AI, igen, nyelvészkedést már el. Nekem az örök élet ígéret előadást tetszen a legjobban, arra nagyon kíváncsi lennék. Említ egyet, amit ön nagyon vár, amire, vagy a legnagyobb az érdeklődés, ha ezt már így lehet esetleg bármilyen módon mérni? Nyilván mindent mérni fognak majd az AI számíton.
3: Amit említ, ez egy új kutatás, ez az élet meghosszabbításának lehetősége, ugye a különböző fejlesztések révén elért egészségügyi alkalmazásokkal, technológiákkal. Ez egy új kutatás, ami arról szól, és azt fogja vizsgálni, hogy ha az emberi élet meghosszabbítható, akkor annak milyen következményei vannak, akár társadalmi, akár ökológiai, akár gazdasági következményei, és hogy vajon akarjuk-e ezt. Mert hát nyilván ez egy olyan éles mellbevágó kérdés, ami mindannyiunkat érít, függetlenül attól, hogy milyen szakmában dolgozunk és mivel foglalkozunk, de ennek a lehetősége, hogyha felvillan, és ennek a lehetősége, hogyha megjelenik, akkor foglalkoznunk kell azzal, hogy itt milyen etikai, társadalmi, gazdasági kérdések merülnek föl. Nyilván nem az örök életről van szó, de mondjuk, hogyha az emberi élet 100-120 évig kitolható, és ez az élet ez nem rossz minőségű életet, hanem mondjuk eszközökkel megtámogatott aktív életet jelent, hogy akkor annak milyen következményei vannak. Ezt ma még nem tudjuk, azt gondolom, hogy ez beláthatatlan. Erről az induló kutatásról fog előadást tartani Pintér Robert a Corvinus Egyetemről, és ő hívott maga mellé olyan beszélgető társakat, akik szintén részt vesznek majd ebben a projektben. Ez egy nagy nemzetközi kutatás egyébként.
2: AI Summit Budapest, szeptember 7-e, 8-a, 2 nap, 15 szekció. Én a www.aisummit.hu oldalon tájékozottam. Ha valaki részt szeretne venni, regisztrálni szeretne, hol tájékozódjon?
3: Ezen az oldalon, www.aisummit.hu oldalon lehet tájékozódni. Ott van fent a program, az előadók rövid ismertetése, és nyilván minden olyan felületen tud tájékozódni, amely az Indavédia kiadóhoz tartozik, tehát valamennyi kiadványunk foglalkozik folyamatosan a témával.
1: Mucsanyi Marianta, az AI Summit 2026 rendezvény program igazgatóját hallották. 6 óra 55 perc van, 5 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után pedig már arról lesz szó, hogy mától indul a kötelező nyugta adatszolgáltatás.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
5: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Na és végül mibe fektettél?
8: Ingatlanba.
7: Lakás?
8: Nem.
7: Nyaraló?
8: Nem.
7: Akkor?
8: Üzleti ingatlan.
7: Az nem csak a nagyoknak van.
8: Én is azt hittem.
9: megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Na, ennek én is utána nézek.
5: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
11: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
11: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv.naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
12: A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán Szilas pihenőhelytől, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtti szakaszon. A Flóriántéri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a Flóriántéren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flóriántéri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt burkolatjavítás miatt lezárták a középső sávot. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni közműjavítás miatt, a váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat, például a reggeli orosz rakéta és drón támadást, ami Kijevet és környékét érte meg. Szó lesz majd arról is, hogy vajon a GKI számításai alapján mekkora forrás szabadulhatna fel a költségvetésben idehaza. A hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 gerillát tölt meg a kolumbiai hadsereg az ország déli részén végrehajtott légitámadásokban.
13: Az elnök közlése szerint az akcióban 5 embert elfogtak, 2 kiskorút pedig kimentettek. A támadás Gaviare tartományban hajtották végre, ahol a kolumbiai forradalmi fegyveres erőből kiszakadt egyik fegyveres csoport működik. A szervezetet Kolumbia egyik legkeresettebb gerilla vezére irányítja. Az elnök narkoterroristáknak nevezte a célba vett fegyvereseket.
1: Hatalmas orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet és környékét ma reggel.
13: Az ukrán hatóságok szerint a fővárosban legalább 3 ember meghalt, 5 pedig megsebesültek. A kijevi régióban, Borispil térségében egy ember vesztette életét, amikor találat ért egy vállalatot. Ugyanott egy 5 emeletes lakóházat is támadásért 8 megsérültek, köztük egy gyermek. Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg polgári létesítményeket és lakóépületeket vett célba.
1: Idehaza október végéig készíthet átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger jégkármérséklőrendszer működéséről.
13: Buna Szabolcs agrárminiszter a Telexnek azt mondta, a vizsgálat kiterjed a rendszer környezeti és egészségügyi hatásaira, valamint arra is, lehet-e szerepe az asszály alakulásában. A miniszter szerint a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jäger növelni az asszály mértékét. Ugyanakkor azt is vizsgálják, mennyire hatékonyan mérsékli a jégkárokat. A felülvizsgálat gazdasági okokból is indokolt, mivel a rendszer működtetése a korábbi 2,5 milliárd forint helyett 1,9 milliárd forintból is megoldható lehet.
1: A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
13: A gazdaságkutató elemzése szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. A legnagyobb mozgásteret a gazdasági ügyekre fordított kiadások racionalizálása jelenthetné, amely önmagában a GDP mintegy 2%-ának megfelelő forrás szabadíthatna fel. A kamatterhek mérséklése további 1,5%-ot, a kulturális, sport és vallási célú kiadások visszafogása pedig 1,2%-ot jelenthetne. A GKI szerint ezeket a forrásokat az elhanyagolt humán ágazatok, különösen az egészségügy és a szociális szféra fejlesztésére lehetne átcsoportosítani.
1: Idehaza ma indul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal miatt nem bírságol. A NAV kommunikációs főosztályvezetője a Trend FM kérdésére azt mondta, hogy a világ minden részéből küldnek szakembereket tanulmányozni a magyar digitális adózási módszereket. Linc Mayer Szilviát hallják.
14: Nagyon sokan érdeklődnek ezek iránt, a modellek iránt, a gazdaságfehérítő modellek iránt, sokan másolják a rendszert. Sok delegáció is érkezik más tagállamok, illetve a világból, Venezuelából, Dél-Koreából, Amerikából, afrikai országokból is. Magyarországra azért, hogy ezeket a gazdaságfehérítő online megoldásokat tanulmányozzák. Ugye ilyen az online pénztárgép, az volt az első, utána jött az LKR, aztán pedig jött az online számla, és most jön az e-pénztárgép, ami igazából bezárja a kört, és most már gyakorlatilag minden adat rendelkezésre áll majd a NAV-nál, ami a tisztességes vállalkozásoknak egy nagy könnyebbséget hozhat.
0: Tőzsde hírek.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
13: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 3,1%-kal mérséklődött, míg a Nasdaq Composite 1,1%-os mínuszban fejezte be.
1: Ázsiában 1,1%-kal gyengül a japán tőzsde, Hongkong szintén ekkora mértékben nem megy lefelé, Shanghai stagnál, mint ahogy az indiai tőzsde is, a dél-koreai KOSPI index pedig 0,5%-os pluszban jár. A kőolaj továbbra is inkább a 90 dollár körüli vagy a fölötti szinteken, 91 dollár 54 cent a Brent, az amerikai könnyűolaj 87 dollár 3 cent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsde indexek.
13: A londoni börze 3,1%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent. A francia kakara 8,1%-kal gyengült. Az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3,1%-kal került lejjebb.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt.
13: A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,1%-kal erősödött 5055 forintra. Az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra. A Richter 1,8%-kal esett 13130 forintig.
1: 365 forint 30 filléren az euró, a svájci frank 388,70, a dollár pedig 314 forint 60 filléren. Átvilágítja a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának működését, vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét.
13: Az erről szóló kormányhatározata tegnapi magyar közlönyben jelent meg. A kabinet szerint felül kell vizsgálni, hogyan az STFH feladatait milyen szabályozási megoldásokkal vehetnék át a kormány által irányított szervek. Az igazságügyi miniszternek szeptember 30-áig kell jelentést készíteni a megvalósíthatóságról. A hatóság felügyeli többek között a dohánykereskedelmet, a szerencsejátékpiacot, a bányászati és energetikai hatósági területeket, valamint a bírósági végrehajtás törvényességi ellenőrzését is.
1: Egy friss új kutatás szerint a tanévkezdés családonként majd 100 000 forintos tétellé vált. A teljes iskolakezdési költés alsó tagozatosoknál mintegy 70 000 forint, de idősebb gyerekek esetén a tanszerek mellett műszaki eszközökre és fizetős AI szolgáltatásokra is költenek a családok. A kutatás szakmai vezetőjét és a PwC szakértőjét, Cseri és Kopándi Ildikót hallják.
15: Átléptük a 100 000 forintot átlagosan családilag költés. Szerintem az ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100 000 forintot. Szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem ez elég nagy nyomás helyez a szülőkre.
1: Állami támogatási program készül a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás fenntartására.
13: Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a határozat, amely szerint a kormány a közlekedési és beruházási miniszter bízta meg a program kidolgozásával. A támogatás vissza nem térítendő forrást biztosítana a kedvezményezett vasúti társaságoknak. Az idei évre legfeljebb 2 milliárd forint állhat rendelkezésre az energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer forrásaiból. A vasúti egyes kocsi teherfuvarozás lényege, hogy a megrendelő nem teljes vonatot, hanem egyetlen vagonnyi árut ad fel, amelyet a vasút gyűjtőfuvarozással juttat el a célállomásra.
1: Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA és a MOL kapcsolatáról, ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon.
13: A magyar kormányfő röviden egyeztetett a horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái tárgyalásokat kezdenek az ügyben. Magyar Péter szerint lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a magyar-horvát kapcsolatokban, de mindkét félnek védenie kell a saját nemzeti érdekeit. A horvát miniszter úgy fogalmazott, az INA és a MOL közötti rendezetlen kérdések régóta visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését. A vita középpontjában az INA irányítása, valamint Hernád és Olt MOL vezérügye áll.
1: Évi 100 000 hazai ingatlan energetikai korszerűsítésére simán képes lenne a hazai építőipar. Ehhez viszont megfelelő állami támogatásokra lenne szükség, amelyek jelenleg hiányoznak a felfüggesztett programok miatt. Pedig az épületek szigetelésére uniós pályázati pénzek is rendelkezésre állnak, hosszabb távon pedig az energiatermelő kapacitások fejlesztése mellett elkerülhetetlen lesz, hogy spóroljon az energiával az ország. Az energetikai korszerűsítés téren akár 1 milliárd köbméterre mérsékelhetné Magyarország éves földgáz felhasználását. Koi Lászlót, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
16: Ha azt szeretnénk elérni, hogy legalább 30%-os energia megtakarításunk legyen egy régi épületen, akkor oda föl kell vinni legalább 10 cm vastag hőszigetelő anyagot, és azt le kell vakolni. Nyilvánvalóan, ha teljes egészében akarunk egy jó megoldást, akkor nyilászárót kéne cserélni, homlokzatot kellene szigetelni, födémet kellene, vagy padlássíkokat kellene szigetelni, és az épületgépészeti berendezéseket is energiatakarékos készülékekre ki kellene cserélni.
0: Időjárás jelentés.
13: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántóra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 27 és 32 fok között valószínű.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A címvédő Barcelona házigazdaként 5-2-re legyőzte a Konferencia Liga előző idényben döntős Rayo Vallecanót a spanyol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának záró mérkőzésén. A másik találkozón az Osasuna 1-0-ra verte a Getafe együttesét. A spanyol labdarúgó bajnokságot a Barcelona vezeti 9 pontjával, második a Real Madrid szintén 9 ponttal, harmadik az Atletico Madrid 7 ponttal. A labdarúgó Premier League-ben az Arsenal idegenben nyert címvédőként méghozzá 1-0-ra az Európa Liga győztes Aston Villát múlta felől. Az angol labdarúgó pontvadászatot a Manchester City vezeti 6 pontjával, második az Arsenal szintén 6 ponttal, harmadik a Hull City 6 ponttal, és még a negyedik Chelsea is 6 pontos. Az utolsó percben lőtt góllal nyerte az olasz labdarúgó bajnokságban az Atalanta, amely a 96. percben szerezte meg a győzelmet 1-0 arányban a Bolognával szemben. Az olasz pontvadászatot a Róma vezeti 6 pontjával, második az Internacionale szintén 6 ponttal, harmadik az AC Milan 6 ponttal, negyedik a Juventus 6 ponttal. Végül a US Open, a második helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz magabiztos játékkal 3 játszmában kerekedett felől Roman Safiulin ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság egyes küzdelmének első fordulójában. Alcaraz Safiulin 6-4, 6-4, 6-4. Női egyesben a fehér orosz Sabalenka simán 6-2, 6-4-re múlta felül a kolumbiai Osoriót.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Egy perc elmúlt 4:48, jó reggelt kívánok! Mától indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emiatt nem bírságol. Az adóhatóság közleménye szerint a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV felé. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és az adatmegőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírverziót használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és az adatokat sem kell utólag rögzíteni kézzel. Lincmayer Szilviát, a NAV kommunikációs főosztályvezetőjét, Németh László kérdezte.
2: Miben jelent változást a vállalkozók részére a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség?
3: Azoknak, akik online pénztárgépet használnak, ez ugye 2014. szeptember 1-e óta kötelező, ez a kiskereskedelmi üzleteket, éttermeket, szálláshelyeket, taxisokat, plastikai sebészeket, gyógyszertárakat és a konditermeket érinti például. Tehát akik online pénztárgép használatra kötelezettek, azokat ez az új szabály most nem érinti, hiszen az ő nyugtaadataikról az online pénztárgép rendszeren keresztül eljutnak az adatok a NAV-hoz. A papírnyugtákról és a számítógépes nyugtákról viszont semmilyen adata nincs a NAV-nak, azt a revizorok csak akkor látják, hogyha kimennek próbavásárlást végezni, ott ugye azt ellenőrzik, hogy kapnak-e nyugtát vagy nem, illetve abban az esetben látnak rá a nyugtatömbökre, hogyha mondjuk egy egész évnek az adóvizsgálatát elrendeli a NAV, és ebben az esetben az ÁFA bevallással, a különböző bevallásokkal vetik össze azt, hogy minden egyes bevétel, ami a nyugtatömbben szerepel, az szerepel például az ÁFA bevallásban is.
2: Mit várnak ettől az intézkedéstől?
3: A NAV rálát az online számlán keresztül a számlaadatokra. Most a nyugtaadatszolgáltatással az összes nyugtaadatra is rá fog látni a NAV. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság fehéredhet. Az adatokra építve pedig sokkal egyszerűbb ügyintézés és kevesebb adminisztráció, ami jelentkezik a vállalkozásoknál, illetve az is egy pozitívum lehet, hogy a revizorok is sokkal hatékonyabban ki tudják szűrni azokat a vállalkozásokat, akik szabálytalan működésükkel versenyhátrányba hozzák a jogkövető vállalkozásokat. Így a gyakorlatra ezt lefordítva, ez azt jelenti, hogy a tisztességes vállalkozások, akik minden bevételükről nyugtát állítanak ki, azok jóval kisebb eséllyel számíthatnak ellenőrzésre, mint azok, akik mondjuk két naponta állítanak ki 4-5 nyugtát. Feltéve, hogy ennél több értékesítésük volt.
2: A kötelezettség teljesítése igényel valamilyen különleges felkészülést, vagy ez viszonylag egyszerűen megoldható?
3: A kötelezettség teljesítése az többféleképpen is megtörténhet. Ez az, amiben segít a NAV, és azért szerencsés az, hogy most szeptember 1-től ugyan a törvényi kötelezettség, ez a nyugtaadatszolgáltatás, ez hatályba lép, de a NAV ad egy 4 hónapos türelmi átmeneti időt, aminek az a lényege, hogy a revizorok most nem büntetnek emiatt a kötelezettségszegés miatt, ha valaki ezt nem teljesíti, rosszul teljesíti, hibásan teljesíti, hanem a revizorok ebben segítenek. Ez december 31-ig tart, és a vállalkozások szempontjából valószínűleg annak is van elég nagy hírértéke, hogy ez ugye egy szankciómentes időszak. Arra is jó ez a 4 hónap, hogy minden vállalkozó rájöjjön arra, hogy mi az az adatszolgáltatási mód, ahogy ő a legegyszerűbben eleget tud tenni ennek a nyugtaadási kötelezettségnek. Mi azt javasoljuk, hogy használja az e-pénztárgépet. Ugye zsebben van a pénztárgép, hiszen ez az e-pénztárgép, ez egy felhő alapú alkalmazás, amit rá lehet tölteni a mobiltelefonra. A NAV már egy éve kifejlesztett egy ingyenes alkalmazást, az a neve, hogy e-pénztárgép, teljesen ingyen van, érdemes használni, csak le kell tölteni. És ebben is segítünk, van egy 1,5 perces videónk, ami lépésről lépésre megmutatja azt, hogy hogy kell letölteni az alkalmazást, és innentől kezdve néhány koppintás a nyugtaadás, és Ezzel az e-pénztárgép alkalmazás használatával a vállalkozó teljesíti is a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségét.
2: Mi az általános tapasztalat? Jogkövetőek a magyar adózók?
3: Az általános tapasztalat az azért az az, hogy az operatív ellenőrzések során úgy átlagosan 20%-os szokott lenni a mulasztási arány, és a legnagyobb hiányosság az pont a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a revizorok, amikor mennek próba vásárolni, akkor a leggyakoribb mulasztás, amit az adózók elkövetnek, az pont a nyugta oda nem adása, vagy a pénztárgépbe sem ütik be, aki pénztárgép használatra kötelezett. Aki pedig ugye papírnyugtát állít ki, az pedig van, hogy ezt a kötelezettségét felejti el, de azért a 80%, tehát a jelentős többség az jogkövető. A 20%-os arányon lehetne javítani az e-pénztárgéppel.
2: Hogyha megnézzük az európai országok többségét, akkor ott is hasonló digitális megoldásokat alkalmaznak az adóhivatalok?
3: Magyarország élen jár a digitális megoldásokban, az online pénztárgéprendszert is ugyan vezették már be Magyarország előtt más tagállamok is, de sehol nem volt ennyire zárt és ennyire kijátszhatatlan a rendszer. Svédországban is volt, illetve van online pénztárgép, vagy hát igazából egy olyan pénztárgép, amire rálát az adóhatóság, de ott csak úgy lát rá az adóhatóság, hogy egy dobozt tesznek a pénztárgépbe, és igazából csak helyszíni ellenőrzéssel tudnak, ha kimegy az ottani adóhatóság, akkor ott a helyszínen tudja ellenőrizni, hogy azt a dobozt azt nem mahinálták, az adatok benne vannak, úgyhogy van máshol is ilyen rendszer, illetve volt akkor 13-14 környékén, ugye 14. szeptember 1-től lett kötelező, és nagyon sokan érdeklődnek ezek iránt, a modellek iránt, a gazdaságfehérítő modellek iránt, sokan másolják a rendszert. Nagyon sok delegáció is érkezik más tagállamok, illetve a világból, Venezuelából, Dél-Koreából, Amerikából, afrikai országokból is Magyarországra azért, hogy ezeket a gazdaságfehérítő online megoldásokat tanulmányozzák. Ugye ilyen az online pénztárgép, az volt az első, utána jött az LKR, ez a közúti áruforgalom ellenőrzési rendszer, itt az adatokat kell bejelenteni. Aztán pedig jött az online számla, ugye ez volt a harmadik megoldás, és most jön az e-pénztárgép, ami igazából bezárja a kört, és most már gyakorlatilag minden adat rendelkezésre áll majd a NAV-nál, ami a tisztességes vállalkozásoknak egy nagy könnyebbséget hozhat. És remélhetőleg a kevésbé tisztességeseket pedig arra bírja rá, hogy rendesen üssék a bevételeiket, vagy az online pénztárgépbe, vagy pedig az e-pénztárgépbe.
2: Akiknek esetleg fizetési nehézségeik keletkeznek, mit tud nekik javasolni, mindenképpen vegyék fel a hivatallal a kapcsolatot?
3: A NAV azt javasolja, hogy mindenképp próbálja meg minden érintett rendezni, ha van adótartozása. A rendezés egyik módja az, hogy befizeti, a másik módja az, hogyha nem tudja egy összegben befizetni, vagy nem tudja az egész összeget befizetni, abban az esetben éljen a méltányossági lehetőségekkel. Magyarország ebben is kiemelkedik az Európai Unióból, ugyanis rengeteg fizetési könnyítési lehetőséget biztosít. Van például egy olyan lehetőség, ez is mondhatjuk azt, hogy kvázi online, mert nagyon gyors, a NAV mobil alkalmazásán, az úgynevezett NAV mobilon keresztül is kérhető. Ez az automatikus részletfizetés, automatikus és pótlékmentes. A magánszemélyek 12 hónapra kérhetnek részletet, csak egy egyszerű igény, arra kell figyelni, hogy egy évben egyszer lehet ezt a részletfizetést kérni, és 2 millió forintos tartozás alatt kell legyen az összeg, amire kérik a részletet.
1: Lincmayer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. 7 óra 26 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, fél 8-kor pedig a legfrissebb hírekkel.
0: Reggeli Monitor.
4: Az éghajlatváltozásnak a csendes óceáni atollokra, vagyis a gyűrű és patkó alakú korallszigetekre gyakorolt káros hatásaira hívta fel a figyelmet Palau környezetvédelmi minisztere, és több ENSZ tisztségviselő a Csendes óceáni szigetek fórumának ülésén. Stevie Viktor felhívta a figyelmet arra, a legjelentősebb gazdasággal rendelkező országok vezetőinek el kellene látogatniuk egy csendes óceáni atollra, hogy saját szemükkel győződjenek meg arról, milyen hatása van a tengerszint emelkedésének a térségben. A fórumon felszólaló Amina Mohamed, az ENSZ főtitkár helyettese emlékeztetett a múlt heti nepáli katasztrófára is az emelkedő tengerszintet, a történet másik részének nevezte. Már tisztában vagyunk azzal fogalmazott, hogy a globális felmelegedés rendkívüli ütemben vékonyítja a jégtakarókat, és fenyegeti a gleccserek környékén élőket, de egyúttal a tengerszint emelkedésére is hatással van. Arra kérte a világ 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 országcsoport vezetőit, vegyenek részt a témába vágó tanácskozáson októberben Tuvalun. A csendes óceán szigetországainál a tengerszint emelkedésére

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében a Váci út felé vezető oldalon torlódásra számítsanak. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, illetve tovább a Budaörsi úton. Az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál a Szél-Kálmán tér környékén, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Torlódásra kell készülni a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Soroksári úton a Haller utcánál. Lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé, de telítettek a sávok a Rákóczi úton a Baross tértől. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. A Vörösvári útról ismét lehet balra kanyarodni a Szentendrei útra, illetve buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett is. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Úgy tűnik, hogy nem csak egymás rakétával való támadása borzolja a kedélyeket a Közel-Keleten, akár iráni, akár amerikai csapásokról van szó, hanem újra támadják a Hormuzi szoros térségében a hajókat is. Mondjuk a részleteket a hírszerkesztő Kecsőri Hárt.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Támadásért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében.
4: A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a hajót 3 ismeretlen eredetű lövedék találta el, miközben kifelé haladt a szorosból, Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A Hormuzi szoros a globális olaj, gáz és műtrágya kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.
3: Egyelőre 1%-os pluszban a kőolaj világpiaci ára, a Brent $91.39, az amerikai könnyolaj $86.89 jár. New Yorkban rendőrök lelőttek egy késsel támadó nőt a Times Square közelében.
4: A hatóságok szerint a 49 éves támadó 2 járók előtt késelt meg, egyikük egy 32 éves nő meghalt, a másik áldozatot stabil állapotban ápolják. A rendőrök 4 percen át próbálták rávenni a támadót, hogy dobja el a késeket, de nem tett eleget a felszólításoknak. A New Yorki rendőrfőnök elmondta, a nő korábban is a hatóságok látókörében volt.
3: 20 gerillát tölt meg a kolumbiai hadsereg az ország déli részén végrehajtott légitámadásokban.
4: Az elnök közlése szerint az akcióban 5 embert elfogtak, 2 kiskorút pedig kimentettek. A támadást Gaviar tartományban hajtották végre, ahol a kolumbiai forradalmi fegyveres erőből kiszakadt egyik fegyveres csoport működik. A szervezetet Kolumbia egyik legkeresettebb gerilla vezére irányítja. Az elnök narkoterroristáknak nevezte a célba vett fegyvereseket.
3: Hatalmas orosz rakéta és drón támadás érte el Kijevet és környékét ma reggel.
4: Az ukrán hatóságok szerint

0: Szerint a fővárosban legalább 3 ember meghalt, 5-en pedig megsebesültek. A kijevi régióban, Boriszpil térségében egy ember vesztette életét, amikor találat ért egy vállalatot. Ugyanott egy 5 emeletes lakóházat is támadásért 8-an megsérültek, köztük egy gyerek. Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg polgári létesítményeket és lakóépületeket vett célba.
1: A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
0: A gazdaságkutató elemzése szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. A legnagyobb mozgásteret a gazdasági ügyekre fordított kiadások racionalizálása jelenthetné, amely önmagában a GDP mintegy 2%-ának megfelelő forrás szabadíthatna fel. A kamatterhek mérséklése további 1,5%-ot, a kulturális, sport és vallási célú kiadások visszafogása pedig 1,2%-ot jelenthetne. A GKI szerint ezeket a forrásokat az elhanyagolt humán ágazatok, különösen az egészségügy és a szociális szféra fejlesztésére lehetne átcsoportosítani.
2: Tőzsde hírek.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A 30 vezetői parvállalati Dow Jones indexe 7%-kal csökkent, az S&P 500-as 3%-kal mérséklődött, míg a Nasdaq Composite 1%-os mínuszban fejezte be.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
0: A londoni börze 3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent. A francia CAC-on 8%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3%-os mínuszban zárt.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt.
0: A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal erősödött 5055 forintra. Az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra. A Richter 1,8%-kal esett 13130 forintig.
1: Új vezetője van a világ egyik legnagyobb cégének, az Apple-nek. Az új főnök John Ternus nem ismeretlen a dolgozók között, hiszen mintegy 25 éve dolgozik a vállalatnál. A HVSV szakportál újságírója szerint jó kezekbe kerül a karmesteri pálca, de lesz kihívás bőven. Koi Tamás szerint az látható jó döntés volt eddig, hogy nem égettek sok pénzt a mesterséges intelligencia fejlesztés oltárán, mint tették azt sokan a versenytársak közül.
3: Az Apple sokkal reviliensebb ezzel a jelenséggel szemben, mint az összes többi piaci szereplő, vagy a nagy technológiai cégek. Aztán lehet, hogy nem fog kipukkanni semmilyen lufi, ezt ugye most még azért nehéz megtippelni biztosan, de az biztos, hogy azért menni fogunk ebbe az irányba, tehát most az új iPhone-okkal érkező új iOS operációs rendszer, az iOS 27 már azért sok AI fejlesztést fog tartalmazni, ugye a Siri-t, azt majd állítólag meg fogják csinálni egy ilyen AI asszisztenshez hasonló működés alapokra. Megy az Apple is ebbe az irányba, csak még egyszer mondom, ők azok, akik ezeket szeretik megtölteni tartalommal, vagy felhasználó élménnyel ezeket a hangzatos fejlesztéseket. És szerintem Ternus ebből a szempontból egy nagyon jó választás lehet, mert abszolút ezt a szemléletet viszi tovább.
2: Időjárás jelentés.
0: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadés újpontja egyre inkább a Tiszántúra torolódik, majd a délelőtti órákra megszűnik. Ezt követően napos, gyengébb felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, több felé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néha viharossá fokozódik. Akik most éppen az iskolába tartanak, azok egyelőre egy kezdődő napsütéses 20 fokban tehetik meg, egyébként a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 27 és 32 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: 7:40 van, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Szeptember 1-e van, 20 perc múlva becsöngetnek, de hát ez inkább az általános iskolákra és a középiskolákra jellemző, azért egyetemi szinten már nem mindig, egyrészt szeptember elején kezdődik a tanítás, másrészt nem mindig 8 órakor, de ebben a tanévben is elérhető az egyetemeken szabadon választható tantárgyként a Hungarian Startup University program, és erről fogunk beszélgetni Svat Telke Viktóriával, a Hungarian Startup University program operatív vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szabadon választható tantárgy, de miben gondolkodhat az az egyetemista, aki esetleg ezt választaná, mire számíthat?
2: Arra számíthat, hogy egyrészt kap egy elméleti alapozó képzést, betekintést a startupok az innováció világában, ez az első fél év, a vállalkozás építés alapjaiba, a második fél év pedig egy gyakorlatorientált képzés, ahol egy valós startup ötleten is dolgozhatnak. Úgy néz ki a dolog, hogy az első fél évben megtanulnak ötletet validálni, tehát egy problémát felismerni, erre ötletet validálni, generálni, megérteni a piac működését, hogyan épül fel az üzleti modell, hogyan működik a marketing, vagy éppen hogyan lehet csapatot építeni az adott ötlet köré. És ez a csapatot bontják ki a második fél évben egy gyakorlatorientált módon, ahol egy valós startup ötleten dolgoznak a hallgatók.
1: Hány felsőoktatási helyen lehet elérni ezt a tantárgyat?
2: Jelenleg 33 Magyarország és egy külhoni egyetemen, mint szabadon választható tantárgy vehetik fel a hallgatók, ami nem mellesleg angol nyelven érhető el, úgyhogy a külföldi hallgatók számára, Erasmusos hallgatók számára is elérhető, illetve teljes mértékben rugalmasságot ad a hallgatóknak, mert online elérhető a tantárgy e-learning videók formájában, úgyhogy gyakorlatilag a saját beosztásuk szerint tudnak haladni a tananyaggal.
1: Ez a lehetőség 6 évvel ezelőtt indult. Egyrészt mennyi hallgatót tudott élni ideig ezzel, másrészt hogy látja, mennyire tudja formálni a felsőoktatásban résztvevő hallgatók szemléletét azzal kapcsolatban, hogy attól függetlenül, hogy milyen képzettségeket szereznek az egyetemen, azért ne csak abban gondolkodjanak, hogy ők adott esetben munkavállalók lehetnek, hanem akár munkáltatók is.
2: Pontosan ez a célunk, hogy minél több hallgató megismerje ezt az alternatív útvonalat. Eddig több mint 20 000 hallgató vett részt az elmúlt 6 évben, ugye ez a 7. tanév, amivel elindítjuk a programot. Azt látjuk minden évben, hogy nagyon sikeres projektek jönnek ki a programból. Tehát természetesen vannak olyan hallgatók, akik csak azért jelentkeznek, mert szeretnék magát a tananyagot elsajátítani, és ez is önmagában nagyon értékes, tehát később, mikor munkavállalók lesznek, tudják alkalmazni ezeket a skilleket. Viszont azt látjuk, hogy a programban elinduló projektek nagyjából 5%-a aktív marad, bent maradnak a piacon, működnek. Ezután is egyrészt ezt látjuk, utókövetjük az alumni közösségünk részeként, illetve tartjuk a kapcsolatot ezekkel a csapatokkal, és látjuk, hogy milyen sikereket érnek el.
1: Az első fél év ugye elméleti, akár e-learninges tanulási lehetőség. Mi történik a második fél évben?
2: A második fél évben, ahogy említettem is, egy-egy ötlet köré szerveződnek a hallgatók, 100 darab projekt ötlet indul el, ezek a hallgatók ötletei. Az első fél év végén állnak elő ezekkel az ötletekkel, egy szakmai bizottság leszűri őket, és a 100 legjobbat választja ki, ami a második fél évben mint projektcsapat indulhat el, és azok a hallgatók, akik nem kerülnek kiválasztásra, az ötletük nem kerül kiválasztásra, be tudnak csatlakozni a kiválasztott 100 ötlet egyikébe, tehát kiválaszthatják, hogy hova szeretnének menni, és így tudnak dolgozni a második fél évben 3 fős projektcsapatokban. Kapnak maguk mellé egy-egy mentort, aki segíti, támogatja őket egész végig. Emellé a második fél évben minden csapatban dolgozó hallgató havi 70 000 forintos ösztöndíjban részesül. A cél az, hogy a második fél év elejétől a végig eljussanak oda, hogy validálják az ötletüket, megvizsgálják a piacot, fejlesztik ezt az üzleti modellt, és felkészülnek arra, hogy egy szakmai közönség előtt be tudják mutatni a projektüket. Egyrészt van erre egy online lehetőség, illetve a legjobb 15 csapat számára az úgynevezett Demo Day rendezvényünk, ami a második fél év záró eseménye, ahol a legjobb 15 csapat tud bemutatkozni.
1: Ezen a Demo Day-en egyébként túl azon, hogy nyilván dicsőség rajta részt venni, jár valami további esetleg anyagi támogatással, vagy olyan segítséggel, ami ha érez magában erőt, akár egy, akár több diák elindíthat egy vállalkozást?
2: Így van, a Demo Day-re ugye 100-ból a legjobb 15 csapat kerül be. Ez már önmagában nagyon nagy eredmény, de mi pluszban ezt szeretnénk honorálni is, úgyhogy a bekerült csapatok tagjai 1 millió forintos seed fund ösztöndíjat kapnak fejenként. Ezt igazából az lenne a lényege, hogyha a vállalkozás alapítására használnak, de arra használják, amire ők szeretnék. Van lehetőségük ugye a Demo Day-en bemutatkozni, befektetők, szakmai zsűri, a startup ökoszisztéma szereplői előtt, tehát olyan networking lehetőségben is van részük, ami a későbbiekben meghatározhatja, hogy tényleg maradnak-e az adott projekt bővítésénél a piacon, illetve olyan kapcsolatokat is tudnak kialakítani. Volt, aki mentorációt talált a továbbiakban, vagy befektetőt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, illetve ezen kívül is a Demo Day után a csapatok számára, ugye egyrészt említettem, hogy az alumni közösség részeként ugye továbbra is követjük őket, tehát igyekszünk minden segítséget megnyújtani nekik, hogy megmaradjanak a startup ökoszisztémában, illetve az idei évben indult el a HSUP Growth Fund pályázatunk, ami szintén HSUP-s csapatok számára nyújt egy extra segítséget, tehát azoknak a projekteknek, akik továbbra is dolgoznak rajta, és szeretnének egy következő szintre lépni. Ez egy ilyen korai, hogy azt szeretnék elérni egy korai fázisú projektből, a piacképes befektetésre érett startup irányba tudjanak mozdulni. Ez egy visszanemtérítendő támogatás, 10-20 millió forint értékben, és ez kimondottan olyan csapatok számára, ahol legalább 70%-ban HSUP alumni a tulajdonos. Úgyhogy ez az idei évben indult el, ezt a jövőre is szeretnénk megtartani. Nagyon nagy sikerrel, és ezek a csapatok, akik megkapták ezt a visszanemtérítendő támogatást, részt tudnak venni egy Pioneers Accelerator programban is.
1: Már egy 6 évnyi tapasztalat azért van. Milyen típusú vállalkozásokban gondolkodnak a diákok, amikor startup mozog a fejükben ennek az esetleges megvalósítása? Nagyon sok a digitális és leginkább mesterséges intelligenciára épülő valamilyen problémára kitalált megoldás, vagy ennél kézzelfoghatóbb, nem is gondolnák, hogy mennyire reális gazdasági megfontolások is vannak, tehát arra gondolok, hogy mondjuk akár termelő cégben, vagy valamilyen szolgáltatásban gondolkodnak egyesek.
2: Azt látjuk egyébként, hogy nagyon széles ez a skála. Tehát mivel a hallgatók is nagyon különböző háttérből jönnek, nincsen leszabályozva, hogy milyen háttérre rendelkező hallgatókat fogadunk a programban, tehát vannak pénzügyesek, műszakisok, grafikusok, fejlesztők, stb. Tehát igazából mindenki hozza ugye azt a problémát, amivel ő maga szembesül. Tény is való, hogy az elmúlt 2-3 évben az AI mint trend megjelent a projektekben, viszont azt is látjuk, hogy inkább mint egy kiegészítő funkció, tehát egy segédfunkció, tehát továbbra is nem e köré építik, inkább az AI-t egy segítő funkcióként használják. De a korábbi évekre is jellemző, hogy mind szoftveres, mind technológiai újításokkal kísérleteznek a hallgatóink. Szeretnék két példát hozni, hogy milyen projektünk van, ami a mai napig működő, és az egyik például egy platformra épül. Ez a Petwise Care az első évben indult, a kisállat és gondozókat összekötő platformot hoztak létre. Egy valódi vállalkozásán nőtte ki magát, és már több befektetési kört zárt, akik Magyarországon angyalbefektetőkkel voltak a cápák közöttben, és az alapítójuk szerepelt a Forbes 30 sikeres magyar 30 alatt listáján. De 2 évvel ezelőttről például a Feral Drones csapata, ők egy autonóm drón alapú objektumvédelmi rendszert fejlesztettek, tehát ez már egy sokkal inkább IT-s vonal volt, ami elsősorban mezőgazdaságban és iparban alkalmazható. Ők is a mai napig aktívan tevékenykednek, megkapták az idei évben például a Growth Fund ösztöndíjat, és illetve egy 60 millió forintos támogatást a Startup Campustól. Úgyhogy nagyon széles körben vannak ezek a projektek. Tényleg azt látjuk, hogy mindenki hozza azt, ami az ő háttere és érdeklődési köre.
1: Svatelkes Viktóriát, a Hungarian Startup University program operatív vezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében a Váci út felé, illetve Kispesten a Nádasdi utcában a Vasgereben utcánál. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé és a Szél-Kálmán tér környékén is. Akadozik az előrejutása a Budai alsó rakparton a Rákóczitól északirányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Astoria felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtti szakasz. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza, mindkét irányból torlódik a forgalom. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Volt légi támadása a reggeli órákban, újra Kijev ellen, és hát az oroszok állítása szerint hadipari, illetve üzemanyagellátási létesítményekre mértek tömeges csapást. Az ukránok persze azt mondják, hogy voltak itt lakóingatlan elleni csapások, és akárhogy is vannak civil halálos áldozatai is ennek, illetve sok sebesültje. A szeptemberi választások után, amelyek Oroszországban lesznek, nem igazán számít senki semmi jóra, ami az orosz-ukrán háborút illeti. Vannak találgatások arról, hogy lehet, hogy újabb orosz mozgósítás lesz, további erőteljes katonai támadásokkal, illetve hát vannak hátborzongatóbb variációk is, részletek is, hogy vajon Oroszország mit fog tenni a választásokat követően. Természetesen, ha van bármi új információ, akár ezzel kapcsolatban is majd itt beszámolunk róla. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztőket, Csőri Hárt.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Elkezdődik a tanéva a köznevelési intézményekben és a szakképzésben.
6: Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet pedig december 19-től január 3-ig tart majd. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget.
5: Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén.
6: Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre.
5: Egy friss új kutatás szerint a tanévkezdés családonként majd 100 000 forintos tétellé vált. A teljes iskolakezdési költés alsó tagozatosoknál mintegy 70 000 forint, de idősebb gyerekek esetén a tanszerek mellett műszaki eszközökre és fizetős AI szolgáltatásokra is költenek a családok. A kutatás szakmai vezetőjét és a PVC szakértőjét Cseri és Kopándi Ildikót hallják.
7: Átléptük a 100 000 forintot átlagosan családilag költés. Szerintem az egy ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100 000 forintot. Szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem az elég nagy nyomást helyez a szülőkre.
5: Támadásért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében.
6: A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a hajót 3 ismeretlen eredetű lövedék találta el, miközben kifelé haladt a szorosból Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A hormozi szorosan globális olaj, gáz és műtrágya kereskedelem egyik kulcsfontos.
5: A kőolaj 1%-os pluszban a világpiacon, 91 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolaj hordonként jelenleg 86 dollár 40 centbe kerül. New Yorkban rendőrök lőttek le egy késsel támadó nőt a Times Square közelében.
6: A hatóságok szerint a 49 éves támadó két járókelőt késelt meg, egyikük egy 32 éves nő meghalt, a másik áldozatot stabil állapotban ápolják. A rendőrök 4 percen át próbálták rávenni a támadót, hogy dobja el a késeket, de nem tett eleget a felszólításoknak. A New Yorki rendőrfőnök elmondta, a nő korábban is a hatóságok látókörében volt.
5: Idehaza október végéig készíthet átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről.
6: Bóna Szabolcs agrárminiszter a Telexnek azt mondta, a vizsgálat kiterjed a rendszer környezeti és egészségügyi hatásaira, valamint arra is, lehet-e szerepe az aszály alakulásában. A tárcavezető szerint a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger növelni az aszály mértékét, ugyanakkor azt is vizsgálják, mennyire hatékonyan mérsékli a jégkárokat. A felülvizsgálat gazdasági okokból is indokolt, mivel a rendszer működtetése a korábbi 2,5 milliárd forint helyett 1,9 milliárd forintból is megoldható lehet.
0: Tőzsde hírek.
5: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7%-kal csökkent, az S&P 500-as 3%-kal mérséklődött, míg a Nasdaq Composite 1%-os mínuszban fejezte be.
5: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
6: A londoni börze 3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia Kakaron 8%-kal gyengült. Az olasz tőzsde stagnált, a spanyol Parket pedig 3%-kal került lejjebb.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt.
6: A részvénypiac forgalma közelítette a 40 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal erősödött 5055 forintra, az OTP 1,6%-kal gyengült 45.240 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra. a Richter 1,8%-kal esett 13.130 forintra.
5: Nem sokkal ezelőtt a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleményben lehetett arról informálódni, hogy az MBH Bank rendkívüli közgyűlést hív össze, méghozzá október 12-ére a székházába. A közgyűlés napirendjén egyelőre legalábbis egy pont szerepel, a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása, a díjazások megalapítása, illetve döntése a közgyűlés költségeinek viselése tárgyában, de hát általában azért nem ezért szoktak rendkívüli közgyűléseket összehívni. A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
6: A gazdaságkutató elemzése szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. A legnagyobb mozgásteret a gazdasági ügyekre fordított kiadások racionalizálása jelentené, amely önmagában a GDP mintegy 2%-ának megfelelő forrás szabadíthatna fel. A kamatterhek mérséklése további 1,5%-ot, a kulturális, sport és vallási célú kiadások visszafogása pedig 1,2%-ot jelenthetne. A GKI szerint ezeket a forrásokat az elhanyagolt humán ágazatok, különösen az egészségügy és a szociális szféra fejlesztésére lehetne átcsoportosítani.
5: Júliusban a belföldi értékesítési árak 2,5, az exportárak 3,1%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult, az exportárak ugyanakkor csökkenni kezdtek. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
8: Talán a várakozásoknál valamivel gyorsabb áremelkedést mutatnak a termelői árak júliusban. Ebben persze mindig szerepet játszik az árfolyam hatás is. Az ipar az nagyon erősen exportorientált, az árfolyam változás az meglátszik rajta. Még egy tényezőt ki kell emelni, ez pedig az energiaárak változása. Az exportban ez egyenesen egy 18,4%-os növekedést jelentett. Ha az ágazatok közül ki kéne emelni még valamit, akkor talán egy mindannyiunk számára elég fontos ágazatot emelnék ki, ez pedig az élelmiszeripar. Itt 5,3%-kal csökkentek egy év alatt az árak, miközben a vegyiparban vagy a fogziártás kőolajfeldolgozásban kétszámjegyű növekedés történt.
5: Két nap, 300 előadás és minden, amit ma a mesterséges intelligenciáról tudni kell és érdemes. Ez az AI Summit, ami jövő héten lesz hétfőn és kedden a Várostigetben. A rendezvény programigazgatója azt mondta, hogy a legnagyobb kihívás az eseményen, hogy egyrészt mindenki megtalálja a tudásának megfelelő szintű előadást, másrészt jól egyensúlyozzanak az álmok és a realitás között. Mucsányi Mariant hallják.
9: Nagyon nehéz minden egyes ilyen technológiai újításkor valóságot és a belelátott jövőképet, az adott technológiába belelátott jövőképet elválasztani egymástól. Ugye itt nagyon sok tényező hajtja ilyenkor ezt a hullámot, hajtják a gazdasági szereplők, a fejlesztők, hajtják a részvénypiacok, hajtják azok a lelkes hívők, akik valamiért ebben a technológiában nagyon hisznek. Megpróbáljuk a közönség számára érthetővé tenni azt, hogy mi lehet ebből kézzelfogható üzleti előny a következő évben, és mi az, ami majd a futurizmus része.
0: Időjárás jelentés.
6: Észak-nyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatilag fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néha viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A címvédő Barcelona házigazdaként 5-2-re legyőzte a Konferencia Liga előző idényben döntős Rayo Vallecanót a spanyol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának záró mérkőzésén. A másik találkozón az Osasuna 1-0-ra verte a Getafe együttesét. A spanyol labdarúgó-bajnokságot a Barcelona vezeti 9 pontjával, második a Real Madrid szintén 9 ponttal, harmadik az Atletico Madrid 7 ponttal. A labdarúgó Premier League-ben az Arsenal idegenben nyert címvédőként méghozzá 1-0-ra az Európa Liga győztes Aston Villát múlta felől. Az angol labdarúgó pontvadászatot a Manchester City vezeti 6 pontjával, második az Arsenal szintén 6 ponttal, harmadik a Hull City 6 ponttal, és még a negyedik Chelsea is 6 pontos. Az utolsó percben lőtt góllal nyerte az olasz labdarúgó bajnokságban az Atalanta, amely a 96. percben szerezte meg a győzelmet 1-0 arányban a Bolognával szemben. Az olasz pontvadászatot a Róma vezeti 6 pontjával, második az Internazionale szintén 6 ponttal, harmadik az AC Milan 6 ponttal, negyedik a Juventus 6 ponttal. Végül a US Open, a második helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz magabiztos játékkal 3 játszmában kerekedett felől Roman Safiulin ellen az amerikai nyílt tenisz bajnokság egyes küzdelmének első fordulójában. Alcaraz Safiulin 6-4, 6-4, 6-4. Női egyesben a fehér orosz Sabalenka simán 6-2, 6-4-re múlta felül a kolumbiai Osoriót.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8:16 van, jó reggelt kívánok. 16 perccel nagyjából becsengettek, legalábbis az általános és a középiskolákban, és hát az iskolakezdés már 100 000-es tételé vált a magyar családok számára. A PwC friss kutatása szerint a tanszerek és ruházat vagy sportruházat mellett már alapvető a műszaki eszközök beszerzése egyes háztartásoknál, sőt AI szolgáltatása is előfizetnek. A felmérés szerint az online csatornák egyre nagyobb teret kapnak a szükséges taneszközök beszerzésében. A kutatásról annak szakmai vezetőit, a PwC szakértőjét, Cserjés Kopánd Ildikót, Kosztyú Sára kérdezte.
2: Ez nagyjából 2000 fő bevonásával, digitálisan app és internethező bevonásával készült, egész pontosan 2129-en töltötték ki az online kérdőívet, és kifejezetten azt vizsgáltuk, hogy idén iskolakezdésre mit és hol vásárolnak a válaszadóink.
3: 100 000-es tétellé vált az iskolakezdés. Melyek azok az eszközcsoportok, amelyek között eloszlik ez a körülbelül 100 000 forint? Mire költenek elsősorban a családok?
2: Így van, ezt vizsgáltuk, hogy hogyan oszlik meg ez a költés. A legdrágább az a műszaki cikk költés, ez minden korcsoportban, de különösen az egyetemisták körében ez nagyon-nagyon magas ez a költési kategória. Amit legtöbben vásárolnak, ezek a papír írószerek, illetve a ruházati termékek. Nagyjából hasonló egyébként, amit elköltünk átlagosan papír írószerre, vagy mondjuk ruházatra, sportruházatra, de teljesen változik egyébként a korosztályok között, hiszen nem mindegy, hogy mekkora gyerkőt, és mondjuk első iskola kezdésről van szó, ott általában a papírírószer az, ami hangsúlyosabb és drágább, míg egy középiskolásnál inkább a ruhánk felé tolódik, illetve a sportszerek felé a költés.
3: Említetted az egyetemistákat a műszaki cikkek kapcsán. A kutatásból mennyire látszik az, hogy mondjuk a középiskolások, vagy ne adj Isten az általános iskolások között is a felső tagozatosok esetében most már egyre gyakoribb az oktatás összevonása a digitális eszközökkel?
2: A legtöbbet az egyetemisták szülei költik 193 000 forintot átlagosan műszaki cikkre, akik vásárolnak műszaki cikket, illetve az alsósok esetében 114 000, hiszen már az alsósok esetében is sokszor szükség van egy-egy ilyen cikkre. Egyre inkább látszik az, hogy beépült az, hogy már nem csak internetet használnak a tanuláshoz a gyerekek, hanem mesterséges intelligenciát is, és ugye ezt mindenképpen műszaki cikken tudják megtenni. Ez lehet számítógép, de lehet egy olyan okos telefon is, ami erre alkalmas.
3: A kutatásból kiderült bármi azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakori az előfizetős mesterséges intelligenciáknak a használata a háztartásokban?
2: Igen, mindössze 15%-a használ fizetős AI szolgáltatást, de nagyjából fele a háztartásoknak, 48,6% az ingyenesen elérhető megoldásokat vesz igénybe, és mindössze kevesebb, mint a háztartások egyharmada, aki egyáltalán nem használ AI eszközt. És ahogy mire használják, a gyerekek elsősorban információkeresésre, tananyag magyarázatára, ötletelésre, és hát bizony 10-ből 4-en azt mondták, akik használják, hogy a házi feladat elkészítéséhez is igénybe veszik a mesterséges intelligenciát.
3: Visszatérnék a vásárlási szokásokhoz. Milyen eredményeket mutat a kutatás? Mennyire van összhangban a személyes vásárlás, vagy az online vásárlás?
2: Ez teljesen eltérő a különböző termékkategóriák esetében. Műszaki cikknél ott meghatározóbb az online vásárlás, míg papírírószernél és ruházatnál nagyon sok esetben még meghatározó a hagyományos vásárlás, de egyre inkább azt látjuk, hogy a két csatornának az együttes használata az, ami egyébként a leginkább jellemzővé válik, tehát hogy megnézik az ajánlatokat online is, meg a boltban is. Gyakorlatilag 32% mondta azt, hogy kizárólag üzletben vásárol, és 3,3%, aki pedig kizárólag online, úgyhogy a legnagyobb rész, az nagyjából kétharmad, ő mind a kettő verziót megnézi, és hát különösen tanszerek esetében erős egyébként a személyes vásárlás, ott 63% inkább üzletbe megy és ott vásárol, hiszen meg akarják fogni ezeket a termékeket, meg akarják nézni. Itt ezek általában kisebb értékű termékek, a gyereket is viszi magával és válogat, míg egyébként ruhák és műszaki cikkek esetében meg már sokkal nagyobb az online-nak a jelentősége.
3: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a családok hogy időzítik az iskola kezdési vásárlást. Az én emlékeimben ez az egész úgy él, hogy szeptember elején, augusztus végén mindig egy csomó család, csomó gyerekkel megrohamozza a boltokat. Ez a mai napig jellemző, hogy az utolsó pillanatra hagyják, vagy van, aki fokozatosan készül a szeptemberre?
2: Nagyjából negyede az, aki fokozatosan készül. 24% mondta azt, hogy folyamatosan szerzi be. Nagyjából 61% az, aki ilyenkor megy el a boltba, és ilyenkor kezdi meg a vásárlást, és ekkor veszi meg, hiszen egyébként ilyenkor a legnagyobb a választék, ilyenkor vannak a legjobb akciók, de nagyjából 15% egyébként már júliusban megkezdi. A július 20-ától indul az igazi ruham, és mindössze 10% az, aki szeptemberre hagyja.
3: Mi a helyzet az inflációval, vagy az áremelkedéssel? Hogyan befolyásolja azt a keretet, amelyet egy-egy család előre eltervez arra, hogy az iskola kezdésre szánjon?
2: Hát a családok fele, nagyjából 51% mondta azt, hogy nagyjából ugyanannyit tervez költeni. Ebben valószínűleg benne van az is, hogy ha valami drágább lett, akkor esetleg abból az olcsóbbat választja. 18% mondta azt, hogy ő még csökkenteni is a költéseket. Ez egyébként azért is lehet, hiszen ha tavaly megvettek bizonyos dolgokat, nem feltétlenül kell minden évből mindig újat venni, főleg műszaki cikk esetén, és mindössze 12,5% mondta azt, hogy ő többet tervez költeni az idén.
3: Ha már iskola kezdés, azt gondolom, hogy megkerülhetetlen téma az iskola kezdési támogatás. Mi derül ki a kutatásból, mennyire vannak tisztában azzal, hogy ki jogosult erre, és hogyan lehet ezt a támogatást igénybe venni?
2: Nagyon széles körben ismert ez a támogatás, több mint 91% mondta azt, hogy hallott erről a támogatásról, viszont mindössze 20,5% tervezi ténylegesen igénybe venni. Ebben elsősorban a jogosultság is benne lehet, hiszen nem mindenki jogosult erre a támogatásra, 60% közel úgy véli, hogy ő nem jogosult erre, 12% pedig nem tudja megítélni, hogy igényelheti azt. Kicsit még bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki kaphat, vagy nem.
3: Beszéljünk egy picit a számokról. Milyen nagyságrendben kell gondolkodni, vagy milyen különbségeket lehet látni a között, hogy mondjuk egy egyetemista, egy középiskolás, egy felső tagozatosra és egy alsó tagozatos diákra vagy hallgatóra mekkora keretet lőnek be a családok, szülők?
2: Átlagosan egy gyerkőcre 67 000 forintot költenek. Egyébként a legtöbbet az egyetemistákra 80 795 forintot. Itt a műszaki cikk az, ami nagyon meghúzza ezt az összeget. A legkevesebbet érdekes módon a középiskolásokra költik 62 532 forintot, és hát a felsősök 69 000 forint átlagosan, az alsósoknál pedig 70 055 forint, amit költenek. De egyébként maga az eloszlás is más, tehát látszik az, hogy az alsósok esetében a papírírószer az, ami ezt húzza fölfele, tehát közel a felét papírírószerre költik, míg mondjuk az egyetemisták esetében a 80 000 forintból 47 000 forintot a műszaki cikkhoz, míg papírírószerre mindössze 18 000 forintot költenek, tehát más a vásárlói kosár összetétele is a különböző korosztályoknál.
3: Említetted, hogy ez egy évek óta tartó felmérés. Volt valami olyan adat, vagy olyan eredmény, ami az előző évekhez képest kirívónak számított?
2: Hát, hogy átléptük a 100 000 forintot átlagosan családilag költés. Szerintem az ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100 000 forintot. Szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem ez elég nagy nyomást helyez a szülőkre. Egyébként nem csak anyagilag, hanem abban is, hogy mit engedjek, hogyan használjuk, hiszen ez még felnőttként is most nagyon sok a kérdés, hogy hogyan lehet ezt etikusan és jól használni az AI-t, és akkor, mikor még mi magunk sem tudjuk ezt jól kezelni, akkor a gyerekeinknek kell világos iránymutatást adni, hogy mit szabad és mit nem. Tehát szerintem az idei iskola kezdése ez egy érdekes kérdéseket vett fel egyébként ilyen szempontból is, nem csak anyagilag, hanem más szempontból is.
1: Cseri és Kopándi Ildikót, a PVC szakértőjét hallották az idei költségekről, már ami a tanulás elindulását illeti. 8:25 van, egy érdekességgel folytatjuk, 8:30-kor a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a vonalban Pászkán Zsolt, Románia szakértő, a témánk a vagyon visszaszerzés, korrupció elleni harc, vajon hogy volt ez Romániában?
0: Reggeli Monitor.
4: Tarlélelet a Somlóhegy lábánál címmel nyílt meg, a Hónap Kincse Kamara tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A múzeum az intézmény önkéntes régészeti csapatával közösen idén nyáron tett Veszprém megyei feltárása során 27 koraükori ezüsttallért talált. A különleges régészet leletek október 18-áig tekinthetők meg a múzeumban. Zsigmond Gábor, a Nemzeti Múzeum főigazgatója elmondta, a múzeum szívügyének tekinti az önkéntesség fejlesztését, ezért is hozta létre közösségi régészeti osztályát, amely munkába szervezi ezt a tevékenységet, az önkéntes programot. Az ebbe fektetett energia többszörösen megtérül, mondta a főigazgató, aki köszönetét fejezte ki az önkéntesek munkájáért. A közös munka sikerét a jövőben is különböző kiállítások és kiadványok jelezhetik. Az érmék túlnyomó többségét, 18-at, II. Ferdinánd osztrák főherceg verette Tirolban, a Hallintirói Verdében, illetve az elszászi Eisenheimben. Ezen kívül tartalmazott még 3 darabot II. Rudolf német-római császár, magyar és cseh király, 2 magyar és 1 cseh veretű tallérjából. A lelet értéke és a képviselt veretek egymáshoz viszonyított aránya arra engedi következtetni a szakértőket, hogy a kincs a 15 éves háború időszakához köthető.
0: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés.

0: hol. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban továbbra is torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczitól északirányban, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es és a 11-es úton a városhatártól, illetve a Budaörsi úton végig. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassan lehet haladni továbbra is a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton a Nagykörút és az Ecseri út előtti szakaszon, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Váci úton és a Megyeri útnál a közös csomópontnál befelé. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható, mert burkolatot javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Újabb és újabb információk jönnek azzal kapcsolatban, hogy mi újság Nepálban, már meghaladta az ezret az országot és Kína csújtó katasztrofális villámáradás halálos áldozatainak a száma. A mentőcsapatok továbbra is igyekeznek eljutni a természeti katasztrófa miatt a külvilágtól elzárt településekre, de hát nyilván ez nagyon-nagyon emberfeletti munkát kíván. A kínai hatóságok egyébként 16 halálos áldozatról írnak. Még múlt héten szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadék víz zúdult az alacsonyabban fekvő völgyekbe, pusztító áradásokat idézett elő a folyók alsóbb szakaszain. A sziklaomlás ereje akkora volt, hogy az egy 5,2-es magnitudójú szeizmikus eseményként is érzékelhető volt. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, például a legfrissebb gazdasági adatokkal, ami az idehaza a GDP-t illeti, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A KSH második becslése szerint a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest.
4: Az előző negyedévhez mérten a GDP 0,5%-kal emelkedett, az első fél év egészében pedig szintén 1,7%-os volt a bővülés. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az ipar támogatták, miközben a mezőgazdaság teljesítménye a súlyos aszály miatt 12,4%-kal visszaesett. A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,1%-kal nőtt, a bruttó állóeszköz felhalmozás viszont 6,3%-kal csökkent. A GDP bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás majd 2%-ponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi egyenleg 2,9%-ponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.
3: Júliusban a belföldi értékesítési árak 2,5, az exportárak 3,1%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult, az exportárak ugyanakkor csökkenni kezdtek. Reggős Gáborta a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Talán a várakozásoknál valamivel gyorsabb áremelkedést mutatnak a termelői árak júliusban. Ebben persze mindig szerepet játszik az árfolyam hatás is. Az ipar az nagyon erősen exportorientált, az árfolyam változás az meglátszik rajta. Még egy tényezőt ki kell emelni, ez pedig az energiaárak változása. Az exportban ez egyenesen egy 18,4%-os növekedést jelentett. Ha az ágazatok közül ki kéne emelni még valamit, akkor talán egy mindannyiunk számára elég fontos ágazatot emelnék ki, ez pedig az élelmiszeripar. Itt 5

0: 3-3 százalékkal csökkentek egy év alatt az árak, miközben a vegyiparban vagy a foggyártás tulajfeldolgozásban kétszámjegyű növekedés történt.
1: 365 forint 10 félére jelenleg az euró árfolyama. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben.
2: Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli szünet december 19-től január 3-áig tart. Tavaszi szünet lesz március 25 és április 4-e között. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget.
1: Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén.
2: Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebránál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre.
1: Támadásért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében.
2: A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a hajót 3 ismeretlen eredetű rövedék találta el, miközben kifelé haladt a szorosból Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A Hormuzi szorosan globális olaj, gáz és műtrágya kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.
1: Irán kész visszatérni az Egyesült Államokkal megkötött iszlamabadi egyezményhez, ha Washington is így tesz, jelentette ki Masoud Pezeshkian iráni elnök a Sankhely Együttműködési Szervezet államfői tanácsán. A fenntartható biztonságot nem lehet ellenségeskedésen keresztül elérni, ennek alapja a kölcsönös bizalom, az országok szuverenitásának tisztelete, a belügyekbe való beavatkozás kerülése és az együttműködés, így az iráni elnök, aki szerint a közel-kelet stabilitás annak alapja az lenne, hogy a régió államai és hatalmai mellőzik az erőszakos eszközök használatát. A kőolaj ára egyébként egy enyhe 1% alatti emelkedésben $91.19 a Brent, az amerikai könnyőolaj pedig $86.61 jár.
3: Tőzsde hírek.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 7%-kal csökkent, az S&P 500-as 3%-kal mérséklődött, míg a Nasdaq kompozit 1%-os mínuszban fejezte be.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek.
2: A londoni börze 3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a franciák akaron 8%-kal gyengült. Az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3%-kal került lejjebb.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt.
2: A részvénypiac forgalma közelítette a 40 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal erősödött 5055 forintra, az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13130 forintig.
1: Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INAP és a MOL kapcsolatáról, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon.
2: A magyar kormányfő röviden egyeztetett Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái tárgyalásokat kezdenek az ügyben. Magyar Péter szerint lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a magyar-horvát kapcsolatokban, de mindkét félnek védenie kell a saját nemzeti érdekeit. Andrej Plenković úgy fogalmazott, az INA és a MOL közötti rendezetlen kérdések régóta visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését. A vita középpontjában az INA irányítása, valamint Hernádi Zsolt MOL vezérügye áll.
3: Időjárás jelentés.
2: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadés súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik. Az Észak-Dunántúlon néha viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
3: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Idehaza elindul majd szeptembertől a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal tevékenysége. Unger Anna lesz az elnök, és már vagy elnök helyettese Tasnádi Katalin, aki véletlenül majd a nyomozati munkát fogja majd össze. Igen komoly előzetes felzúdulás volt bizonyos értelemben, hogy miért Unger Annát választották elnöknek, miért nem Ligeti Miklóst a Transparency International-től, de hát végeredményben egyébként nyomozati munka lesz majd érdekes, és hát Romániában már volt erre példa egy hasonlóan komoly korrupció ellenes harcra, ami 2013 és 2018 között volt az országban a Nemzeti Korrupció Ellenes Ügyészség, akinek az élén az a Laura Kövesi állt, aki később az Európai Főügyészségnek lett a vezetője, de az elmúlt, illetve az az 5 év hogyan telt Romániában, és mennyire lehet vajon esetlegesen az ottani gyakorlatot átültetni idehaza. Kérdezem Pászkán Zsolt, Románia szakértőt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Igen, a kérdés nagyon indokolt és jó is, és talán azzal vezetve, hogy egészséges lenne hosszú távon is, nem csak rövid távon, ha elkerülné Magyarország azokat a hibákat, amelyek Romániában megtörténtek. Más körülmények között történtek, valószínű más lesz a háttér is, amiben működik majd ez az intézmény, de azért a csábítás, főleg az első nyilatkozatok után, ami a magyar oldalon elhangzottak, amelyek példaként hozták föl ezt a Kövesi ügyet, ez aggasztó, ha ezt komolyan gondolják. Megmondom, hogy miért. Mi a különbség? A különbség az is, hogy ez valószínű, hogy megmarad, hogy a Kövesi tisztségvezetőségét rányomta a pecsétet egy korrupcióellenes ügyészségek, bíróságok és titkosszolgálatok, elsősorban a román hírszerző szolgálat, tehát a belső szolgálat, belföldi szolgálat közötti titkos paktumokon alapuló együttműködés. Hogy röviden lássuk, hogy miről volt szó, a lehallgatási lehetőségek, ezeknek a technikai biztosítását a román hírszerző szolgálat végezte, ezzel nem is lett volna semmi gond. A gond ott keletkezett, hogy bár a törvény tiltotta a titkosszolgálatok részvételét a nyomozati folyamatban, Romániában ezt megsértették. És ez annyira nyilvánvalóvá vált persze néhány év után, hogy az Alkotmánybíróság megszüntette. És itt jön az, aminek következményi vannak, mert hallottam, vagyis olvastam azokat indokokat, hogy hány pert indítottak annak idején, és hogy ez milyen, mennyire mutatta ennek a lépésnek az eredményességét. Ez is felületes megközelítés a dolgoknak, mert azt is meg kell nézni, hogy ezekből a perekből hányból lett végleg jogerős ítélet, és még csak nem is ez dönt, hogy hány jogerős ítéletet semmisítettek meg utána, éppen azért, mert a bizonyítékokat jogsértő módon szerezték meg. Tehát ezzel mondom, hogy nagyon óvatosan kell kezelni ezt a párhuzamot. Nem teljesen azonos, de nagyon-nagyon veszélyes.
1: Mert hogy egyébként a felderítésben sikeres volt ez az időszak, de ahogy említette, a meg nem engedett eszközökkel való bizonyítékgyűjtés miatt később nem születhettek olyan ítéletek, amelyekre joga számolhatott volna bárki?
2: Ez is nehéz megítélni, mert ugye mondhatjuk azért, hogy azt is, hogy csak azért szűntek meg az eljárások, vagy azért semmisítettek meg ítéleteket, mert jogtalan volt a bizonyíték megszerzése. Igen, ám, de a bizonyíték is szennyeződött. Tehát olyan teljesítmény kényszer volt, vagy kényszer, vagy külső kényszer, vagy belső, tehát a hiúság, a sikervágy miatt, hogy nagyon sok esetben szó szerint kényszerítették a bizonyítékot az elítéltekből, és ez sok esetben nem állta meg a helyét, tényszerűen sem. Tehát hamis bizonyítékokat kreáltak, mondom, nem feltétlenül akarattal, tehát nem biztos, hogy az ügyész tudta, hogy ő átveri a kihallgatott személy, a vád alá vont, vagy az eljárás alá vont személy, hanem megörült annak, hogy végre itt van valaki, akinek megnyílik a szája, mond bármit, mindenki nagy kutyákra mond érdekes dolgokat, csak hát utólag kiderült, hogy ezek sok esetben nem feleltek meg a valóságnak, és ezt nem vizsgálták előképpen, mert pont itt jött, hogy a bíróság, az ügyészség és a titkosszolgálatok együttműködése során sok esetben a bíróságoknál is irányított volt az ítélet. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, mivel titkosszolgálati eszközökkel szedték össze a bizonyítékokat, mondom, egy bizonyos pontig ez nem is törvényellenes, könnyű volt azt mondani, hogy ezeknek a bizonyítékoknak a megismerése C-típusú, vagy minek nevezik Magyarországon.
1: Nemzetbiztonsági cél átvizsgálást igényel.
2: Átvizsgálásra van szükség. Ezzel már szűrni lehetett, hogy kik azok a bírók, akik egyáltalán szóba kerülhetnek az ilyen ügyek vizsgálatánál. És ez vonatkozott az ügyvédekre is, a vádlottak ügyvédjeire is, hiszen azt mondták, hogy csak azok az ügyvédek láthatják el, és pontosabban bárki lehet ügyvédje egy ilyen elítéltnek, de ha meg akarja ismerni a bizonyítékokat, akkor ilyen átvilágításon át kell esnie. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez egy nagyon nem teljesen párhuzamos, nem teljesen tükör helyzet, de mondom, hogy a teljesítménykényszer sokszor hoz ilyenfajta torzulásokat, különösen akkor, ha a politikai felhatalmazás, és itt nem csak az országos politika felhatalmazása, hanem Romániában nagyon erős volt, sőt, egy adott ponton túl kövesség külföldi támogatottsága erősebb volt, mint a belföldi, tehát hogy Traian Băsescu úgymond találmánya volt, de egy idő után már nem Traian Băsescunak volt, hogy is mondjam, itt vegyük idézőjelben elszámolási kötelessége, hanem tudta, hogy ha bármi van, akkor őt az Egyesült Államok vagy az Európai Unió megvédi. És ez így is volt hosszú ideig. Tehát, és ez hozott egyfajta, úgyis mondjuk, persze lehet azt mondani, hogy ettől rendkívül független lett, igen, de másrészt rendkívül ellenőrizhetetlen is vált. Tehát ez is egy veszélyforrás, amikor megszűnik minden kontroll, plusz van egy média, amelynek egy része az árnyoldalakat teljesen elhallgatja, és ha annak túlnyomó többsége van egy adott helyzetben, szintén, mint mondtam, úgy, hogy egy bizonyos ideológiai körhöz tartozik, és az annak túlnyomó többsége van. Ebben az esetben a média sem képezi azt a korlátozó erőt, ami ilyen helyzetben egy ennyire érzékeny kérdésben szükséges. Nem tudom, hogy ez Magyarországon hogy lesz, nem tudja senki, hiszen csak most állt fel a hivatal, de ezek olyan figyelmeztetések, amelyek a túlzott például a túlzott bezzeg romániázás miatt én úgy érzem, hogy fontos megfontolni.
1: Meg hát nagyon fontos lenne nyilván úgy megszerezni bizonyítékokat, elindítani eljárásokat, hogy aztán ne legyen ugyanaz a vége, hogy több év munkája után végül nem eredménnyel zárul egy eljárás. Hogy lett akkor Laura Kövesi az Európai Ügyészség vezetője, hogyha picit ellentmondásos volt a megítélése az ő munkájának, mert rendkívül sikeres volt, de aztán ezek szerint nem mindig sikerült a bírósági szakaszban ítélet hirdetésig pláne jogerősig elvinni.
2: Ez is nagyon érdekes, és itt is látható, hogy egyrészt mennyire fontos volt a sikerességben az infrastruktúra, idézőjelben téve infrastruktúrális háttér, és a logisztikai háttér mennyire fontos, és az is mennyire fontos volt, hogy a hozzá kijutásaiban is mennyire fontos volt maga a politikai ideológiai háttér. Tehát annak idején talán nem sokan emlékeznek rá, már nagyon égett a talaj kövesi lába alatt, míg Klaus Johannes volt ő volt az elnök, és már még az ő idejében is már tarthatatlan volt. Egy ideig húzódott az ő felmentés, aztán Klaus Johannes aláírta a felmentését. És eközben már megindult a kimenekítési akciója Brüsszelben, felállt ez a korrupciós ügyészség, és nagyon érdekes, érdemes föllapozni az akkori sajtót, legalábbis annak egy részét, hiszen a pályázat kezdeti szakaszában óriási felhördülés keltett, hogy sorra szórták ki az olasz, a francia, stb. Ügyész jelölteket a versenyből. Egészen addig még három jelölt maradt, egy német, egy francia és egy román, a kövesi. És a német azzal lépett vissza, hogy nagy megtiszteltetés, hogy kövesivel lehet egy versenyben. Ismerni kell ehhez azt is, hogy az Európai, tudni kell ehhez azt is, hogy az Európai Parlamentben erős német frakció lett volna volt, és nagy esélye lett volna győzni, tehát ezért érdekes ez a fajta visszalépés. És maradt a francia meg a román jelölt. A francia jelölt megkapott egy franciaországi tisztséget, nem tudom, a főügyészét, vagy melyik tisztségen, és akkor ő azzal indokolta, hogy továbbra is versenyben maradt, hogy akkor újra kellene az egész versenyt indítani, és hát ezt nem vállalja, inkább inkább versenyben maradt, és akkor persze kövesi ragyogó győzelmet aratott úgy, hogy néhány meghatározó EP személyiség ott állt az urnánál, és árgusan figyelte, hogy ki, nehogy valaki megakadályozza a helyes szavazást. De nem volt ez teljesen sima dolog. Látható volt, hogy nagyon fontos egyeseknek, hogy ez így történjen, és ez így is történt. Utólag viszont, és ez egy fontos dolog, utólag viszont kövesi többször panaszkodott, hogy nem kapja meg a kellő támogatást, hogy az nagyon zűrös ügyekben nem, Európai Unió nagyvadait jelenti, ott nincs akkora mozgástere, mint szeretné, és azért ez megint egy érdekes történet.
1: Nagy vad alatt az Európai Bizottság elnökét érti, például Ursula von der Leyent, mert voltak a vakcina beszerzéssel kapcsolatban érdekes dolgok.
2: Igen. De voltak mások is, és ezt lehet látni. Most csak zárójel, hogy most hirtelen a nevek nem mindig jutnak eszembe, de az EP alelnöke, esetében is, és még több ilyen meghatározó személy esetében nem az Európai Ügyészség tárta fel a dolgokat, hanem például a belga ügyészség.
1: Igen, és hát emiatt voltak ugye letartóztatások is európai parlamenti képviselőknél. Hát meglátjuk majd, hogy hogyan működik majd a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal idehaza. Egyelőre ugye két női vezető tudunk, de még hiányoznak elnökhelyettesek. És hát vajon, hogy mennyire hasonlít majd a romániai, vagy akár más európai példára a magyar működés. Pászkán Zsolt, Románia szakértőt hallották, köszönjük, hogy a segítségünkre volt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
3: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Na és végül mibe fektettél?
6: Ingatlanba.
5: Lakás?
6: Nem.
5: Nyaraló?
6: Nem.
5: Akkor?
6: Üzleti ingatlan.
5: Az nem csak a nagyoknak van.
6: Én is azt hittem.
7: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Na, ennek én is utána nézek.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
9: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utcánál sávlezárásra kell készülni. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Bajcsi Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Soroksári úton befelé a Haller utcánál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. szeptember 1-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit a hírszerkesztőket, Csöri Hárt.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Augusztusban tovább bővült a magyar feldolgozóipar a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság Beszerzési Menedzser Indexe alapján.
11: A szezonálisan kiigazított VMI értéke 51,3 pont volt, ami enyhén elmarad a júliusi 51,4 pontos szinttől, de továbbra is az 50 pont feletti bővülés jelző tartományban áll. A részindexek többsége csökkent, ugyanakkor az egyedi mutatók közül 9 továbbra is a fellendülés tartományában maradt. Az új rendelések és a termelési mennyiség indexe is mérséklődött, miközben a foglalkoztatottsági mutató még éppen 50 pont felett maradt. A jelentés szerint az augusztusi érték alacsonyabb a hosszú távú havi átlagnál, ugyanakkor meghaladja az előző 3 év augusztusi átlagát.
1: A KSH második becslése szerint az idei második negyedévben 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest.
11: Az első negyedévhez mérten a GDP 0,5%-kal emelkedett, az első fél év egészében pedig szintén 1,7%-os volt a bővülés. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az ipar támogatták, miközben a mezőgazdaság teljesítménye a súlyos aszály miatt 12,4%-kal esett vissza. A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,1%-kal nőtt, a bruttó állóeszköz felhalmozás viszont 6,3%-kal csökkent. A GDP bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 1,9 ponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi egyenleg 2,9 ponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.
1: Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben.
11: Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget.
1: Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén.
11: Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre.
1: Egy friss új kutatás szerint a tanévkezdés családonként majd 100 000 forintos tétellé vált. A teljes iskolakezdési költés alsó tagozatosoknál mintegy 70 000 forint, de idősebb gyerekek esetén a tanszerek mellett műszaki eszközökre és fizetős AI szolgáltatásokra is költenek a családok. A kutatás szakmai vezetőjét és a PVC szakértőjét, Cseri és Kopándi Ildikót hallják.
12: Átléptük a 100 000 forintot átlagosan családilag költés. Szerintem az ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100 000 forintot. Szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem az elég nagy nyomás helyez a szülőkre.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 4 percnyi tőzsdei kereskedés után 0,2%-kal megy felfelé a BUX, 149.492 ponton jár, 127,5 millió forint a forgalom. 0,8%-kal erősödnek a MOL részvények, 5.095 forinton jegyzik őket, az OTP 0,1%-os emelkedésben 45.290 forinton, stagnál a Richter 13.130 forinton, és a tegnapi záróján a Magyar Telekom is 2.530 forint. A Forage a tegnapi zuhanás után 0,8%-kal erősödik 1594 forinton. Érdemi még a forgalma a CIK Pannóniának, amely 0,3%-kal drágul 310 forinton. A Delta 2,2%-os pluszban 51 forint 70, csökken a Dunahouse 2,9%-kal 1350 forinton, esik az Opus 3,3%-del 309 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 365 forint 50 fillért kell adni. Támadásért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében.
11: A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a hajót 3 ismeretlen eredetű lövedék találta el, miközben kifelé haladt a szorosból Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A Hormuzi szorosan globális olaj, gáz és műtrágya kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.
1: New Yorkban rendőrök lelőttek egy késsel támadó nőt a Times Square közelében.
11: A hatóságok szerint a 49 éves támadó két járókelőt késelt meg, egyikük egy 32 éves nő meghalt, a másik áldozatot stabil állapotban ápolják. A rendőrök 4 percen át próbálták rávenni a támadót, hogy dobja el a késeket, de nem tett eleget a felszólításoknak. A New Yorki rendőrfőnök elmondta, a nő korábban is a hatóságok látókörében volt.
1: 20 gerillát ölt meg a kolumbiai hadsereg az ország déli részén végrehajtott légitámadásokban.
11: Az elnök közlése szerint az akcióban 5 embert elfogtak, 2 kiskorút pedig kimentettek. A támadást Gaviare tartományban hajtották végre, ahol a kolumbiai forradalmi fegyveres erőből kiszakadt egyik csoport működik. A szervezetet Kolumbia egyik legkeresettebb gerilla vezére irányítja. Az elnök narkoterroristáknak nevezte a célba vett fegyvereseket.
1: Hatalmas orosz rakéta és drón támadás érte el Kijevet és környékét még ma reggel.
11: Az ukrán hatóságok szerint a fővárosban legalább 8 ember meghalt, 5-en pedig megsebesültek, köztük 3 gyerek is. A kijevi régióban, Borispil térségében 7 ember vesztette életét, amikor találat ért egy vállalatot. Ugyanott egy 5 emeletes lakóházat is támadásért, 8-an megsérültek, köztük egy gyermek. Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg polgári létesítményeket és lakóépületeket vett célba.
1: Október végéig készíthet átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia a jégeri jégkármérséklőrendszer működéséről.
11: Bóna Szabolcs agrárminiszter a Telexnek azt mondta, a vizsgálat kiterjed a rendszer környezeti és egészségügyi hatásaira, valamint arra is lehet-e szerepe az aszály alakulásában. A miniszter szerint a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a jéger növelni az aszály mértékét. Ugyanakkor azt is vizsgálják, mennyire hatékonyan mérsékli a jégkárokat. A felülvizsgálat gazdasági okokból is indokolt, mivel a rendszer működtetése a korábbi 2,5 milliárd forint helyett 1,9 milliárd forintból is megoldható lehet.
1: Új vezetője van a világ egyik legnagyobb cégének, az Apple-nek. Az új főnök John Ternus nem ismeretlen a dolgozók között, hiszen mintegy 25 éve dolgozik a vállalatnál. A HVSV szakportál újságírója szerint jó kezekbe kerül a karmesteri pálca, de lesz kihívás bőven. Koi Tamás szerint az látható jó döntés volt eddig, hogy nem égettek sok pénzt a mesterséges intelligencia fejlesztés oltárán, mint tették azt sokan a versenytársak közül.
13: Az Apple sokkal reviliensebb ezzel a jelenséggel szemben, mint az összes többi piaci szereplő, vagy a nagy technológiai cégek. Aztán lehet, hogy nem fog kipukkanni semmilyen lufi, ezt ugye most még azért nehéz megtippelni biztosan, de az biztos, hogy azért menni fogunk ebbe az irányba, tehát most az új iPhone-okkal érkező új iOS operációs rendszer, az iOS 27 már azért sok AI fejlesztést fog tartalmazni, ugye a Siri-t, azt majd állítólag meg fogják csinálni egy ilyen AI asszisztenshez hasonló működési alapokra. Megy az Apple is ebbe az irányba, csak még egyszer mondom, ők azok, akik ezeket szeretik megtölteni tartalommal, vagy felhasználó élménnyel ezeket a hangzatos fejlesztéseket. És szerintem Ternus ebből a szempontból egy nagyon jó választás lehet, mert abszolút ezt a szemléletet viszi tovább. Az Apple sokkal reviliens.
0: Időjárás jelentés.
11: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapad és súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra torlódik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A címvédő Barcelona házigazdaként 5-2-re legyőzte a Konferencia Liga előző idényben döntős Rayo Vallecanót a spanyol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának záró mérkőzésén. A másik találkozón az Osasuna 1-0-ra verte a Getafe együttesét. A spanyol labdarúgó-bajnokságot a Barcelona vezeti 9 pontjával, második a Real Madrid szintén 9 ponttal, harmadik az Atletico Madrid 7 ponttal. A labdarúgó Premier League-ben az Arsenal idegenben nyert címvédőként méghozzá 1-0-ra, az Európa Liga győztes Aston Villát múlta felől. Az angol labdarúgó pontvadászatot a Manchester City vezeti 6 pontjával, második az Arsenal szintén 6 ponttal, harmadik a Hull City 6 ponttal, és még a negyedik Chelsea is 6 pontos. Az utolsó percben lőtt góllal nyerte az olasz labdarúgó bajnokságban az Atalanta, amely a 96. percben szerezte meg a győzelmet 1-0 arányban a Bolognával szemben. Az olasz pontvadászatot a Róma vezeti 6 pontjával, második az Internacionale szintén 6 ponttal, harmadik az AC Milan 6 ponttal, negyedik a Juventus 6 ponttal.
14: Végül a US Open a második helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz magabiztos játékkal 3 játszmában kerekedett felől Roman Safiulin ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság egyes küzdelmének első fordulójában. Alcaraz Safiulin 6-4-6-4-6-4. Női egyesben a fehér orosz Sabalenka simán 6-2-6-4-re múlta fel a kolumbiai Osoriót.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Negyed tíz van, a tőzsdenyitás negyed órája történt meg idehaza, meg persze Európában. Milyen a piaci hangulat? Kérdezzem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ugye Amerikában, ugye itt az újabb háborús eseményeknek köszönhetően is kismértékű csökkenést láthattunk a tegnapi napon. Ázsiában is inkább, ugyan vegyes volt a kép, de inkább azért azt mondanám, hogy a nagyobb piacok inkább enyhén leértékelődtek, és ilyen szemmel érdekes nézni az európai piacot. Itt azt látjuk, hogy a enyhe csökkenés van, tehát például a DAX 1,4%-kal értékelődik le jelen pillanatban 26.190 pontra, és hát ilyen szemmel érdemes nézni a magyar piacot is, és ott pedig örülhetünk a tegnapi esés után, hiszen 4,1%-kal emelkedik jelen pillanatban a PIA, a VUX, de ezzel is még 150 ezer pont alatt marad, 149.749 ponton áll jelen pillanatban. A forgalom, azt mondanám, hogy hát átlagosnak mondható, ilyen 350 millió forint környékén van. Az OTP 0,5%-kal emelkedik, a MOL 0,8%-kal, nyilván itt az erős olajárak azok segítenek. A Magyar Telekom az 1,1%-kal leértékelődik, a Richter pedig 0,5%-kal emelkedik 13.200 forintra.
1: Kijött ugye a második megerősítése, a második négyévi GDP-nek, hát abban nincs nagy változás, 1,7%-os volt a gazdasági növekedés. Ettől függetlenül a második fél évre vártok-e esetlegesen még egy erőteljesebb felpattanást a magyar gazdaság részéről, vagy inkább e körüli teljesítményre állhat be idén a magyar GDP?
2: Hát ugye igazándiból egy nagyon fontos tényező az, hogy ugye végül az augusztus 31-i határidőre ugye sikerült mindent tető alá hozni, tehát gyakorlatilag meg fogjuk kapni ugye az uniós pénzeket, ugye itt a 10 milliárd euróról beszélünk első körben, de ezek most még nem fogják a magyar gazdaságot stimulálni különösebb képpen, mert hogy ugye ezek a pénzek azért később érkeznek meg, meg ugye egy jelentős része nem feltétlenül itthon költődik el. Minden esetre én azt gondolom, hogy talán egy kicsit javulhat a teljesítmény itt az év második felében. Ugye nyilván van egy, hogy mondjam, tehát ugye egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitika elé nézünk, ugye ennek megfelelően ugye a beruházások mennyisége javulhat, és ennek azt gondolom, hogy előbb-utóbb hatása lesz a GDP növekedésre Magyarországon. Nyilván ezt azért úgy kell tekinteni, hogy a relatív elmozdulás ugye a világhoz képest, úgyhogy valamiféle javulás szerintem lehet.
1: Nemzetközi szinten folytatódik, amiről már a múlt héten is volt szó, a hozamemelkedés és az ezzel kapcsolatos aggodalom, hogy akkor vajon ez mennyire nehezíti meg egyrészt az állami költségvetések finanszírozását, másrészt az újabb és újabb magánberuházásokat?
2: Hát igen, bár itt ugye elsősorban a hosszú hozamokról beszélünk, és hát persze nyilván ez egy, hogy mondjam, tehát, hogy igen, a beruházásokra kihatással lehet, meg, mert hát nyilván ugye úgy számolunk velük, mint alternatíva költséggel, meg hát ugye azt látjuk, hogy ugyan elég nagy a pénzbőség már jó ideje, ugye gyakorlatilag 17-18 éve nagy pénzbőségben ül a világ, ugye a 2008-as válság óta. Hiába voltak szűkítési akciók, de úgy tűnik, hogy már ez sem elég, ugye most három oldalról szívja a pénzt mindenki, ugye a mesterséges intelligenciához, fejlesztésekhez rengeteg pénz kell, ugye a költségvetések azok recsegnek, ropognak szerte a világban, itt akár USA-ról, akár számos európai gazdaságról beszélünk, tehát oda is kell a pénz, úgyhogy a helyzet az az, hogy ezek elszívják a pénzt a piacról, és emelik a hozamokat.
1: Ma akár makroszinten, akár még esetlegesen gyors jelentési szinten kell figyelni, egyébként akár az európai, akár az amerikai tőzsdei kereskedésben fontos információkra?
2: Hát igen, jött az európai infláció, illetve a német infláció, ami egy enyhén jobb lett a várakozásoknál, de ugye emelkedett, és hát majd jön 11 órakor az EMU előzetes augusztusi inflációs adata, ott a várakozás 3,3% az előző havi, a júniusi 2,9%-hoz képest, úgyhogy kíváncsi leszek pláne annak fényében, hogy a német infláció jó lett, tehát nem emelkedett 3% fölé végül, mint ahogy várták, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes lesz figyelni. Úgyhogy, és hát ugye nyilván az USA-ban lesz például az ISM feldolgozóipari index is, ami enyhén csökkenhet, tehát ezek a feldolgozóipari beszerzési menedzser indexek, bár mostanában kevesebb figyelmet kapnak, de azért azt gondolom, hogy érdemes lesz azokat is figyelni a délután folyamán.
1: Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Stanohédi filmje nyerte a felnőtt, Szűcs András alkotása pedig az ifjúsági kategória első díját a Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemlén, amit negyedik alkalommal rendezett meg a Néprajzi Múzeum. Az idei versenyre 55 nevezés érkezett. A 8 tagú szakmai zsűri, amelyben néprajzkutató filmrendezők is voltak, 13 ifjúsági és 23 felnőtt kategóriájú alkotást választott be a versenyprogramba. A felnőttek mezőnyében a fődíjat Stanu Hédi, Pörgő Morgó Jóember in Memoriam Novák Ferenc Tata című a világhírű koreográfus életútját bemutató alkotása érdemelte ki. A második helyen Keresztes Péter végzett egy elsorvadó Temes megyei községről szóló Csak a csend maradt című filmjével. A harmadik díjat megosztva kapta Füredi Zoltán Mongóliában játszódó road movie-ja, a legbelsőbb Ázsia, magyarok nyomában Mongolországban, valamint Komács László a kőszegi szőlőjövés hagyományát feldolgozó munkája. Az ifjúsági kategória első díját Szűcs András nyerte el, a Sztánai Vince család és a házi sajt készítés folyamatát bemutató Nincs ünnepünk, nincs szabadságunk című filmjével. A szemle díjnyertes alkotásait a Múzeumok őszi fesztiválja keretében novemberben a Budapesti Néprajzi Múzeumban is levetítik.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például az iskola kezdéssel kapcsolatban. Előtte egy érdekesség, hogy egyre több úgynevezett sugárhajtású drónnal támadja Oroszország Ukrajnát, és ezeket a drónokat egyelőre nem igazán tudja lelőni az ukrán légierő. Maximum légvédelmi rakétákkal, de hát abból kevesebb van. Az ellendrónok, amelyek nem sugárhajtások, erre nem alkalmasak. Vladimir Zelenszky elnök azt mondta, hogy több technológiai cég is Ukrajnában versenyt fut az idővel, hogy az orosz sugárhajtású drónok ellen kitaláljanak úgynevezett ellendrónokat, de egyelőre még nem közölték, hogy megvan-e ez a technológia. Mindenesetre az elmúlt hetekben nagyon megnövekedett a civil áldozatok száma minden egyes orosz légitámadás után. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az iskolakezdés reggelén minden tervezett MÁV volánjárat elindult, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
2: A tárcavezető szerint májusban még 290 autóbusz állt alkatrész hiány miatt, július végére ez 170-re csökkent. Hozzátette, a tanév első napján a volánbusz teljes országos hálózatán 4969 járművet tudta forgalomba állítani. A budapesti agglomerációban is rendben indult a közlekedés, a szükséges intézkedéseket egyelőre egyeztették a BKK-val. Vitézy Dávid ugyanakkor jelezte, továbbra is vannak nehézségek egyes busztípusok üzemkészségével, és a következő időszakban az alkatrészellátás biztosítása mellett új buszok beszerzésére is szükség lesz.
1: Ma kezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben.
2: Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig tart. Lesz majd tavaszi szünet és március 25 és április 4-e között. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget.
1: Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén.
2: Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre.
1: Augusztusban tovább bővült a magyar feldolgozóipar a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság Beszerzési Menedzser Indexe alapján.
2: A szezonálisan kiigazított BMI értéke 51,3 pont volt, ami enyhén elmaradta a júliusi szinttől, de továbbra is a bővülési jelző tartomány felett áll. A részindexek többsége csökkent, ugyanakkor az egyedi mutatók közül 9 továbbra is a fellendülési tartományban maradt. Az új rendelések és a termelési mennyiség indexe is mérséklődött, miközben a foglalkoztatottsági mutató még éppen 50 pont felett maradt. A jelentés szerint az augusztusi érték alacsonyabb a hosszú távú havi átlagnál, de meghaladja az előző 3 év augusztusi átlagát.
1: Kijött a második becslése is a KSH-nak a magyar gazdaság teljesítményét, illetően a második negyed évben 1,7%-kal nőtt a magyar GDP az előző év azonos időszakához képest.
2: Az előző negyed évhez mérten 0,5%-kal emelkedett a GDP, az első fél év egészében pedig szintén 1,7%-os volt a bővülés. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az ipar támogatták, miközben a mezőgazdaság teljesítménye a súlyos aszály miatt 12,4%-kal

0: 4%-kal visszaesett. A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,1%-kal nőtt, a bruttó állóeszköz felhalmozás viszont 6,3%-kal csökkent. A GDP bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8%, a bruttó felhalmozás 1,9%-ponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi egyenleg 2,9%-ponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.
1: Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében.
0: A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a hajót három ismeretlen eredetű lövedék találta el, miközben kifelé haradt a szorosból, Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A Hormuzi szorosan globális olaj, gáz és műtrágya a kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.
1: 1,5%-kal drágul a kőolaj, a Brent ára jelenleg $91.79, az amerikai könnyolajé $87.14.
2: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,5%-kal megy felfelé, 149.971 ponttal a BUX, a forgalom 604 millió forint, a MOL 9,1%-os erősödésben 5100 forinttal jár, az OTP 0,5%-os pluszban 45.460, a Richter 7,1%-kal emelkedik 13.220, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2534 forinton. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde egy néhány tizedszázalékos mínuszban jár, egészen pontosan a csökkenése 2%-os, a német DAX hasonló mértékben gyengül, 4%-kal erősödik a francia tőzsde, 1%-del az olasz, a spanyol 3%-os mínuszban jár, 1,1597 az euró dollárral szembeni árfolyama, az euróért 365 forint 20 pillért kell adni. Mától új vezetője van a világ egyik legnagyobb cégének, az Apple-nek. Az új főnök John Ternus nem ismeretlen a dolgozók között, 25 éve dolgozik a vállalatnál. A HVSV szakportál újságírója szerint jó kezekbe kerül a karmesteri pálca, de lesz kihívás bőven. Koi Tamás szerint az látható jó döntés volt eddig, hogy nem égettek sok pénzt az AI fejlesztés oltárán, mint tették azt sokan a versenytársak közül.
3: Ezzel a jelenséggel szemben, mint az összes többi piaci szereplő, vagy a nagy technológiai cégek. Aztán lehet, hogy nem fog kipukkanni semmilyen lufi, ezt ugye most még azért nehéz megtippelni biztosan, de az biztos, hogy azért menni fogunk ebbe az irányba, tehát most az új iPhone-okkal érkező új iOS operációs rendszer, az iOS 27 már azért sok AI fejlesztést fog tartalmazni, ugye a Siri-t, azt majd állítólag meg fogják csinálni egy ilyen AI asszisztenshez hasonló működési alapokra. Megy az Apple is ebbe az irányba, csak még egyszer mondom, ők azok, akik ezeket szeretik megtölteni tartalommal, vagy felhasználó élménnyel, ezeket a hangzatos fejlesztéseket. És szerintem Ternus ebből a szempontból egy nagyon jó választás lehet, mert abszolút ezt a szemléletet viszi tovább.
2: Időjárás jelentés.
0: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadés újpontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik. Napközben napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9 óra 41 perc van, mától új vezetője van a világ egyik legnagyobb cégének, az Apple-nek. Az új főnök John Ternus nem ismeretlen a dolgozók előtt, hiszen 25 éve dolgozik a vállalatnál. Elsősorban hardware fejlesztéssel foglalkozott, ami láthatóan nem volt sikertelen 2007 óta, annak ellenére, hogy az utóbbi években azért kritizálják az Apple-t, hogy nem elég progresszív. A HVSV szakportál újságírója szerint jó kezekbe kerül a karmesteri pálca, de lesz kihívás bőven. Koi Tamás szerint láthatóan jó döntés volt eddig, hogy nem égettek sok pénzt a mesterséges intelligencia fejlesztés oltárán, mint tették azt sokan a versenytársaik közül. M. Szűcs Péter interjúja.
2: Új vezér az Apple élén. Mit kell tudnunk John Ternusról?
3: John Ternus, aki a mai napon veszi át az Apple vezérigazgatói pozícióját, régi motoros, nem csak a szakmában, hanem az Apple-nél is. Több mint 20 éves, vagy 2 évtizedes tapasztalata van hardware tervező mérnökként a Cupertinoi cégnél, és az elmúlt 5 évben ő vezette a hardware fejlesztő részleget, ugye arról a divízióról beszélünk, ami az Apple legnagyobb zászlóshajójának tekinthető iPhone-okat tervezi többek között, de ott készül a Ternuszék boszorkánykonyhájába akár az Apple Watch okosóra is, vagy a Mac számítógépek, ugye a MacBook hordozható számítógépek, vagy a Mac mini asztali számítógépek. És hát úgy tekintenek sokan rá, hogy ugye mivel mérnök és egy olyan mérnöki szemlélete van a mutyát alapjául véve, ami inkább a hardware-es fejlesztések felértékelődését hozhatja magával az Apple-nél, tehát többet fog az Apple fókuszában, nagyobb fókuszt kaphatnak az újabb hardware-ek a cégnél. Ugye az Apple mindig egy ilyen trendsetter innovatív cégnek volt beállítva, és mostanában viszont ugye elég sok kritika éri egyrészt amiatt, hogy mi mindig az iPhone sikereiből él, ami hát most már lassan egy 20 éves termék lesz, másrészt pedig, hogy lemaradt a mesterséges intelligencia boomról, ugye nem szállt fel időben erre a vonatra, mert azért annyira egyébként nem látszik a cégnek az eredményei, hogy ez olyan nagy tragédia lenne, és talán is nagyon sikeresek a vállalat termékei, sőt, ugye volt idén olyan momentum is, amikor az Apple a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalata volt.
2: Ha már említed a kritikákat, akkor pont azt a szektort érinti, ahonnan jön az új vezető. Egy időben azért kritizálták őket, mert jó, van az iPhone, ami egy jó termék egyébként, de hogy nem volt benne innováció, másrészt az Apple Watch megint csak, ahogy én olvastam, ezzel többen elégedetlenek voltak. Mi a garancia arra, hogy új életet lehel a fejlesztésbe az, aki eddig pont ezeken a részlegeken tevékenykedett?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a dilemma, amit az előbb említettél, ez nem csak az Apple dilemmája, amúgy ez az innovációs plató, ahogy szokták nevezni a szakemberek, hanem az egész iparágnak a dilemmája. Ha megnézzük az okostelefonpiacot, vagy megnézzük a hordozható eszközök piacát, az okos órák piacát, hát ez elég kevés innovatív terméket, új terméket látunk ebbe a szegmensbe. Jó, persze most lehet mondjuk az okos telefonoknál pont említeni a hajlítható kijelzős modelleket. Apropó egyébként az Apple ugye valószínűleg szeptember 9-én, a jövő héten be fogja mutatni az első hajlítható kijelzős telefonját, amiben ugye megint azt mondják a kritikusok, hogy mennyire lemaradt az iparág többi tagjához képest. Ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy az Apple mindig egy trendsetter gyártónak számít, amiben ők belefognak, amit ők felkarolnak technológiát, abból általában piaci siker lesz kevés kivételtől eltekintve, és nem mindig ők az elsők, ez már azért az elmúlt években, évtizedekben elég egyértelműen látszik, hogy nem ők akarnak mindenben először piacra lépni, viszont amit megcsinálnak, azt szeretnék jól megcsinálni. És hát ugye ez a nagy piaci dilemma, hogy mi lesz most az okostelefonok után, hogy mit fognak tudni eladni akkora mennyiségben a felhasználóknak, amilyen piacot az okostelefon jelentett, vagy az okostelefon boom, amilyen változást hozott a piacra. Ezen most egy egész iparág körmét vágva gondolkodik, És én azt gondolom, hogy ebben azért az Apple is erősen benne van ebben a folyamatban. Most azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia köré szerveződnek majd a jövő hardware is, hogy azokat az eszközöket, amik nem feltétlenül okostelefont lesznek, hanem mondjuk olyan eszközök, amiken van olyan mesterséges intelligencia platform fut, lehet, nem is lesz kijelzőjük, most ezt ugye senki nem tudja még, hogy fognak ezek kinézni. Ezeket ugye ezek a cégek kívánják majd értékesíteni, és lenyomni csúnya szóval a felhasználók torkán. Ebben a tekintetben lehet, hogy én azt gondolom, lehet, hogy jól óra tett a Termusszal az Apple, hiszen neki azért a hardware tervezés terén jóval nagyobb tapasztalata van, mint Tim Cooknak, aki egy ilyen szélszes pénzügyi szemléletű vezető volt inkább. Meglátjuk, hogy mennyire jön be ez a tipp.
2: Ők abban mindenképpen, egyrészt azért ők fújták a passzát szelet 2007-ben, ugye amikor megjelent az iPhone, majd 3 évre rá ugye jött az iPad. Szóval az ő innovatív szerepük megkérdőjelezhetetlen. Pont ezért kérdés. Amiben az Apple nagyon erős volt, és erős ma is, és szerintem ebben még tovább tud fejlődni, az ugye a felhasználó barátság, az egyszerűség, az átláthatóság, ami manapság, főleg, hogy rengeteg szoftver, hardver van a világon, meglehetősen komoly kérdés, hogy mi az, amit nagyon egyszerűen tud elsajátítani a user, márpedig nekik ebben azért igen komoly eredményeik vannak. Ez nem lehet irány a fejlődésben?
3: De abszolút, és én még egy dolgot említenék egyébként ennek kapcsán, ez az ökoszisztéma, ugye ez is a felhasználói barát használatnak az egyik kulcsa, hogy ha neked Apple eszközeid vannak, különböző Apple eszközeid, akkor azok annyira ökkelementesen és annyira jól tudnak egymással együtt dolgozni, együtt működni, mint semmilyen más gyártó eszközei a világon. Ebben az Apple nagyon jó volt, és néha egyébként ugye ezt most, hogy utólag kiderül, vagy utólag próbálkoznak jogi érvényt szerezni ennek az álláspontnak, hogy néha azt azért úgy építette fel ezt az ökoszisztémát az Apple, kiszorítgatott más piaci szereplőket, meg esetleg törztelenes módon próbálta korlátozni a versenyt egyes piacokon, ugye főleg Európa küzd ezzel most, hogy ezzel nem a szemlélet ellen. De az Apple-nek itt van még mindig egy óriási versenyelőnye a nagy versenytársakkal szemben, hogy az ökoszisztéma a termékekbe pakolt, ez az egyszerű, tényleg ez a felhasználóban használt, amit említettél, hogy megveszel egy Apple eszközt, és akkor nem kell az internetet bújni ahhoz, vagy az ismerőseidet megkérdezni, vagy a rokonokat, hogy most akkor mégis hogy kapcsoljam be ezt az iPhone-t, hanem olyan magától értetődően megy minden, ahogy az nagy könyvben meg van írva, és ebben tényleg a versenytársaknak van még hová fejlődniük. Hát itt ugye most nagyon nagy kérdés az, hogy az AI világában ez hogyan kamatoztatható ez az előny, és itt ugye egyébként az Apple, ahogy mondtam korábban, küzd is némi lemaradással, de ugye pont az volt az ő álláspontjuk, hogy ők azért nem akarnak itt a nagy AI asszisztens hype-ba belefogni, és majd ők is ellátni az iPhone-okat, meg a Mac-eket mindenféle ilyen AI fókusz-fókusszal, mert amíg nem látszik az, hogy ez ténylegesen milyen előnyt jelent a felhasználóknak, addig ők nem akarnak ebbe belefogni, mert csak összezavarja a usereket, nehezebb használni az eszközöket, nincs valós felhasználó előnyön mögötte. Tehát egy ilyen marketing lufi az egész, ebbe az Apple nem ment bele ebbe a játékba. És ezt egyébként mondom, egész jól megúszta, tehát nem az volt, miközben mindenki ugye attól volt hangos, hogy milyen új AI funkciókkal látja a termékeit, nem csak okostelefongyártók, hanem bárki szoftvergyártó, a Microsofttól kezdve mindenkiig. Nem maradt, és ennek ellenére mondom, sikerült ezt elérnie idején év közepén, hogy a világ legértékesebb cége lett, ugye rövid időre megelőzve az NVIDIA-t.
2: Hát nem beszélve arról, hogy egyébként meg nem égetett el ész nélkül pénzeket, mert a többiek az AI fejlesztésbe annyi pénzt tesznek, ami már lehet, hogy talán túl sok, miközben nem látszik azért feltétlen az az eredmény. Tehát, hogyha ha most elengedjük a szakmai részét, akkor a pénzügyi józanság is talán diktálta azt, hogy várjuk meg, hogy mi lesz az a termék, ami tényleg működik jól.
3: Hát ez meg a másik, és ugye, hogyha itt tényleg kiderül az, amire sokan spekulálnak, vagy egyre többen spekulálnak, hogy azért nagy lufi volt ez az egész, és majd itt az dotcom lufihoz hasonlóan ki fog ez az egész majd előbb-utóbb pukkanni, akkor ki fog derülni az, hogy az Apple sokkal reviliensebb ezzel a jelenséggel szemben, mint az összes többi piaci szereplő, vagy a nagy technológiai cégek. Aztán lehet, hogy nem fog kipukkanni semmilyen lufi, ezt ugye most még azért nehéz megtippelni biztosan, De az biztos, hogy azért menni fogunk ebbe az irányba, tehát most az új iPhone-okkal érkező új iOS operációs rendszer, az iOS 27 már azért sok AI fejlesztést fog tartalmazni, ugye a Siri-t azt majd állítólag meg fogják csinálni egy ilyen AI asszisztenshez hasonló működési alapokra. Megy az Apple is ebbe az irányba, csak még egyszer mondom, ők azok, akik ezeket szeretik megtölteni tartalommal, vagy felhasználó élménnyel ezeket a hangzatos fejlesztéseket. És szerintem Ternus ebből a szempontból egy nagyon jó választás lehet, mert abszolút ezt a szemléletet viszi tovább.
1: Kói Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. 9 óra 52 perc van, 8 perc múlva a 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 10 órai híreket követően pedig már arról lesz szó, hogy mennyi ingatlan tud a évente felújítani energetikai szempontból a hazai építőipar.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében. Akadozik az előrejutása a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, illetve ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A 8. kerületben a Fiumei úton az Orci tér felé a Festetés György utca és a Dologház utca között lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt csak egy sáv járható, itt burkolatot javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A világgazdaság élénkítéséről és az Irán elleni amerikai-izraeli háború gazdasági következményeiről tárgyaltak a G20 pénzügyi vezetői az Egyesült Államokban.
4: Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter a tanácskozáson azt mondta, Washington tovább fokozza a gazdasági nyomást Iránra, és azt várja a G20 tagjaitól, hogy támogassák az ország elszigetelését célzó amerikai törekvéseket. Az amerikai kormány másodlagos szankciókat is kilátásba helyezett azokkal szemben, akik üzleti kapcsolatban maradnak Teheránnal. A találkozón a növekedés gyorsítása, a beszállítói láncok megerősítése és a magánszektor bevonása is napirenden volt. A G20 pénzügyi tanácskozása mellett a G7 és az Európai Unió képviselői külön egyeztettek Ukrajna támogatásáról és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekről is.
3: Az iskola kezdés reggelé minden tervezett MÁV volánjárat elindult, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
4: A tárcavezető szerint májusban még 290 autóbusz állt alkatrészhiány miatt, július végére 170-re csökkent. Hozzátette, a tanév első napján a volánbusz teljes országos hálózatán mintegy 4970 járművet tudtak forgalomba állítani. A budapesti agglomerációban is rendben indult a közlekedés. A szükséges intézkedéseket előre egyeztették a BKK-val. Vitézi ugyanakkor jelezte, továbbra is vannak nehézségek egyes busztípusok üzemkészségével, és a következő időszakban az alkatrészellátás biztosítása mellett új buszok beszerzésére is szükség lesz.
3: Egy friss új kutatás szerint a tanévkezdés családonként majd 100 000 forintos tétellé vált. A teljes iskolakezdési költés alsó tagozatosoknál mintegy 70 000 forint, de idősebb gyerekek esetén a tanszerek mellett műszaki eszközökre és fizetős AI szolgáltatásokra is költenek a családok. A kutatás szakmai vezetőjét és a PVC szakértőjét Cseri és Kopándi Ildikót hallják.
5: Átléptük a 100 000 forintot átlagosan családilag költés, szerintem ez ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100 000 forintot, szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem ez elég nagy nyomást helyez a szülőkre.
3: Augusztusban tovább bővült a magyar feldolgozóipar a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság Beszerzési Menedzser Indexe alapján.
4: A szezonálisan kiigazított BMI értéke 51,3 pont volt, ami enyhén elmaradt a júliusi szinttől, de továbbra is az 50 pont feletti bővülésjelző tartományban áll. A részindexek többsége csökkent, ugyanakkor az egyedi mutatók közül 9 továbbra is a fellendülési tartományban maradt. Az új rendelések és a termelési mennyiség indexe is mérséklődött, miközben a foglalkoztatottsági mutató még éppen 50 pont felett maradt. A jelentés szerint az augusztusi érték alacsonyabb a hosszú távú havi átlagnál, de meghaladja az előző 3 év augusztusi átlagát.
3: A KSH második becslése szerint az idei második negyedévben 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest.
4: A negyedévhez mérten a GDP 0,5%-kal emelkedett, az első fél év egészében pedig szintén 1,7%-os volt a bővülés. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az ipar támogatták, miközben a mezőgazdaság teljesítménye a súlyos aszály miatt 12,4%-kal visszaesett. A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,1%-kal nőtt, a bruttó állóeszköz felhalmozás pedig 6,3%-kal csökkent. A GDP bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 1,9 ponttal járult hozzá, míg a külkereskedelmi egyenleg majd 3 ponttal rontotta a gazdasági teljesítményt.
3: Támadás ért egy tartályhajót a Hormozi szoros térségében.
4: A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a hajót 3 ismeretlen eredetű lövedék találta el, miközben kifelé haladt a szorosból. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A Hormuzi szoros a globális olaj, gáz és műtrágya kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.
3: A kőolaj ára emelkedik nagyjából 1,5%-kal, $91.92 a Brent, az amerikai könnyolaj pedig $87.17 jár.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde egy 10%-os pluszban 149.356 ponton, a forgalom ideig 1.151.000.000 forint. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 5050 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-os pluszban 45.290, a Richter 0,5%-kal erősödik 13.200, a Magyar Telekom 4%-os pluszban 2540 forinton, 365 forint 40 fillére jelenleg az euró. Európában a főbb mutatók közül a londoni tőzsde 0,2-del csökkent, csak úgy, mint a német DAX, a francia CAC-ra 0,4%-os pluszban jár, az olasz tőzsde 0,4-del gyengül, a spanyol pedig 0,6%-kal megy lefelé, 1,1594 az euró dollárral szembeni árfolyama. A Gigai szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással.
4: A gazdaságkutató elemzése szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. A legnagyobb mozgásteret a gazdasági ügyekre fordított kiadások racionalizálása jelenthetné, amely önmagában a GDP mintegy 2%-ának megfelelő forrás szabadíthatna fel. A kamatterhek mérséklése további 1,5%-ot, a kulturális, sport és vallási célú kiadások visszafogása pedig 1,2%-ot jelenthetne. A GKI szerint ezeket a forrásokat az elhanyagolt humán ágazatok, különösen az egészségügy és a szociális szféra fejlesztésére lehetne átcsoportosítani.
3: A holtankolja.hu az új rendszer alapján közölte a legfrissebb üzemanyagárakat, minden hétköznap délelőtt 10-ig közlik, már nem a nagykereskedelmi, hanem a kiskereskedelmi árakat. Az országos átlagárak a 95-ös benzinél 4 forinttal drágábban alakultak, a gázolajnál pedig 1 forinttal emelkedhek a múlt hét második feléhez képest. Így a 95-ös benzin átlagban most 602 forintba kerül, a gázolaj pedig 678 forintba. Átvilágítja a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának működését és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét.
4: Az erről szóló kormányhatározata a tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg. A kabinet szerint felül kell vizsgálni, hogy az STFH feladatait milyen szabályozási megoldásokkal vehetnék át a kormány által irányított szervek. Az igazságügyi miniszternek szeptember 30-áig kell jelentést készíteni a megvalósíthatóságról. A hatóság felügyeli többek között a dohánykereskedelmet, a szerencsejátékpiacot, a bányászati és energetikai hatósági területeket, valamint a bírósági végrehajtás törvényességi ellenőrzését is.
3: Állami támogatási program készül a vasúti egyes kocsi teherfúrozás fenntartására.
4: Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a határozat, amely szerint a kormány a közlekedési és beruházási miniszter bízta meg a program kidolgozásával. A támogatás vissza nem térítendő forrás biztosítana a kedvezményezett vasúti társaságoknak. A 2026-os évre legfeljebb 2 milliárd forint állhat rendelkezésre az energia és klímapolitikai modernizációs rendszer forrásaiból. A vasúti egyes kocsi teherfúrozás lényege, hogy a megrendelő nem teljes vonatot, hanem egyetlen vagonnyi árut ad fel, amelyet a vasút gyűjtőfúrozásra juttat el a célállomásra.
3: Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INAP és a MOL kapcsolatáról, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon.
4: A magyar kormányfő röviden egyeztetett Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái tárgyalásokat kezdenek az ügyben. Magyar Péter szerint lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a magyar-horvát kapcsolatokban, de mindkét félnek védenie kell a saját nemzeti érdekeit. Andrej Plenković úgy fogalmazott, az INA és a MOL közötti rendezetlen kérdések régóta visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését. A vita középpontjában az INA irányítása, valamint Hernádi Zsolt MOL vezérügye áll.
0: Időjárás jelentés.
4: Északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik. Napközben napos, gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé meg is erősödik, a Dunántúl a néhol viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Évi 100 000 hazai ingatlan energetikai korszerűsítésére simán képes lenne a hazai építőipar. Ez viszont megfelelő állami támogatásokra lenne szükség, amelyek jelenleg hiányoznak a felfüggesztett programok miatt. Pedig az épületek szigetelésére uniós pályázati pénzek is rendelkezésre állnak. Hosszabb távon pedig az energiatermelő kapacitások fejlesztése mellett elkerülhetetlen lesz, hogy spóroljon az energiával az ország. A legolcsóbb és környezetbarátabb energia az, amit ugye nem is kell megtermelni. Az építőipari vállalkozók országos szakszövetségének számításai szerint a hazai épületállomány széleskörű energetikai korszerűsítése télen akár 1 milliárd köbméterrel mérsékelhetné Magyarország éves földgáz felhasználását, nyáron pedig egy országos hőhullám idején a megfelelően korszerűsített épületállomány a legmelegebb órákban akár 1000 megawatttal mérsékelhetné a villamos energiarendszer terhelését. Kói Lászlóval, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével beszélgettem.
2: Azért az elmúlt időszak, elmúlt hetek, sőt most már hónapok ráirányították a figyelmet arra, hogy hőhullámokra lehet számítani a következő időszakban, és hát nagyon-nagyon ingadozó időjárásra, ahogy sajnos haladunk a klímaválság felé, és hát azért a légkondicionálás mellett talán nem ártana foglalkozni azzal is, hogy az épületeink mennyire hatékonyak, mennyire lenne energetikai szempontból jó, hogyha tényleg egy nagyon-nagyon komoly hőszigetelési program indulna el az épületeknek a felújítására. Erre most mekkora esélyt látnak?
3: Azt tapasztaljuk, hogy itt a nyári hónapokban mégiscsak az energiatermelő kapacitások, atomerőmű, szélerőmű kapta a legnagyobb figyelmet. Mi nekünk pedig az a véleményünk, hogy nem szabad megfeledkezni az épületeinknek az energiafogyasztásáról és ennek a csökkentés lehetőségéről, hiszen úgy van, ahogy volt szíves mondani, hogy télen a hideg ellen kellene, hogy szigeteljünk, nyáron pedig a meleg ellen kellene, hogy védekezzünk, és ennek egyetlen egy nagyon jó megoldása, a legolcsóbb és igazán környezetbarát megoldás az energiafogyasztás, ugye, amit nem is kell megtermelni, és ez gyakorlatilag az energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program és lehetőség. Erre hívja fel az EVOSZ a figyelmet, hogy ennek milyen nagyságrendje lehet, milyen jó megoldások vannak.
2: Mekkora összegekben érdemes gondolkodni költségvetési szinten?
3: Valójában nyáron, amikor hűtünk, olyan hőszivattyúkat szoktunk használni, és hűtőberendezéseket, ami villamos energiát használ. Az EVOSZ számításai szerint akár 1000 megawatttal lehetne mérsékelni a csúcsidőkben, nyáron, július-augusztus hónapban az energiaszükségletet. Ez a paksi atomerőműnek körülbelül a 50%-os teljesítését jelenti.
2: Ami azért eléggé kiemelkedett, főleg amikor majdnem le kellett teljesen kapcsolni, de amikor a teljesítményét is jelentősen csökkenteni kellett, akkor éreztük igazán, hogy ez mekkora termelési mérték, egy 1000 megawatt. Milyen jellegű program indulhatna el egyáltalán? Vannak erre korábbról példák, hogy hogyan működhet jól egy szigetelési program. Nekem kapásból például a paneleknek a felújítása jut eszembe, ahol voltak különböző programok, csak hát azért olyan nagy mennyiségi épületet nem sikerült felújítani.
3: Nálunk Magyarországon is ugye a korábbi kormányunk indított ilyen programokat, de az egész Európai Unióra jellemző, hogy a nemzetállamok indítanak energiamegtakarítást célzó programokat az ingatlanaink vonatkozásában is, amiben lakunk, hiszen Brüsszel erre ad vissza nem térítendő támogatásokat. Ilyen program volt ugye az energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program, ami most felfüggesztésre került, és abba bízunk, hogy az új kormány ezt rövidesen elő fogja venni. A másik ilyen dolog pedig, ami segített, hogy Brüsszel elvárja azt is, hogy csökkentsük az energiát a nagy energiaszolgáltatók közreműködésével is, és itt Magyarországon is ezek a nagy energiaszolgáltatóink kaptak olyan feladatot, hogy növeljék az energiafelhasználás hatékonyságát, többek között a lakóingatlanok vonatkozásában is. A rádióhallgatók körében ez ugye úgy híresült el, hogy ingyen födém padlás, födém szigetelés, de most ez a program is felfüggesztésre került, tehát van két felfüggesztett program, aminek az újraindításába bízunk.
2: Egy épületet egyébként túl azon, hogy mondjuk a nyílászáróit kicserélik, akár mondjuk a tetejénél különböző munkálatokat végeznek, oldalfal szinten csak plusz rétegekkel lehet úgymond jobbá tenni, tehát megfelelő hőmérsékletűvé mind a hőség, mind a hideggel szemben, vagy léteznek már akár nanoszinten olyan festékek, olyan hordanyagok, amelyek nem feltétlenül igényelnek mondjuk nagy mennyiségű építőanyagot.
3: Léteznek hővisszaverő, hőszigetelő festékek is, de ha azt szeretnénk elérni, hogy legalább 30%-os energia megtakarításunk legyen egy régi épületen, akkor oda föl kell vinni legalább 10 cm vastag hőszigetelő anyagot, és azt le kell vakolni. Nyilvánvalóan, ha teljes egészében akarunk egy jó megoldást, akkor nyílászárót kéne cserélni, homlokzatot kellene szigetelni, födémet kellene, vagy padlássíkokat kellene szigetelni, és az épületgépészeti berendezéseket is energiatakarékos készülékekre ki kellene cserélni. Mindez, amiről most mi beszélünk így együtt, alaphangon, hogy jó minőségben legyen, ez körülbelül egy 15 millió forintos nagyságrendet is jelenthet, mondjuk egy 100 négyzetméteres kádárkockánál, és a lakosságnak ilyen mértékű megtakarítása nincs, ezért fontos az, hogy a mindenkori kormányzat adott esetben visszanemtérítendő támogatással vagy különböző konstrukciókkal ösztönözze a lakosságot, és ha a kormány indít ilyen programot, annak mindig igen komoly bizalomgerjesztő hatása van, és a lakosság fölfigyel rá. Most például azt tapasztaljuk, hogy a lakosság vár is ilyen típusú programokra. Megfigyelhető az építőanyag kereskedőinknél egyfajta kivárás ezekkel a szigetelőanyagokkal vagy épületgépészeti berendezésekkel kapcsolatban.
2: Mekkora mennyiségű épületre lenne képes energetikai felújítási szempontból évente a hazai építőipar? Mik erre a feltételezhető kapacitások?
3: Mi nagyon pozitívnak tartjuk azt, hogy a TISZA választási programjában megjelent, hogy évente 100 000 magyar otthont kellene energetikai korszerűsítéssel elővenni, és nagyon reális is ez, ehhez van éves szinten elegendő idő, elegendő építési termék és kivitelezési kapacitás is, hogy 100 000 lakást olyan energetikai körülmények közé újítsunk föl, ami mindenki számára előnyös.
2: Próbáltak már egyébként egyeztetni az új kormánnyal, vagy volt már valamiféle megbeszélés ez ügyben?
3: Van egy folyamatos szakmai egyeztetés az új kormány és a szakma között ezen a területen is. Adatokat adunk, információkat, hogy mik lehetnek a jó megoldások. Én azt gondolom, hogy készül is ilyen program.
2: És melyik minisztérium lehet ezért a felelős, a jól sejtem, hogy a gazdaság és energetikai?
3: Főfelelősséggel az energiaügyért felelős minisztériumunk, miniszterünk van, kapitány miniszter úr személyében, miközben a lakásgazdálkodás teljes egészében szakmai oldalról pedig ott van Vitézy Dávid miniszter úrnál, tehát minimum két minisztérium szakemberei és miniszterünk van, aki ezzel a jövőben foglalkozik.
1: Kói Lászlót, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. 10 óra 23 perc van, 7 perc múlva, 10:30-kor mondjuk el a legfrissebb híreket itt a Reggeli Monitorban.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsor.

0: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
0: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, a híreket Kecső Richárd állította össze. Legalább 25 millió dollárral támogatnak európai konzervatív civil szervezeteket az Egyesült Államok, írja a Reuters. A hírügynökség szerint a washingtoni külügyminisztérium programjából mintegy 4 millió dollárt a jobboldali sajtó megerősítésére fordítanának. Az amerikai tárca szerint az intézkedés a transatlanti kapcsolatokat és a szólásszabadságot erősíteni. A támogatások egy részére már nyáron kiírták a pályázatokat, augusztusban pedig további legalább 15 millió dolláros csomagról értesítették a kongresszust. A program részeként olyan független újságírókat is támogatnának, akik például a nemzeti szuverenitással és a vallásszabadsággal foglalkoznak Európában. A világgazdaság élénkítéséről és az Irán elleni amerikai-izraeli háború gazdasági következményeiről tárgyaltak a G20 pénzügyi vezetői az Egyesült Államokban. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a tanácskozáson azt mondta, Washington tovább fokozza a gazdasági nyomást Iránra, és azt várja a G20 tagjaitól, hogy támogassák az ország elszigetelését célzó amerikai törekvéseket. Az amerikai kormány másodlagos szankciókat is kilátásba helyezett azokkal szemben, akik üzleti kapcsolatban maradnak Teheránnal. A találkozón a növekedés gyorsítása, a beszállítói láncok megerősítése és a magánszektor bevonása is napirenden volt. A G20 pénzügyi tanácskozása mellett a G7 és az Európai Unió képviselői külön egyeztettek Ukrajna támogatásáról és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekről is. Az iskola kezdés reggelén minden tervezett MÁV volán járat elindult, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint májusban még 290 autóbusz állt alkatrészhiány miatt, július végére ez 170-re csökkent. Hozzátette, hogy a tanév első napján a volánbusz teljes országos hálózatán 4969 járművet tudtak forgalomba állítani. A budapesti agglomerációban is rendben indult a közlekedés, a szükséges intézkedéseket előre egyeztették a BKK-val. Vitézy Dávid ugyanakkor jelezte, továbbra is vannak nehézségek egyes busztípusok üzemkészségével, és a következő időszakban az alkatrész ellátás biztosítása mellett új buszok beszerzésére is szükség lesz.
2: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 2%-kal gyengül, 148.812 ponton a BUX, a forgalom közelíti a 2,5 milliárd forintot. A MOL 0,1%-kal erősödik, 5060 forinton jár, az OTP kerek 45.000 forinton 0,5%-os mínuszban, a Richter 0,8%-kal erősödik, 13.140 forint, a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban 2526 forinton, enyhe csökkenésben ment át a Farai Jeep, jelenleg 1580 forint. Az euróért 366 forint 20 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde és a frankfurti lefelé megy 2/5% közötti mértékben, a spanyol tőzsde 6/10, az olasz 0,5%-os mínuszban, a francia index még egyelőre tartja magát a maga 0,2%-os erősödésével. 1,1592 az euró dollárral szembeni árfolyama, az euró most 366 forint 20 fillére jár. Hatalmas orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet és környékét ma reggel. Az ukrán hatóságok szerint a fővárosban legalább 8 ember meghalt, 5-en pedig megsebesültek. A kijevi régióban, Borispil térségében 7 ember vesztette életét, amikor találat ért egy vállalatot. Ugyanott egy 5-emeletes lakóházat és támadásért 8-an sérültek meg. Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg polgári létesítményeket és lakóépületeket is célba vett.
2: Időjárás jelentés.

0: Ma napközben napos, gyengén felhős idő, valószínű eső nélkül, 27-32 fokos csúcshőmérséklettel. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok azért már hűvösnek ígérkeznek.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a reggeli monitor, az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Kecső Rihárd volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Ballai Tamás volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
1: A reggeli monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pillanatokon belül 11 óra, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Többek között arról, hogy nyomozást indította a rendőrség az Exim Bank ügyében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint 4 feljelentés érkezett a tárcától, és hivatali visszaélés, valamint hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól, ezek a belső vizsgálás során beszerzett dokumentumok. A kormány korábban közölte, az eddig megtett feljelentéseket egy folyamatosan frissülő weboldalon lehet nyomon követni. Az eddigi vizsgálatok több mint 2100 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik, ennek több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Legalább 25 millió dollárra támogatna európai konzervatív civil szervezeteket az Egyesült Államok, erről ír a Reuters. A hírügynökség szerint a washingtoni külügyminisztérium programjából mintegy 4 millió dollárt a jobboldali sajtó megerősítésére fordítanának. Az amerikai tárca szerint az intézkedés a transzatlanti kapcsolatokat és a szólásszabadságot erősíteni. A támogatások egy részére már nyáron kiírták a pályázatokat, augusztusban pedig további legalább 15 millió dolláros csomagról értesítették a kongresszust. A program részeként olyan független újságírókat is támogatnának, akik például a nemzeti szuverenitással és a vallásszabadsággal foglalkoznak Európában. A világgazdaság élénkítéséről és az Irán elleni amerikai-izraeli háború gazdasági következményeiről tárgyaltak a G20 pénzügyi vezetői az Egyesült Államokban. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter a tanácskozáson azt mondta, Washington tovább fokozza a gazdasági nyomást Iránra, és azt várja a G20 tagjaitól, hogy támogassák az ország elszigetelését célzó amerikai törekvéseket. Az amerikai kormány másodlagos szankciókat is kilátásba helyezett azokkal szemben, akik üzleti kapcsolatban maradnak Teheránnal. A találkozón a növekedés gyorsítása, a beszállítói láncok megerősítése és a magánszektor bevonása is napirenden volt. A G20 pénzügyi tanácskozása mellett a G7 és az Európai Unió képviselői külön egyeztettek Ukrajna támogatásáról és a mesterséges intelligenciáról kapcsolatos kérdésekről is. Augusztusban tovább bővült a magyar feldolgozóipar, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság BMI indexe alapján. A szezonálisan kiigazított BMI értéke 51,3 pont volt, ami enyhén elmaradt a júliusi szinttől, de továbbra is a bővülési jelző tartományban áll. A részindexek többsége csökkent, ugyanakkor az egyedi mutatók közül 9 továbbra is a fellendülési tartományban maradt. Az új rendelések és a termelési mennyiség indexe is mérséklődött, miközben a foglalkoztatottsági mutató még éppen 50 pont felett maradt. A jelentés szerint az augusztusi érték alacsonyabb a hosszú távú havi átlagnál, de meghaladja az előző 3 év augusztusi átlagát.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg egy 0,5%-os gyengüléssel 148.345 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,6 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. A MOL 0,3%-ot emelkedik 5070 forintra. Az OTP 1,1%-kal gyengül 44.730 forintig. A Richter fél százalékos pluszban 13.060 forinton. A Magyar Telekom 2%-kal erősödik 2.534 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 366 forint és 80 fillér, 1 dollár pedig 316 forint és 40 fillér. Európában nincs jó hangulat, a kereskedést illetően a londoni FTSE 1,2, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi kakaron pedig 0,4%-kal gyengül. A milánai tőzsde 1,1, a madridi IBEX pedig 1,1%-kal gyengül. Az olajárak egy némileg emelkednek 2%-os pluszban, a Brent 92 dollár 30 centen, az amerikai könnyű olaj, a WTI 87 dollár 80 centen. Az arany világpiaci ára pedig csökken, majd 1,3%-kal 4424 dollárt kérnek a sárga nemes fém uncienkénti áráért.
0: Időjárás jelentés.
2: Napközben napos, gyengén felhős idő, valószínű eső nélkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek. 11 óra 5 perc van, köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb, majd 00:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma a jövőről, a jövő megismerhetőségéről beszélgetünk. Ez a látszólag nehéz feladat talán mégsem annyira nehéz, mert ha a megfelelő kérdéseket tesszük fel, jó úton járunk. Persze nem a csalhatatlanság birtokába kerülünk, és az sem igaz, hogy csak meg kell hosszabbítanunk egy grafikont, egy trendet, és már látjuk is, mi vár ránk a következő évtizedben. Ha pedig jövő, akkor a mesterséges intelligencia nem kihagyható, de ma egy kicsit demisztifikáljuk, és kiderül, még korán sincs arról szó, hogy a gépek átveszik az uralmat felettünk. Mert az irányítás nálunk van, de csak akkor, ha tudatosak maradunk, és nem válunk az egyébként igen fejlett és egyre jobb eszközeinktől függővé. Csodálatos, nagy változásokat hozó korban élünk, ami nem csak nagy fordulatokat hozhat életünkbe, hanem halatlanul izgalmas is, mondja. Mai vendégem Rab Árpád, akit a nyilvánosság leginkább úgy ismer, hogy jövőkutató, de emellett cégtulajdonos is. Szervusz!
4: Szép napot, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Hát, hogy azzal kezdtem, hogy jövőkutató vagy. A jövőkutatásról szerintem még fogunk beszélgetni, de nemrégiben voltam egy konferencián, ahol azt a megjegyzést tetted előadóként, hogy a jövő megismerhető, csak az emberek nem szívesen ismerik meg, és inkább azt mondják, hogy nem megismerhető, nem szó szerinti idézet, ez egy lényegre vonatkozó idézet. Miért van ez?
4: Igazából tényleg nagyon sokat látunk előre, 5-10-15 évre előre trendeket. Van, amiről nem akarunk tudomást venni, mert nem érezzük a ma problémájának, nem érezzük a mi szintünknek, és azt mondjuk, hogy ez nincs is, vagy nem tudok róla, vagy nem is biztos, hogy lesz. Ami butaság. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért az, hogy mondjuk kiírtjuk a vadon élő állatok javarészét, az, hogy utána bármilyen járvány az embereken tud terjedni, az, hogy légúton terjednek leggyorsabban, ezeket az ember tudja. Ha elkészítek egy-két jövő stratégiát, hogy mit csináljak ilyen helyzetben, akkor felkészülten tudom fogadni. Például 2015-ben egy világméretű társadalmi kísérlet volt arról, hogy mit csináljunk egy Dél-Kínából származó légúton terjedő világjárvány esetén. Ennek az eredményeit
3: csak nem hozták
4: fel. De ami ugye eljött 3 évvel később. Tehát az, hogy jövő héten mik lesznek a lottószámok, vagy 4 év múlva pontosan 11% lesz-e a piros színű elektromos autók száma, lehet becsléseket tenni, de nem ez a lényeg ebben. A másikon nem veszünk figyelembe valamit, amit nem tudunk, ez is gyakran előfordul. Nagyon sokan a saját iparágukban gondolkodnak. Mondjuk egy közlekedési cége van, és most itt együtt dolgoztunk egy céggel, és mondtam, hogy de nézni kell az egészségügyi adatokat. De hát miért? Hát mondom, mert akkor számít, azt meg kell nézni, hogy másoknak milyen autójuk lesz. Tehát nem csak az a jövőkutatás mondjuk egy kamionos cégnél, hogy önvezető kamionja lesz, hanem az, hogy milyen emberek mit akarnak szállítani, mennyi idő alatt, mire kell neki felkészülni, és sok minden más. Nagyon sok minden látható előre, forgatókönyvek, trendek, és az üzletben pont az az érdekes, hogy azért szoktam, amit előbb kiemeltél mondani, mert nagyon sok üzleti vezető kicsit elengedő és passzívan sodródik, mindig reagál. Tehát jó, beütött ez a baj, milyen profi vagyok, ezt is megoldottam. Na, beütött ez, most ezt is megoldottam. Sokkal jobb látni előre, ami jön, és akkor üzleti nyerességet kovácsolni belőle, vagy egyáltalán felkészülten lenni, és egy fél évet, egy évet nyerni a versenytársakhoz képest, az borzasztó nagy előny, és igazából nagyon sok cégnek adok tanácsot, és az én cégeim is ezzel foglalkoznak, azokkal egyrészt van egy ilyen kockázat elhárítás, de leginkább a legizgalmasabb, hogy kitalán mondjuk 5 év múlva mit akar az ember, milyen életkörülmények között van. Mondok egy példát, 10 éven belül a magyar lakosság 25%-a 65 év feletti. Látjuk azt, hogy megnő a szélsőséges időjárási körülmények száma, többi, ha, stb. Mit jelent ez? Elképzelem, hogy mondjuk 5 év múlva milyen problémái lesznek az idős embernek? Hát kell valami, hogy otthon, egy intelligens otthon segítségével jobb életminőséget nyújtsak. Hát akkor csinálják egy ilyen szolgáltatást, vagy az önvezető autó nem azoknak van, akik amúgy tudnak vezetni, hanem mondjuk van egy csomó idősebb emberem, aki bizonytalanul vezet, de egy önvezető autó car sharing szolgáltatást adok, és ha a városszéli nagyáruhádba ki tud menni, odahívja az autót, kiviszi, visszajön, akkor érte nagyon máshogy fejlesztek, nem egy ilyen szuperforgalomban 140-nel menőt, hanem egy 30-el eldöcög, 5 km és vissza, és akkor egy ilyet, és amikor beüted a helyzet, akkor hirtelen ott állok a toppon. Tehát az üzleti előnyképzés az számomra a legizgalmasabb.
3: Hát igen, de ez kell fantázia, meg kreativitás, és kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, hogy van, aki nem foglalkozik a jövővel. És most nem a klímaváltozásra gondolok, gondolok, hanem üzleti folyamatokra. Ne? Becsukja a szemét. Vajon azért teszi-e, mert ahhoz van hozzászokva, hogy itt Közép-Kelet-Európában olyannyira változékony a helyzet, hogy ez előre jósolhatatlan. Ugye az üzleti környezet stabilitását, azt mindig számon kérték, különösen korábbi években rajtunk. Nem tudom, hogy mostanában mennyiben változott el, de ugye az üzlet, a jó üzlet alapja, az a stabil környezet, szabályozás, árak, nem folytatom. És ehhez viszont szerintem egy magyar vállalkozó roppant kevéssé van hozzászokva, és talán ezért gondolkodik így, hogy megoldok bármit is, mert hiszen itt vagyok.
4: Szerintem nem, vagy hogyha ezért, az nem jó. Tehát most ez a gyorsan változó helyzet is egy kicsit azért olyan dolog, hogy azért egy jó cégvezető, és hogy most az üzlet mögött álló emberről beszélünk. Ugye nagyon sokféle vállalkozó lehet. Most tegyük félre a kényszervállalkozókat, aki gyakorlatilag egy adózási forma mentén mozog. Most őket ne hívjuk ilyen értelemben. Tehát neki nem a feladata, az egy bizonyos, mondjuk úgy, hogy munkaerőpiaci optimalizáció, hogy ezt hogy csinálom, azt is ki kell tanulni, nyilván legálisan, de attól még nem vállalkozó. De az az ember, aki valamilyen víziója van, azt mondja, hogy én meg akarok oldani egy dolgot. Van egy álma, nekem ez lesz az üzlet, én ehhez értek, vagy belesodródott, vagy az édesapja csinálta, vagy elképzelt valamit. Az álom, vagy üzleti vízió, az nem fog változni. Tehát a körülmények lehet, hogy de hogyha az jó, akkor megyek előre. Ez hiányzik sokszor, hogy a mi piacunk kicsi, és nehéz nagy álmokat dédelgetni, sokkal könnyű azt érezni, hogy letarolnak a nagyok. Miért csinálják egy webáruházat, amikor a nagy áruházak levittek? Miért csinálják valamit, amikor a nagyok nem? Ez nem helyes, és nem jó, és főleg, hogy a jövő a globalizáció felé mutatták globális folyamatok helyben. Lehet, hogy valakinek több adata van az egész világról, de erről az utcáról nincs, vagy nem kell, hogy mondjam, az egész ellátási láncot meg, hanem az egy csavar tudjam jól, de akkor abban profi legyen.
3: Jól értettem, tehát te azt mondod, hogy mindenki a globalizációval jön meg, a globalizáció fenyegetéseiről, meg lehetőségeiről, te pedig azt mondod, hogy megfordul a világ, és a lokalizációnak egyre nagyobb súlya lesz?
4: Megfordul, hatékonyabbá kell váljon. Most hatodik hullám felé közeledünk, az emberi gazdaságtörténetnek vannak hullámai. Mindig vannak kihívások előttünk, ezekre összegyűjtjük az energiát, eszközöket, szemléletformálást, megoldjuk azokat, mialatt megoldjuk, újabb problémákat termelünk, és utána azokat oldjuk meg. Eddig volt egy nagy kihívásunk, kb. Az 1880-as évben kezdődött, minél jobban akarjunk élni, és akkor két nagy megatrendet oda raktunk, az egyik a sok életminőség javítógép gyártása, a másik emeli a fogyasztói társadalom, mert akkor ír meg ezeket a gépeket gyártani, a fogyasztói társadalomban. Nem volt addig evidens, ez jelen volt. És robusztus nagy rendszerek, mennyiség alapú rendszerek készülnek. És ez egy nagyon sikeres stratégia volt, megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, 8 milliárdan lettünk, most nem a törőórát akarom, hanem azt, hogy most jön az a rész, hogy ez megvan, de mostantól optimalizálnunk kell. Tehát sok ember esetében a meglévő erőforrások a megfelelő időben, a megfelelő helyre, a megfelelő minőségben juttatása. Hát a globalizáció része olyan értem, hogy nem esik szét a föld, hanem az, hogy eddig, amikor bőség van, meg nem gondolkodok az erőforráson, elhozom Kínából a műanyagkacsát, meg teljesen mindegy hány csavart rendelek, majd kidobom, de most már nem tehetem meg, mert szűkülnek az erőforrások, hatékonynak. Most már kigondolom, vajon hány csavar kell, ahhoz adat kell, hogy vajon hány csavart fog felhasználni. De ha tudom Magyarországra hozni, akkor nem vagyok kiszolgáltatva mondjuk annak, hogy a hajókeretbe fordul a szuezi csatornán. Okosabban kezdünk viselkedni, és ez nagyon kedvez a helyi okos megoldásoknak és az együttműködéseknek.
3: Azért is kérdezem ezt is, egy kicsit akkor maradjunk ennél a témánál, mert most nagyon divatos a szingularitás, a turbulencia időszaka. Ez is elborzathatja, vagy bizonytalanná teheti a cégvezetőket, mert persze beülnek konferenciára, és akkor elmondják nekik, hogy egyre több okosgépet, meg a digitalizáció hasonló szavak, de lehet, hogy már ezt se értik, vagy idegen tőlük. De azt biztosan érzik, hogy a globális turbulencia időszaka van, és ebben talán nem is hisznek, hogy lehet egy ilyen helyzetben a jövőt előre látni. Egyetértesz egyébként ezzel a globális turbulenciával? Tehát, hogy most azt a korszakot éljük? Nekem vannak kérdéseim ebben.
4: Hát nézd, az, hogy van egy zárt rendszer, egy doboz, hívjuk a Föld nevű bolygónak. Van benne X pont. Most sokkal több pont van. Ezek a pontok között gyakoribb az ütközés, mert több pont van egy zárt rendszerben, felgyorsul a világ, bonyolultabb lett a világ. Ez tény, sokkal gyorsabb és bonyolultabb a világ. Nem a technológiák miatt leggyorsabb, hanem azért, mert gazdagok lettünk, és sokkal lettünk, és hosszan élünk. A technológiákat fejlesztjük azért, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Ma már hat rám egy olyan dolog, ami a látóhatáromon túl van, akkor ott az internet tudok oda kommunikálni. Nagyon sok adatból, komplex helyzetekben kell mintázatot találnom, lefejlesztjük a mesterséges intelligenciát. Együttműködő társadalomra van szükség, az emberi történetben először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Elsajátítottuk azt a képességet, hogy idegenek tudnak együttműködni, mert annyira bízunk az okostelefonunkban, mert megvalósította az ősi vágyainkat, hogy minden, amit tanultunk eddig, fölrugom, mert édesanyámtól azt hallgattam, hogy ne üljek idegenek mellé az autóba, most hazafelé megnyomok egy applikációt, amit nem tudom kifejlesztett, oda én egy idegen, beszállok az autójába, hazavisz, vagy egy idegen lakásába lakok. Barátok eddig is működtek. Igen, komplexebb, gyorsabban változó, de ez nem turbulencia, hanem ez egy helyzet, ami egyébként borzasztóan izgalmas is, tehát hogy azért gondoljunk bele, hogy mennyire érdekes korban élünk. Ez ne rémissze meg minket, a félünk, lebénulunk, és akkor nem vagyunk képesek az innovációra.
3: Pedig minden a félelemről szól, szerintem mindenki egyre jobban fél. Hát a klímaváltozásról soha nem beszélek.
4: Nézd, a technológia a választás szabadságát adja meg. Tehát én megöleltem édesanyámat, felhívhatom telefonon, hologramos készülőkön beszéltek vele, videócsaten beszélgetek, de én döntök. Valóban a technológia azt üzeni, hogy szinte olyan, de nem olyan, de azt üzeni, hogy szinte olyan. Ez a tudatosság kérdéskör, ez fontos. De senkinek nem tartanak a fejéhez pisztolyt, hogy egész nap a Facebookot nézze, hogyha ő attól retteg. Akkor tanuld meg használni, használ csak egy órát. De olyan dolgot számon kérni a technológián, amit nem ő okoz, csak fölnagyít. Tehát most az elidegenedés, igen, mert egy munkaholista társadalomban élünk, stb. Miért félünk? Azért, mert azt érezzük, hogy például a mesterséges intelligencia megtámadja a képességeinket. De rossz kérdés az, hogy most a gépek elveszik a munkánkat, az butaság, ez egy jó cégvezetőnek egyébként új képességekkel legyenek, az egyik jó képesség, a jó kérdezés. Ez buta kérdés, elveszi a munkát. Nem, a gép nem veszi el a munkádat, ez csak egy gép, ő csak gép. Azok az emberek, akik használják, elveszik a munkádat. Á, ez mit jelent? Azt, hogy fejlődnöm kell? Vagy azokat az embereket fölvennem? Utána jön az, hogy valóban baj, ha a munkám egy részét elveszi a gép? Hát nem, túl sokat dolgozok. Akkor nem a munkádat félted, hanem a pénzed, és akkor már is egy üzleti stratégia. Akkor mit jelent ez? Kevesebbet fog dolgozni, de mégis többet kell termelnem. Tehát okosabbnak kell lennem. Érted, tehát, hogy ha ilyen nagy félelmek kell, tehát nem azt mondom, aggódni kell, meg arra vagyunk kondicionálva, a dzsungelen körülnézünk, a tigris lássuk meg, ne a lep. De az, hogy ez így rossz, hát a klímaváltozásban is millió pro, kontra, marketing, greenwashingtól kezdve minden van, de azért én nagyon élveztem azt a fordulatot, 10 éve vártam és beszéltem róla, amikor végre egy csomó cég rájött, meg tud gazdagodni az, hogy megmenti a földet. Amíg a cégek akarata ellenére akartuk keresztül venni, újabb adó, újabb izét tegyél, nem akarod, de ráterhelem, és most rájöttek, hogy ez tud lenni. Tehát a változásnak, hogy ráülsz a hullámtaréra és szörpözöl előre, vagy megtalálod a magad kis pontját, hogy a nagyok szörpöznek előre, de én egy nélkülözhetetlen csavar vagyok, hogy egyáltalán csak megértem a dolgokat. Szerintem az emberek azért félnek, nagyon sokszor nem értik, és valóban bonyolult a világ, és sűrű, és nagyon könnyű kitalálni azt, hogy két gyíkember irányítja, meg olyan egyszerű, de bárcsak így lenne egyébként, de nem így van. Ez egy nagyon érdekes, sokszínű világ.
3: Én egyébként arra is gondoltam, így, ahogy beszélgettünk, mert korábban is egy formálódott bennem a gondolat, hogy mondjuk így ez a globális világ olyan mennyiségű ismeretet egyfajta közhely, de hoz, hogy nem tudjuk átlátni, de hogy amiről beszélsz, tehát egyrészt, hogy nem tudjuk átlátni, meghaladja a felfogó képességünket, mindez, amivel találkozunk itt. Nem a szorongásról, meg az információ túlterhelésről beszélek, de valahol azaz, ilyesmi lehet, hiszen ahogy mondjuk gondolkodunk a világegyetemről, hát nagyon kevesen tudják ezt megérteni. Felteszem a kérdést, egyáltalán az emberi elme képes-e mondjuk a végtelent megérteni, amellett, hogy konstatálja.
4: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azért mindig olyan jó helyre tudja tenni az embert az egyéni életben is, ha így egy tágabb kontextusban helyezett, hogy most őszintén itt van egy kis bolygó valahol a galaxis szélén. Tehát, hogy így vagy. Akár az emberi élet során is azért nem kell mindig ebbe a félelembe lenni, de azért azt mondani, hogy de mondjuk, hogyha életem utolsó évében visszatekintek, hogy mindent valóban olyan fontos volt megcsinálnom. Tehát, hogy azért nem baj néha, hogy helyre rakni. Szerintem egy szuperszimpatikus kis bolygó vagyunk, egy szuperszimpatikus fajjal. Az ember egy nagyon jó faj. Megvan bennünk a jó, a rossz, és sokkal több a jó, mint a rossz, csak a rosszat jobban látjuk. Szerintem a végtelen nem tudjuk felfogni, de az is biztos, hogy az agyunknak egy nagyon kis részét használtuk eddig, mert nem volt rá szükség. De a biológiai változások...
3: Ilyen értelemben mi is transformáción keresztül megyünk át?
4: Biztos, hogy a jövőben több részét fogjuk használni. Egy csomó képességünket még nem is használjuk a mentális képességek közül, amik még nem tudom, mi lett belőlük, de látszik, hogy többre vagyunk képesek. Mondhatom azt is, hogy ez egy örökös közhely volt, hogy ott van a hatalmas emberi agy, és csak egy részét használja, és ott pityek fölül, teljesen gazdaságtalan, mert zabálja az energiát, meg sérülékeny, meg minden. Mit tudom én, hogy később mennyire fogjuk majd tudni használni az agyunknak nagyobb kapacitását, tehát nem is arról van szó, de természetes reakció, ránk ömlött a világ. És jött egy ilyen visszacsapás, amikor az történt, hogy jó, minden nem tudok felfogni, nem tudom, kinek van igaza, senkinek nincs igaza, csak nekem van igazam, úgyhogy azt csinálom, hogy megkeresem azt az igazságot, ami közel áll az én igazságomhoz, és megerősítem magam benne. Ezt láthattuk az elmúlt 10 évben. De azért azt is láthattuk, hogy a tudás nagyot veszített az elmúlt 10-15 évben az értékéből, és most kezd visszapattanni. Kezd oda kerülni, hogy igen, de mégiscsak a tudás oldja meg. Igen, az online elérhető tudások nagyon szexik, de az emberek rájöttek, hogy mindenkinek megvan. Most nagy dicsőség, hogy én nem is segítségével megírtam a szeminárium dolgozatot. Mondom a diákjaimnak mindig, hogy oké, hanem ez engem nem érdekel. Ez a tudás, ami mindenkinek meg lesz, miért vegyelek föl téged 5 év múlva? Tehát azért a képességért, ami megvan, azért vagy téged veszlek, vagy más, de ez mindenkiben meg lesz. Mi az, amivel te többet fogsz tudni? Hát nem tudom. Hát onnan kezdve gondolkodj el.
3: Hát tudás kezd, akkor üzletileg
4: kifizetődni. De a társadalomban is, hogyha megnézed, azért többek között nyilván sok tényezős, de azért akár ennek a podcast forradalomnak, minőségi tartalomgyártásnak, mint ez a műsor is, azért az is ad egy dolgot, hogy igen, a világ sokszínű, és ha valaki ezt képes volt lenyelni, hogy nem tud mindent, akkor és már nem tud bízni a csatornákban, akkor kiválaszt hiteles személyeket. Ha megnézed, mondjuk úgy, hogy tudásinfluencerek, tehát hogy az, hogy jó, akkor ő róla elhiszem, hogy ért a rákutatáshoz, és ha rákutatásra akarok valamit, akkor nem veszek el az internet bugyraiba, viszont nincs időm elolvasni a 10 szakmai könyvet, és lehet, hogy nem is érteném, viszont akkor ezt az embert elkezdem követni, vagy podcastet nézve vele, ember-embertől tanulni. Kezdünk visszatérni, és ha megnézed, ezek már ilyen szétégetett szavak, hogy coaching, meg ilyesmi, de egy jó coach, vagy egy jó jövőkutató a cégnél, igenis tud olyan gondolatokat adni. Tehát, hogy kiben bízol meg, aki leszűri neked azt a tudást. Ez nagyon nagy érték. Most a szakértők, azok azért a legmagasabbra kvalifikált óradíjban nézve a jók. Maga az a jövőkutatás igazából minden cégvezetőnek az alapvető képessége. Tehát, hogy előre nézel, valamiben hiszel, és előre mész, azt mondod, hogy én abban hiszek, hogy műanyag papucsra szüksége lesz a világnak mindig, én egy műanyag papucsgyárat húzok föl, abban hiszek, hogy a rózsaszín műanyag papucs mindig tetszeni fog a lányoknak, ezért ennyit gyártok. Csak az ipari korban azt csináltuk, hogy legyártottunk 10 millió műanyag papucsot, mert majd elfogy, meg nem kér enni, nem romlik meg, most meg már nem gyártok le, csak annyit, amennyi kell. Persze, hogy nem misztikum, és csak egy dolog, én nekem igazából az egész egy szellemi kaland, de tehát bennem egy folyamatos oszcilláció van, tehát én egy akadémiai szakember vagyok, én egy kutatóintézetben dolgoztam világéletemben, egyetemeken tanítok, egyetemi kutatóintézetben dolgozok, csak nagyon szeretek az üzletnek is dolgozni, mert nagyon sokat tanulok belőle. Tehát én...
3: Mit szerez benne?
4: Az, hogy jó, eleve akikkel dolgozom, nagyon jó embereket találkozok. Sokat tanulok, oda megyek mondjuk a borászatába. Hát a borászatról bizonyos fogyasztói szokásaim vannak, de amúgy nem nagyon. Miért kell nekik digitális kultúra jövőkutatóin a technológia meg társadalmat, de akkor eljutottunk oda, hogy tényleg milyen lehetne, hogy akarunk-e metaverzumban bort árusítani, lehet-e abból valamit. Tehát kérdezni kell, és lehet, hogy az a válasz rá, hogy figyú, lehet, hogy nem, de engem ez nem érdekel, én maradok ennél, hogy még egyszer azt fölhúzom. De hogy nagyon kitanulom azt a dolgot. Nyilván a borászat ez most csak egy légből kapott dolog volt, én nem, de mondjuk egy gyógyszeripari gyárral együtt dolgozom, nagyon sokat tanulok az adott cégről. Ez az egyik. A másik, hogy nem az a, és sosincs egy jó cégvezető, nyilván ezerszer jobban ismeri a cégét, mint én. Tehát nem a saját területében, hogy oda megyek, hogy majd én meg azt mondom, te eddig nem is tudtál semmit én, de nem erről van szó. Partneri viszony van. Azt mondom, hogy nézd, vannak ezek a szempontok, amikre nem gondoltál, vagy van az, hogy egy ilyen nagyobb ugrás, nézzük meg, hogy ebből mi lehet. És hogyha tetszik neki a vízió, jó, van akinek, az kell, hogy mondja meg 3 évig, hogy kb. Mik lesznek. Vagy akár azt, hogy szüksége van erre a technológiára. Itt jön a mesterség és intelligencia, mert mit csinálják ezzel? És akkor elmondom neki, hogy neked ebben a cégben ezt kell ezzel csinálni. Köszi. Van, aki azt mondja, Pidi, adjál egy 10 éves víziót. Hát akkor tessék, akkor ez. Tehát ez egy oda-vissza beszélgetés.
3: Most hírek jönnek, aztán folytatjuk a beszélgetést Rab Árpád jövőkutatóval.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárdot hallják. Megérkezett a Revolut alkalmazásba az R nevű mesterséges intelligenciára épülő asszisztens. Az új chatbot a Revolut szolgáltatásaival és a felhasználó pénzügyi szokásaival kapcsolatos kérdésekre válaszol, valamint elemzéseket és költségvetési tippeket is adhat. Konkrét pénzügyi tanácsadást ugyanakkor nem nyújt. Az R-rel például lekérdezhetőek a nyaralási költések, elemezhető a befektetési portfólió, illetve bizonyos szolgáltatások, kártyák és előfizetések is kezelhetőek vele. Augusztusban jelentősen visszaesett az eladó lakó ingatlanok iránti érdeklődés idehaza. Az ingatlan.com adatai szerint éves szinten több mint 40%-kal csökkent a kereslet, miközben az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma 15%-kal esett vissza. A legnagyobb csökkenés Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, a visszaesés nem hirtelen piaci gyengülést jelez, hanem részben az Otthonstart program tavalyi hatásának magas bázisával magyarázható. A teljes kínálat ugyanakkor éves szinten 12%-kal 148 ezer ingatlanra nőtt, ami arra utal, hogy egyre több lakás ragad benne a piacon. Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 3,1%-kal emelkedtek az egy éve korábbihoz képest. Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal nőttek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júliusi 1,8%-os ütemről, míg az exportárak 1,4%-os csökkenésbe váltottak emelkedésbe. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
1: Talán a várakozásoknál valamivel gyorsabb áremelkedést mutatnak a termelői árak júliusban. Ebben persze mindig szerepet játszik az árfolyam hatás is. Az ipar az nagyon erősen exportorientált, az árfolyam változás az meglátszik rajta. Még egy tényezőt ki kell emelni, ez pedig az energiaárak változása. Az exportban ez egyenesen egy 18,4%-os növekedést jelentett. Ha az ágazatok közül ki kéne emelni még valamit, akkor talán egy mindannyiunk számára elég fontos ágazatot emelnék ki, ez pedig az élelmiszeripar. Itt 5,3%-kal csökkentek egy év alatt az árak, miközben a vegyiparban vagy a fokgyártás kőolajfeldolgozásban kétszámjegyű növekedés történt.
0: Tőzsdehírek. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg egy 7%-os csökkenéssel 148.213 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 6 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesek. A MOL 6%-kal emelkedik 5085 forintra, a Magyar Telekom tegnapi záróértékén 2530 forinton stagnál. Esik az OTP 0,5%-kal 44.580 forintig, a Richter pedig 0,5%-kal gyengül 13.070 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 367 forintba, 1 dollár pedig 316 forintba és 40 fillérbe kerül. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1597. Európában a londoni FTSE 1,1%-ot gyengül, akárcsak a frankfurti DAX index és egyébként a milánói tőzsde is. A párizsi CAC-on 0,4, a madridi IBEX pedig 1%-kal korrigál lefelé. Az olajárak emelkednek, a Brent az jelenleg 2%-os pluszban, 92 dollár 20 centen hordonként, az amerikai könnyűolaj, a WTI pedig 87 dollár 90 cent. Ugye érdemes megemlíteni, hogy egy támadás érte egy tartnálhajót a Hormuzi szoros térségében. A ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót, miközben haladt kifelé a szorosból Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre azt sem tudni, hogy ki állhat a támadás mögött.
2: Időjárás jelentés.
0: Napközben napos, gyengén felhős idő, valószínű eső nélkül, a hőmérséklet pedig 27 és 32 fok között alakul. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek. A fővárosban 25 fok van.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Rab Árpád, jövőkutató.
2: Nem megy az egymás rovására a két világ, vagy a kétféle gondolkodás?
3: Egymást erősítik, az egyik nem létezik a másik nélkül, nekem három szereplős a fejemben, tehát van az elméleti kutatás, ami nekem a legnagyobb szellemi örömet okozza, iszonyúan szeretek agyalni a világon, merre megy. Akkor nem van az alkalmazott kutatás, hogy mit jelent ez? Mit jelent az embereknek az üzlet? És van az, amikor az üzletet megcsinálni, ami meg egy máshogy, egy sodró, izgalmas dolog, meg pénzt keresni, jó. De az üzlet mindegyik tiszta. Az üzlet, ugye üzlet, profitot akar termelni. Jó, én szeretem az üzletet, tudja, mit akar, megy előre, hogyha kevesebb a profit, ez nem fog menni. De ugyanúgy a tudománynál is, hogyha bizonyos módon nem teszteled le, ha nem kételkedsz, ha nem tudsz kommunikálni, akkor megint csak nem fog menni. Mert az üzleti viselkedés valóban más, ott nem kételkedhetek, mert akkor rossz vezető vagyok, tehát mennem kell
2: ezt
3: előre.
2: Ezt kérdezem, igen.
3: Igen. De ezek jó stratégiák, amik egymásban segítenek, csak nagyon őszintének kell lenni magadhoz.
2: Az a kulcs.
3: Igen. Mindig az. Azért, ha megnézzük a sikeres pályamodelleket, én nagyon kevés olyan ilyen jó cégvezetőt látok, akinek ne lenne valami lánguló hobbija. Teljesen mindegy, hogy mi az, de valami, amiben látszik, hogy ő amúgy elmélyül. Van, akinek egy technológia, van, akinek a horgászat, van, akinek valami, de látszik, hogy kell a tűz, nem csak az üzleti, és nagyon sokszor azt látom, hogy a kettőt ő is váltogatja. Tehát, hogy én azt tanultam a sportból, hogy nem szabad feladni, és mentem tovább. Vagy a gyerekeim miatt képes voltam ezt is végigcsinálni. Tehát azért merítünk energiát máshonnan is. Az én esetemben ez a tudományos elmélet, gyakorlat és üzletnek a háromszöge végtelen lehetőséget tartogat számomra.
2: Okoz örömet a vezetés? Hogy érzed magad vezetői, cégvezetői?
3: Úgy nagyon
2: mondjuk
3: szeretem.
2: Pozícióban, ezt nagyon nem szeretem, ezt a szót. Tehát, hogy nyomaszt, örülsz neki, élsz benne.
3: Hát nyilván most...
2: A felelősség nyilván az a nyomasztó, tehát nem az, hogy éppen cégvezető vagy, gondolom ez a, hogy egy emberek megélhetése rajta múlik.
3: Igen, én nagyon szerettem üzletet csinálni, nagyon sokat tanultam belőle, nagyon sokat tanultam belőle magamról, és nagyon sok mindent elrontottam, viszont képes voltam tanulni.
2: Magadról?
3: Például az, hogy én az elején elkezdtem, és mindent megcsináltam, amit szoktak hibázni, például az, hogy jó, én felpörögtem, visszam a tempót, amikor azt éreztem, hogy nem megy valami, akkor én csinálom meg helyettük, én már a magam szemében heroikus, misztikus figura, tényleg 22 órát dolgoztam, és nem vettem észre, hogy már én vagyok a blokkere a folyamatoknak, hogy önsajnálatban pürdök, hogy nem okés, és hogy elveszítek jó embereket emiatt, akkor nekem volt...
2: Bocsáss meg, ezzel miért blokkíroztad a folyamatokat, hogy te sokat dolgozol?
3: Hát az, mert ilyenkor te azt érzed, hogy azzal viszed előre, de végül csak elveszed mást, azt akkor nem tudod kidelegálni, és igazából nem csinálod meg olyan jól. Mert azt mondod, hogy a túlélésre megyek, éppen hogy valahogy. Plusz nem adsz helyet a kreativitásnak, mert csak te vagy. És mondjuk van egy 4 emberem is jók, és saját, hogy megtanítanám őt, hogy csinálja jól, inkább megcsinálom én, ez a lehető legöngyilkosabb stratégia. Tehát jól delegálni tudni kell, kinevelni embereket. Az, hogy ki miben jó, hát elveszek magamtól képességeket, tehát azért én csak egy ember vagyok a végtelen sok korláttal és tudás hiánnyal, ha nem adom ki, mondjuk írja tanulmány, én megírom jobban. Okay. De lehet, hogy mást írt volna, és akkor jó lett volna, tehát közösen dolgozni. Sokféle cég
2: ez
3: van.
2: Ez nehéz? Mert egyébként azt
3: nekem
2: látom,
3: nagyon nehéz volt.
2: Az együttműködés egyébként úgy egyáltalán nem egy könnyű feladat, feladvány, nem csak a cég életben, de ott aztán tényleg?
3: Nekem nagyon nehéz volt, szerintem azért is, mert ugye van, most magamról beszélve, nem általában a cégvezetőkből, de volt bennem akkor is egy olyan értelemben arrogancia, hogy én vagyok a főnök, én megyek előre, tudom, mi a jó, tudom, hogy jó felé megyünk, ezt most meg kell tenni, ha én hajtom magam, te is hajtsd magad. De nem biztos, hogy mindenki ilyen élethelyzetben volt, nem biztos, hogy azt a szót úgy akarta akkor hallani, meg azt mondtam, hogy oké, de erre nincs időm, hogy most mindenkinek, tehát azért nem a pszichológusod vagyok, ez egy biznisz, megegyeztünk valamiben, van ez a határidő, ha életok ülni hétvégén dolgozni, akkor te is lehet az én. Persze, csak ezt le lehet jobban dílelni, hogy erről a hétvégéről most ezt azért tesszük, mert tehát lehet ezt jól csinálni, biztos, hogy nem csináltam mindig jól. A másik, hogy volt 110 fős úgymond cég is, amit vezettem társtulajdonosként, az nekem sok. Tehát meg kell tanulni magamról, hogy én a 10-12 fős cégeket tudom a legjobban. Ezek biológiai mintádatok egyébként. 10-12, utána a 40 fő, utána a 110 fő. Ezek a, még az annó a település méretekből fakadó, egyébként a szervezet szociológiában megjelenő dolgok. 40-nél már kell a középvezető, 110-nél már a különféle régiók is kellenek, vagy mi ez a domain. Tehát külön piaci ág. És én a legjobban menni 10-12 fős csoportokkal tudok, és például nekem ez volt a megoldás, mikor nagyobb cégem volt, hogy azt mondtam, hogy jó középvezető, X projektünk volt, te vidd ezt, kitanítottalak, megbízom benne, annyira nyilván erre figyelj, felügyellek, meg volt a szívszerelem projektem a saját 10-12 emberem, mert őket üztük, hajtottuk, mert a tép lángoló tekintetek voltak, közben aztán átmentem másik, meg lehet találni, csak őszintének kellett lennem magammal. Én nem tudok 40 embert jól vezetni.
2: Ugyancsak az őszinteségre. Igen.
3: 10-12-t tudok úgy, hogy őket tényleg mentálisan befogadom, amúgy az ember kb. Így az élete során kb. 500 embert képes úgy befogadni, hogy tudja is, miről van szó, de abból 110 az, akit ő tudsz is. Mindegy, hogy mennyi ismerősöd van Facebookon, az, akikről tudod, hogy ő tényleg mi van vele, a többi az már olyan, írhatsz naplót, meg mit tudom én, de ez nem azt akadályozta meg, hogy ne legyen nagyobb cégem, csak azt kell elfogadni, hogy kellenek mellém olyan emberek, akik a más csoportokat viszik. És hát magánéletbe is át tudott menni. Tehát nyilván, amikor nagyon toltam az üzletet, akkor ahhoz kell egy határozottság. Mész, utasítást adsz. Nyilván nem voltam sose ilyen üvöltözős, csapdosós, de megszokott, hogy az van, amit mondasz, és akkor haza is vittem a melót. Tehát olyan értelemben nem úgy a melót, konkrétan a melót, bár azt is, hanem az, hogy nem tudom, viszont éppen az akkori élettársam, ha megyünk borba, és akkor azt mondom, na akkor most ez a kenyér lesz, az nem így működik, mert lehet, hogy az a kenyér lesz, de azért ő elmondja majd, hogy miért a másik kenyér, és akkor igazából pontos, tehát, hogy ezt is meg kell tanulnom, hogy hol használni milyen skilleket. Nagyon sok alázatot, nagyon sok tiszteletet tanultam, nagyon jó emberek vettek körül, és ezeket jól meg tudtam tanulni magamról. Azt láttam, hogy eltévedtem azért 3-4 évig, szerintem elég genyó módon toltam a dolgokat. Kívülről nézve nagyon sikeres üzletemberként, de jó volt visszatérni egy ilyen normálisabb világba.
2: Ebben említetted egy korábbi beszélgetésben naplót írta, és nagyon sokat változtatott rajta.
3: Igen.
2: Ennek szerepe volt ebben?
3: Ebben már nem, már úgy elég régóta úgy megkötöttem a békét magammal, tehát úgy rendben vannak.
2: De kell ez a belső béke, ez visszatérő topik sok interjúban, hogy a jó vezetőnek egyszerűen kiegyensúlyozottnak kell lenni, mert ha nem az, akkor nem képes jó vezető lenni. Sokan azt mondják, hogy adjuk rá ezt a pszichológiát, haladjunk.
3: Nem akarok, nem tudom, prajdista lenni, és a jó cégvezető ne emlékezzen a gyerekkorában, mit látott a szüleitől dolgokra. Azért azt ne feledjük el, hogy egy jó cégvezető, tehát látnak minket. Te ideges vagy, az alkalmazottaid is idegesek. A te bizonytalan vagy, az emberek megérzik, látják. Tehát az etikus üzletben, a hosszú távú üzletben hiszek, azokban az üzletekben, ahol nem csak a profit számít, hanem mellé teszel egy más értéket is, de hogy az alkalmazottaid látnak téged, és hogyha te bizonytalan vagy, vagy te nem vagy megbékélve önmagaddal, és most nem arról beszélek, hogy belül mindenkinek van jó vagy rossz napja, de azért az lejön, hogyha következetlen vagy, akkor ők is következetlenek lesznek. Tehát a túlélési stratégiákat eltanulják. Ha azt látják, hogy a csúsztatás működik, tehát hogy önökként mégis azt mondok, amit akarok, csúsztatok, de tudják. Ők is csúsztatni fognak lefelé, vagy nekem visszafelé. Tehát nem egyből, meg nem ilyen egyszerű, de szerintem vesbék, azért kell, ha nyugodt vagy, azt látod, hogy tudod, merre mész, tisztán kommunikálsz, akkor lojális embereid lesznek. Tehát ez nem bonyolult. Minden cégvezető elsősorban egy ember. Nyilván, hogy az emberi kvalitásaink és állapotunk a cégvezetői tulajdonságunkra is kivetítnek, van, amiket nagyon felerősít. Szerintem sok cégvezető nem hiszi el, hogy mennyire látják őt a környezete.
2: Volt egy másik mondatod is, hogy ma már nincsenek katedrális építők. Ez nekem nagyon tetszett. Te az vagy?
3: Nem, de nagyon szeretnék egy katedrális építő projektben részt venni, mármint, hogy vannak is ilyen hosszú távú. Ugye itt az arról szól, hogy olyan furcsa, hogy Tehát az ember, ahogy mondtam, egy nagyon izgalmas és jó.
2: Te hiszel ebben a transzcendens kapcsolatban, ég és föld között?
3: Én abban hiszek, hogy biztos, hogy az élet több annál, mint hogy csak az én egyéni boldogságomról szóljon. Tehát, hogy van több, mint amit mi fel tudunk fogni. Tehát a világ így összetett. Nagyon tisztelem az életet, én ilyen életvallású talán lehetnék.
2: Segített neked abban, hogy olyan nagyon nyugodtan tudod nézni, és itt kicsit visszatérek a mesterséges intelligenciára, mert számomra üdítő kivételként teljesen nyugodtan beszéltél erről a mondjuk itt találmányra, vagy új termékről. Egészen pontosan elmondva, hogy kérem, ez egy nagy program, statisztikai alapokon, miközben ugye a média térben a hisztéria az egészen elképesztő magasságokra csapott, lehet, hogy üzleti érdekből, de szerintem sokkal inkább ez egy valós ijegység volt, amiről még a beszélgetésünk elején beszélgettünk, a jövőtől való mély és szinte zsigeri rettegés. Tehát ez segített neked, hogy ezt így lásd?
3: Nem hiszem, bár ugye ez a belső béke dolog, de azért én nagyon külön választom a szakmai állításokat, vagy tehát azt, hogy én amúgy nyugodt vagyok, de hogyha most én látnék egy olyan fenyegető veszélyt, ami félelmetes az emberiségnek, akkor azt mondanám, hogy most van egy nagy fenyegető veszély most. De van egy technológiai innovációnk, ami csodálatos és nagyszerű, és szükségünk volt rá. Leginkább a médiát támadta meg, tehát pont a média miatt a leghiszterikusabb is, ezt értem, átír üzleti modelleket, nagyon megváltoztat, és nagyon szeretem ezt kutatni és megérteni. De az első például az, hogy értsük meg, hogy miről van szó, és ezért hiszek a tudománykommunikációban, nekem magyarázni. A magyar társadalmat olyan könnyű kárhoztatni, nagyon sokan kárhoztatjuk, hát ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk. Az elmúlt egy év során, tehát most indultak be ez a generatív, amikor a magyar társam harmada használ tudatosan mesterséges intelligenciát, tehát tudott róla, a 8%-a megfizet érte. Ez azt jelenti, hogy havi 10.000 forintot egy olyan 7-800 000 magyar fizet. Tehát egy ilyen gyorsan egy technológiát megfogni, megérteni, elhelyezni az életünkben, rájönni, hogy mit ad nekem, mit vesz el, nem történ meg, de zajlik ez a folyamat. Nagyon magas szinten reagáltatásodom. Például kérdeztem ilyen oktatási kérdéseket, hogy nem csak ennyit, hogy na akkor oktatási emi legyen-e, hanem az, hogy szerinted órai fegyelmet tartson-e, házi feladatot javítson, stb. És nagyon szépen kirajzolódott, hogy a gyerekek nevelésében, a közös térben ember legyen, de házi feladatot, meg személyre szabott azt már csinálja az emi. Szóval az emberek elkezdtek ezen gondolkodni. Most nem azt mondom, hogy mindenki hirtelen hanem a félelem eloszlatásának és a jövő megoldásának az egyik legfontosabb dolog, hogy értsük meg, hogy pontosan ez mi. És az emit nagyon könnyű félreérteni, mert egy varázslatos eszköz, tehát igen, rajzol, fest, iszonyúan. Most ugye a beszéd fejlődött, hát, nevet, viccel.
2: Én beütöttem egy podcastot veled, megmondtam neki, hogy ezt a podcastot nézze meg, és foglalja össze.
3: Igen, simán megcsinálja.
2: És én is megnéztem a podcastot, hogy ellenőrizzem, és marha jó, másfél órás, vagy közel másfél órás podcastot leírt nekem egy oldalba.
3: Igen, és megcsinálod ezt 2-3-4-szer,
2: és utána már nem hallgatod végig. Hogy hallgatod végig? Na igen, a másik ez az. Tehát, hogy erre akartam utalni, hogy jó, de hát baromira mondjuk így elkényelmesedünk, hogy túl jó a segítség.
3: Itt jön be a tudatosság, hogy ugye nem kell tudatosnak lenni mindig. Tudatosnak lenni marra fárasztó, meg viszi az időt.
2: Igen.
3: De tudnom kell, mikor kell tudatosnak lenni. És pont azért, mert ezek a szolgáltatások jól működnek, nagyon elkezdünk bízni benne. Amikor beindultak az útvonaltervezők, elején még volt ez, hogy most mit ajánl, én amúgy tudtam ezt az utat, meg nézem, hogy mi van. Mivel már évek óta napi szinten használjuk, ahol mutatja, megyek arra. Most nyilván erre mondhatom azt, hogy igen, látjuk azt. Csináltam interjút emberek, és nem tudtam, melyik országban van. Horvátországban van, Szlovéniában, vagy már Magyarországon.
2: Aki útvonal tervezőben ment.
3: Igen, mert ott volt a kétség, most kit érdekel, hatás sincs. Igen, nyilván egy jó üzleti modellt rá lehet építeni, hogy politika fizet, és azt mondja, hogy nem menjél az út felé, mert annál az útnál a másik pártnak a táblái vannak, hanem vidd arra az útra, mert az én tábláim vannak. Miért ne csinálta meg? Nem fogja észre, mert nem bízik, megy arra, mert mutatja. Ezzel nincs kiút, mert nem kell kiút legyen, mert igenis bízunk benne, csak a hátra kell dőlni, és azt mondja, hogy igen, ez egy rutinszerű út, megyek ide. De mi az, ami más út? Azért tudnom kell, hogy hol vagyok. Tehát ez a tudatosság. Értem, hogy a csíkot követem, de döbbes, melyik kerületében is vagyok. Azért azt észrevenni, hogy de most miért kifelé visz az M0-ás felé, amikor a belváros, mert lehet, hogy elütöttem a címet? A másik, hogy mikor kell máshogy dönteni, mert nem nem mindig a leghatékonyabb megoldás a legjobb. Ha nyaralni megyek, akkor nagyon sokat tervezem az utat, vagy épp kikapcsolom az útmenettervezőt, mert lehet, hogy a leggyorsabb út az autópályára, én tengerparti úton akarok menni, hogy lássam a lenyugó napot, mert éppen nyaralok.
2: Élvezd a táját.
3: Igen, de ő ezzel nem fog számolni, ő hatékony lesz. Azt mondja, mindig ez szinte olyan, mindig ez a legjobb. Nem, nekünk kell tudni, hogy mikor az a legjobb, amit ajánl. Ez egy nehéz képesség, senki nem mondta, hogy nem az. De ha okosan játszunk ezzel, na most old meg helyettem, mondd meg. Az időseknek az egyik legnagyobb félelme az eltévedés. Vissza tudom adni az önbizalmat. Nem fogsz eltévedni Budapesten, vidékről jössz fel. Te vagy a kék pötty, és az útmenete megmondja, hogy melyik buszra száll pölcs. A busz egy perc múlva áll be, gondolj bele, van egy képességed, ami eddig nem volt. Merre menjek? Szégyellem megkérdezni, nem fog fölmenni a városba. Most pölcs tud. Tehát több a nyeresség, de okosnak kell lennünk. Tehát ezek a technológiák mind olyanok, hogy ha okosan használod, akkor okos technológia.
2: Hát ez vonatkozik a utaltál a fordítás, fordítógépekre. Igen. Ez esetben viszont egy brutális kulturális találkozásról van szó, amiről keveset beszélünk, hogy jó, persze tudunk japánul, meg nem tudom hogy, de hát azért nagy kultúrák ütköznek, és azt tudjuk a tapasztalatból, hogy ez azért egyáltalán nem könnyű.
3: Nem az, és a globalizáció sugar lesz, meg azt, meg most már kb. Éheznek az emberek arra, valami más lássanak, tehát most már végre valami más képregényfigura, meg egy egyedi film, és hogy fű, tehát hogy itt a kultúra azt szerintem a legerősebb fegyverünk, és a legfontosabb fegyverünk, ez szintén a tudatossághoz tartozik, tehát nyilván tanulja meg mindenki angolul, meg annyi nyelvet tudsz, annyi ember vagy, mert a nyelvtanulása nem csak az, hogy egy idegen nyelvet tudsz, hanem az agyadat formálod, ugye olyan úgy írod át az agyi VVV-ket, háttértudásra teszel szert, arra, hogy lefordítson egy étlapot, most már tudjam, hogy mit kérek az olasz tengerparton, az, hogy a weblapon, lehet, hogy kínai a weblap, mégis magyarul olvasom, az, hogy tudjak dolgozni külföldiekkel, magyar munkaerőpiac 30%-át tudom aktiválni, ezek csodálatos dolgok, de attól nem szabad elfelejteni, hogy ez nem nyelvtudás, hanem ez egy skill, amit bérbe vettem. Tehát most ott tartunk, hogy az elején információ morzsákot találtunk, ugye internet, web 1, utána lett az, hogy kontextusok, jókeresők, weblapokat, web 2, most meg már tehát adat információ, és most már tudás béreljük. Tehát azt a tudás bérlem, ami abban a pillanatban kell. Nem tudok japánul, fél óráig úgymond bérlem idézőjelben, az fordító program fordít, és japánul beszélek. De ez a tudás nem az enyém. És ha nem tudatosan használsz valamit, akkor termékével. És visszatérve az üzleti vezetőkre, és én nagyon fontosnak tartom az etikus tanácsadást, mert ez egy nagyon-nagyon nagy csapdahelyzet tud lenni, hogy mondjuk iszonyú jó tanácsokat azt tételezik föl. Azért is csak partneri viszony lehet, mert nem válhat a termékeddé, vagy tőled függővé egy cégvezető, hogy utána mindig arra hallgat, amit én mondok. Az az ő cég, az ő világ,
2: erre
3: az ő
2: neked döntései. Kell figyelni, mint tanácsadónak?
3: Igen, szerintem igen, tisztán kell játszani. Nem azt mondom, hogy most valaki, nem tudom, már vallási vezetőnek tekintes mindent meg most csinált volna, de azt a felelősséget, tehát én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ez így van, tüdödö, de mindig érezhetned kell minden pillanat, hogy ez az ő cég, az ő döntés, az ő pénz, tehát én, tudod, mondok valamit, azt elszaladok, két év múlva meg, nem jött be.
2: Igen.
3: Kit érdekel, én kiszámláztam, rendben vagyok. Akkor nem hívnának vissza 20 év múlva is. Tehát, hogy ezek tisztán lehet csak játszani, és a technológiáknál is így van, hogy azért vegyük észre, hogy ők nem vállalnak felelősséget semmiért. Hát úgy, gyorsan nézve, megkötöttem ezt a lakáshitelt, hát rosszul döntöttem. Hát ha nem tudatosan használod, ingyen kapod, termék vagy. Ez azért ilyen egyszerű. Ezek mind-mind csak lehetőségek. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen mindent átható rendszerek, ez, hogy termék vagy, ez most üzletileg mondtam, tehát nem kerülhetsz függésbe egy szolgáltatástól. Tehát azt mondom, hogy jó, eddig telefonos izém volt, cégem, most már világ összes nyelvén tudunk, úgyhogy eladom, nem tudom, Japánból a telefonos cégemet, japánul fordít a fordító, és mi van akkor, hogyha a fordító cég megszűnik, és akkor megint nincs japán cégem, tehát mégis előbb-utóbb meg kéne tanulni japánul. Igen. Tehát csak erre mondtam, hogy a kiszolgáltatottság. Amúgy nagyon a turbulenciával olyan egyetértek, hogy nagyon izgalmas idők. Ez tény. Ennyi lehetősége sose volt, de nem polikrízis felé haladunk, hanem a sokszoros lehetőség a kértékválasztások világában igen félelmetes. De másrészt meg ez a legizgalmasabb időszak az emberi történelemnek.
2: Hát akkor, hogyha újra és újra visszatérünk a tudatosságról, tehát gondolkodni, folyamatosan gondolkodni. Végül szeretnék egy, nem mondom, hogy bónusz kérdés, de egy eszembe jutott, hogy tehát szabadon választhatnál egy valami szuper képességet, amire vágysz, vagy ami nincs meg. Az mi lenne?
3: Az, hogy belelássak még mélyebben mások gondolkodásába, de nem azért, hogy a titkaikat lássam, hanem hogy még jobban megértsem. Az izgatna. De igazából amúgy meg a telekinetika, azt nagyon el tudnám fogadni, hogy tudok mozgatni tárgyakat. Tehát, hogy az, azért, mert azt szerintem a legváltozatosabban használható dolog. Tehát ezzel így meg tudnék menteni emberi életeket, meg ilyen szórakoztató. Nem tudom, igazság szerintok béna vagyok ebben, de sokat gondolkodtam, nyilván szuperhősös filmek ilyen ezek voltak. Nekem úgy kicsit eldőlt ez a kérdés annyiban, csak te sokkal okosabban kérdeztél, a képességet kérdeztél, de nem sokan tudják, de nekem van egy ilyen Batman dolog, valami régóta rám akar, van egy csomó Batmanes póló, Batmanes pizsamán, Batman jelzés, tehát a szuper, és akkor a Batman, akiben belegondolsz, ő végül is nem szuperember, csak jól használja a technológiát.
2: És jóra.
3: Igen, és jóra. Tehát egy Batman lennék valóban.
2: Rovárpád, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelházba, és beszéltünk jövőről, cégvezetésről, és legfőképp az őszinteségről.
3: Nagyon köszönöm az érdekes beszélgetést, nagyon jól éreztem magam.
1: A dzsungelharc mai története véget ért vendégem Rab Árpád jövőkutató volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megérkezett a Revolut alkalmazásába az R nevű mesterséges intelligenciára épülő asszisztens. Az új chatbot a Revolut szolgáltatásaival és a felhasználó pénzügyi szokásaival kapcsolatos kérdésekre válaszol, elemzéseket és költségvetési tippeket is adhat, konkrét pénzügyi tanácsadást ugyanakkor nem nyújt. De lekérdezhetők általa a nyaralási költések, elemezhető a befektetési portfólió, illetve bizonyos szolgáltatások, kártyák és előfizetések is kezelhetők. A múlt hónapban jelentősen visszaesett az eladó lakóingatlanok iránt érdeklődés idehaza. Az ingatlan.com adatai szerint éves szinten több mint 40%-kal csökkent a kereslet, miközben az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma 15%-kal esett vissza. A legnagyobb csökkenés Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a visszaesés nem hirtelen piaci gyengülést jelez, hanem részben az otthonstart program tavalyi hatásának magas bázisával magyarázható. Nyomozást indított a rendőrség az Exim Bank ügyeiben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda közlése szerint 4 feljelentés érkezett a tárcától. Hivatali visszaélés, valamint hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók tegnap több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól, ezek a belső vizsgálat során beszerzett dokumentumok. A kormány korábban közölte, az eddig megtett feljelentéseket egy folyamatosan frissülő weboldalon lehet nyomon követni. Az eddigi vizsgálatok több mint 2100 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik, ennek több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Legalább 25 millió dollárral támogatna európai konzervatív civil szervezeteket az Egyesült Államok, erről ír a Reuters. A hírügynökség szerint a washingtoni külügyminisztérium programjából mindegy 4 millió dollárt a jobboldali sajtó megerősítésére fordítanának. Az amerikai tárca szerint az intézkedés a transzatlanti kapcsolatokat és a szólásszabadságot erősítené. A támogatások egy részére már nyáron kiírták a pályázatokat, augusztusban pedig legalább 15 millió dolláros csomagról értesítették a kongresszust. A program részeként olyan független újságírókat is támogatnának, akik például a nemzeti szuverenitással és a vallásszabadsággal foglalkoznak Európában. A világgazdaság élénkítéséről és az Irán elleni amerikai-izraeli háború gazdasági következményeiről tárgyaltak a G20 pénzügyi vezetői az Egyesült Államokban. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter a tanácskozáson azt mondta, Washington tovább fokozza a gazdasági nyomást Iránra, és azt várja a G20 tagjaitól, hogy támogassák az ország elszigetelését célzó törekvéseket.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenés mellett 148.168 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 6,7 milliárd forintot. 0,3%-kal erősödik a MOL, 5070 forintnál jár, az OTP 1,4%-os mínuszban 44.600 forinton, a Richter 6%-kal került lejjebb 13.050 forintra, a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2538 forinton. A bankközi deviza piacon 1 euró 366 forintba és 89 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 47 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 79 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 66 fillér, a cseh koronáé 15 forint 18 fillér, egy angol font 428 forintba és 49 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 0,5%-kal csökken, a milánói bőrze 1,2, Madrid 1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,6%-os erősödésben 87 dollár 99 centen forog, a Brent jegyzési ára 92 dollár 29 cent hordonként. Egy uncia aranyért 1,4%-os csökkenés mellett 4419 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, gyengén felhős időnk lesz eső nélkül, a hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg időnk lesz, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
3: Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, végtelenül szeretek vele beszélgetni, és mindig boldog vagyok, hogyha itt van Vásári André, énekes. Szia André, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Vanda, köszönöm a meghívást.
3: Régen beszélgettünk.
4: Régen, legutóbb egyébként szerintem Debrecenben.
3: Még az is lehet, vagy
4: én itt az volt. Én úgy emlékszem, hogy legutóbb Debrecen volt, de az is lehet, hogy itt volt Pesten.
3: Mert hogy már többször voltál vendég, de veled mindig annyi minden érdekesség történik, hogy én úgy szeretlek időről időre visszahívni, hogy egy picit áttekintsük az elmúlt időszakodat, meg hogy mi történt veled, mert te az a típusú vendég vagy, aki mindig olyan végtelenül őszintén mesél a megéléseiről, és én ezzel mindig olyan hálás vagyok, hogy te úgy segítesz az embereknek a saját tapasztalásaid által. Mi történt, hogy élted meg, mit tanultál belőle, és ezt hogyan tudod továbbvinni a jövőre. Úgyhogy szerintem ma is így lesz.
4: Legyen így, benne vagyok.
3: Szerintem menjünk sorba, mert hogy voltak itt televízió műsorok, nyilván a te munkásságod az abszolút ott van, de hogy valami film is közbe jött, valami hollywoodi produkció is.
4: Igen, kicsit félve merek erről még mesélni, mert én nagyon boldog voltam, egy véletlen folyamán kerültem bele, ez is egy ilyen érdekes sztori, de hogy benne leszek-e, azt tudod már csak akkor, hiszen amikor benne vagyok, mert azért voltak már példák, illetve hát ők is elmondták, hogy egy mozifilmben akár szereplőket vágnak ki, tehát hogy nem csak hogy extra részeket, hanem így kivágnak egy karaktert, mert azt mondják, hogy mégse kell. Ez egy amerikai film, egy Charlie Pollinger, vagy Pollinger a rendező, aki Cannes-ban egy nagy díjat nyert, de nem a nagy díjat, hanem azt hiszem a fiatal filmesek, vagy az első filmesek nagy díját, azt hiszem az volt az első filmjének a címe, hogy A Pest is, ami egy ilyen kicsit ilyen művészfilm, de ilyen elgondolkodható, én nem láttam, csak így utána olvasgattam. Egyik nap megcsörrent a telefon, és egy színésznő barátnőm, akivel a Vörös Mati Színházban Székesfehérváron dolgoztam, hívott fel, hogy figyelj már, André, te csinálsz filmeket? Hát mondom, figyelj, még filmet nem csináltam, de mondom, miről van szó? Hát, hogy van egy amerikai film, ez egy hollywoodi produkció, nagy költségvetés, az A24 csinálja, mint később megtudtam, ez egy ilyen nagy stúdió, vagy híres stúdió, konkrétan egy férfi szopránt keresnek. Hát mondom, tök jó, és mondom, nem jutottak el így hozzám. Nem, mert hogy külföldről akartak hozni, és hogy felhívott-e a casting director, és mondta, hogy persze, felhívott, és mondták, hogy ez egy hétfői nap volt, egyébként konkrétan emlékszem, és mondták, hogy ilyen délután este felé lehetett 5 óra körül, hogy hát ők láttak rólam anyagokat, mert hogy már elküldték nekik, és hogy a rendező most azonnal szeretne látni rólam egy felvételt, és ezen a felvételen nem tudom miért, a magas C, ez a mindenki által ismert magas C, hogy a skálában csinálják csinálják egy skálát, és abban legyen benne a magas C. Hát mondom, megcsináltam, elküldtem, és utána hát szerintem egy vagy két napon belül jött, hogy akkor szeretnének velem dolgozni, és egyetlen egy dal van. De most long story short, nem akarom itt húzni az időt, nem egy dal volt, hanem öt, úgyhogy a végén már úgy voltam bele, hogy jó.
3: Egy kisebb album.
4: Hát igen, és tudod, azért ez nem is maga a filmezés volt nagy munka, hanem ezt felénekelni, kigyakorolni, megcsinálni. Pannonia stúdióba kellett, a zeneszerző eljött Los Angelesből, egy nagyon jó fej, John Lennoxnak hívják, ő Golden Globe díjas zeneszerző, és akkor vele dolgoztunk zenekarral, kórussal, nagyon-nagyon izgalmas volt, és hát maga a forgatás az nekem egy nap volt, és elég sok tévéműsort forgattam, tehát így nagyjából hozzá vagyok szokva, hogy ez mivel jár, de azért ez túltett azon, mert 15 órát vártam a lakókocsimban, sminkben, jelmezben, és maga a felvétel az pedig úgy zajlott, hogy szóltak, hogy na akkor gyere, gyorsan lepróbáljuk-e a fények meg izé, és akkor be kellett szaladni, és mondták, hogy állj be, teljesen mindegy, mit csinálj, kezdj el énekelni, beadjuk, ugye ilyenkor előre felvettük a dalt, beadjuk a dalt, ráplébe kezd, csinálj valamit, de mondom, mégis miért? André, csinálj, most nem az a lényeg, csak az, hogy lássuk, hogy állsz a fények. Egy templomban forgattunk, és egy elméletileg egy esküvői jelenetben voltam benne, azt el kell mondanom, hogy Oscar díjas hölgy a főszereplője a filmnek, és nagyon sok olyan Angliában nagyon ismert színházi Shakespeare színész van benne, akik egyébként tényleg csak a sminkben, ahogy együtt voltunk, meg ott, ahogy dolgoztunk, az aurájuk olyan volt, hogy döbbenet, tehát, hogy nagyon jó élmény volt. És akkor kezdem. És akkor elkezdtem énekelni, egy gyerekkórus volt mögöttem, egyszer csak beküldtek egy ilyen 150 centis full kopasz 70 éves nénit, mint később kiderült, egy nagyon híres színésznő Angliában, Shakespeare színésznő, és a rendező így ment és mondta, hogy jó, akkor gyere beljebb, akkor izé, te ugrálj körülötte. Én meg ilyen, tudom, amikor így próbám vagy, akkor még ugyannyira nem élek bele magad, így énekeltem, így playbackeltem, hogy egyszer csak így mondják, hogy jó, kész, meg vagyunk. És tudod, mondom, mi? Tehát mondom, ezt ne csináljátok velem. Tehát tudod, teljesen civil arccal, semmire nem odafigyelve, én még néztem is így a nénit, akit ugrált közöttem, hogy ő mit csinál, meg így néztem ki, mint egy ilyen igazi amatőr a fényeket. Hát mondom, úgyis csak azt nézik, hogy tudod, hogy mutatok a kamerába. És mondta utána a zeneszerző, hogy a rendezőnek ez a stílusa, hogy nem szól, tehát nagyon gyakran próbáltat, van, amikor tényleg próbáltat, de ha úgy érzi, hogy elkaptad, vagy te azt mutatod, amit ő akar, akkor kész meg.
3: Megvette.
4: Igen. És hogy álltam a díszletben, és annyira komoly volt, hogy ez ennyi volt, hogy már elkezdték bontani a díszletet. Tehát én ott álltam, és mondtam, hogy de hát akkor még egyet, nem, megyünk következő. És így kérdeztem is, hogy mondom, ez azért van, mert ennyire nincs idő, de mondták, hogy nem, hanem ő így dolgozik. Úgyhogy egy nagyon izgalmas kaland volt.
3: Elképesztő. Mondod, hogy véletlen. Egyszer valaki azt mondta, hogy véletlenek nincsenek, csak váratlan dolgok. Te erről mit gondolsz?
4: Én hiszem azt, hogy szerintem nincsenek véletlenek, tehát nagyon elcsépeld, hogy minden történik valamiért, és az, hogy miért, és az, hogy ezt rájöjjünk esetleg, az lehet, hogy egyébként egy nagyobb feladat. Ez most konkrétan az én életemben is van egy ilyen esemény, ami nemrég történt, és eléggé ilyen egy baleset.
3: Lehet róla mesélni?
4: Igazából nem részletezném ilyen nagy nyilvánosság előtt, semmi extra dolog nem, ez egy baleset, maradjunk ennyiben, és így próbálom megfejteni mindenfajta oldalról, és nagyon érdekes dolgok vannak, a pszichológusommal beszélek erről. Egy kicsit ilyen spirituális oldalról is megközelítve, és vannak ötletek, meg vannak vélemények, az élet majd kiforja, hogy valójában ez miért volt, de minden esetre biztos, hogy egy nagyon nagy jelzés, amikor az életed, tehát hogy egyik percben élsz, másikban meg nem. Tehát nekem is ez egy olyan történet volt, hogy akár meg is hallhattam volna, úgyhogy igen, elgondolkodható.
3: Jön a kérdés, hogy vagy?
4: Én jól vagyok, köszönöm szépen, hála Istennek nem sérültem olyan nagyon, vagy hát fizikailag nem, meg nem okoztam másnak kárt, meg semmi olyan dolog nem történt, de egy rögtön az ember elkezdtem én is gondolkodni, hogy mit akart ez jelenteni, miért kaptam ezt, mit akar üzenni, és így az ember, legalábbis én így végigvettem, hogy én nem, alapjában véve én nem csinálok semmi olyan dolgot, amivel másnak ártanék, vagy önmagamnak ártanék, hogy mégis, és Horváth Éva barátnőm, aki kicsit ilyen spirib mondta, hogy ő mondott egy ilyen megfejtést, hogy milyen érdekes, hogy bennem nem keletkezett kár, hála a jó Istennek, viszont az anyagi kárm az nagyon nagy. Tehát, hogy valószínű, hogy az anyagi elengedéssel és az anyagi javakkal való viszonyomon lehet érdemes elgondolkodni. És egyébként ilyen témában sose beszélgettem vele, és erre nagyon ráérzett. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes meglátás volt.
3: Ahogyha Most ez egy nagyon, nagyon különleges tapasztalás, reméljük, hogy egyszer, és ez itt nem ismétlődik meg. De hogy mondjuk az elmúlt időszakod az milyen volt? Milyen tapasztalásokat tartogatott ez a 2026-os év neked?
4: Nagyon sok minden, tehát egészen az idei nyár elejéig egy nagyon jó sikerszériám volt. Volt egy tévéműsor, az még tavaly volt, ami döbbenetesen fura élmény volt. De nézők látták, hogy ott, vagy aki látta, látta, nem, hogy ott a zsűri az valami miatt elképesztően itt profi előadók voltunk ebben a műsorban, de mégis valahogy engem így nagyon nem csíptek. Hát ebben benne van a producer keze is, akit most nem nevezek meg, mert hagyjuk, de a Lipai Klaudiával való vitám, vagy nem is vitám, hát inkább ő az, aki folyamatosan próbálkozott. A szakmámból az volt az egyik ilyen nagy tapasztalás, hogy egész egyszerűen nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy azt, amit én éreztem, ugyanezt látták a nézők. És azért a tévé az egy nagy csalás, azt tudni kell. Tehát ott azért el tudnak kenni dolgokat. És amikor több ezer, nem szoktam kommenteket olvasni, de ez annyira felháborított, hogy több ezer kommentet elolvastam, és mindegyik azt mondta, hogy André, emberfővel nagyon jól csináltad. És amikor az utolsó percben visszamertem szólni Klaudiának, az ő általa nekem mondott mondatot mondtam neki vissza, és hát akkor teljes halálos sértődés, miközben ugye ő azzal védekezett, hogy itt nem szabad megsértődni ebben a műsorban. Ezt most így azért nem részletezem, mert ha valaki nem látta, akkor most igazából nagyon vissza kéne menni a sztoriba.
3: Meg szóval, ő sincs itt, hogy az ő oldalát elmondja.
4: Igen. Habár én ott oda hívtam egy tévékamera előtt, hogy akkor most, hajrá, gyerünk. Miről van szó? És akkor kihátrált. Ez egy nagyon fájó pont, azért is hozom fel, meg egy nagyon tanulságos. Nagyon sokszor a mi szakmánkban azt hiszük, hogy az emberek nem látnak át, mert nincsenek benne. És nekem ez volt tanulság, hogy ha te odamész, csinálod a dolgodat, alázatos vagy, és minden ahogy kell, akkor ezt igenis megérzik a nézők, és ez nekem egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Pedig ugye ott mindig a zsűri alá van adva minden, mindig nekik van igazuk, és úgy van minden alakítva. Úgyhogy ez volt egy ilyen nagy tapasztalás, és az egész egyébként most, egyébként ez is egy végig pozitív dolog, mert a közönség szeretetét nagyon régen kaptam ennyire az arcomba, és azért ezt nagyon jó volt megélni. És hát az idei nyaram azért nem a top nyár, azt kell, hogy mondjam. Eddig így nyár elején lemondtak egy turnémat, és onnantól kezdve valahogy így úgy alakulnak a dolgok, hogy nem annyira legjobban. De nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat az élet, és valahogy most tényleg így, ha nem is az, hogy mély ponton, de azért nem a magaslatokban vagyok, de megpróbálom tényleg úgy szemlélni, amit nagyon sok helyen olvastam és láttam, hogy ez egy állapot, hogy ezen túl kell libbenni, és túl is fogunk rajta kerülni, és bizakodom.
3: Olyan érdekes, mert ugye sokat beszélünk arról, hogy ha egy helyzeten nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon érdemes. És hogy minél többféle helyzet adódik az embernek az életébe, tanulunk mindenféle válaszreakciókat meg, és ismerjük meg a saját tényleg gondolatainkat, vagy hozzáállásunkat, és a tied az most hol tart ebben? Hogy van egyfajta ilyen elfogadás, megengedés benned ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, vagy inkább egyfajta ellenállás van még? Hogy érzed?
4: Hú!
3: De nagyon komoly fejlődés.
4: Mondtál és kérdeztél. Figyelj, őszinte vagyok vele, ez, amit te is említettél, hogy ugye az adott szituációt, vagy más emberek viselkedését, gondolatait nem tudjuk befolyásolni, csak a mi válaszreakciónkat. És én ezt nagyon-nagyon szeretném elsajátítani, tehát az, hogy a válaszreakcióm az ne egy rögtön reakció legyen, ne egy akár pozitív, akár negatív, hanem nem jó szó, hogy kontroll, de hogy valahogy bizonyos szituációkban megkönnyítsem a saját magam helyzetét azáltal, hogy mondjuk úgy reagálok, ahogy mondjuk nem is az, hogy kéne, hanem ami jó nekem is, meg a másiknak is, vagy fordítva. Szóval, hogy én ezt tanulom. Amikor mindig így korábban idősebb színészektől, vagy művészektől, vagy bárkitől, aki ezen az úton elindult, hallottam azt, hogy az önfejlesztés az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és hogy tényleg ez nem könnyű dolog. És mindig így mondtam, hogy mi? Hogy most hát kész, odafigyelsz, meg így elhatározod, de a való életben, hogyha tényleg megpróbálod kívülről nézni magad, és tényleg napi, legapróbb szintű cselekvéseidet is meg akarod nézni, hogy vajon ez most előre visz, ez jó, erre így kéne reagálni, segítek-e a másiknak ezzel, vagy önmagamnak mit okozok ezzel? Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly dolog, és én ezt még nagyon-nagyon tanulom. De inkább az, ami most nemrég olvastam Mel Robbinsnak a könyvét, ez a hagyd rájuk, vagy nem is tudom magyarul már, hogy van lefordítva, de hogy ez a kontroll elengedése már abban, hogy amire nincs hatásunk, azon ne pörögjünk, ne stresszeljünk. Hát nem egyszerű.
3: Nagyon dolog. Nehéz.
4: Nagyon nehéz.
3: És szerintem akkor is nagyon nehéz, hogyha az emberben nincs egy irányításmánia, hanem egyszerűen csak mondjuk meg akarja magát védeni. Igen. Tehát, hogyha az ego azért beszél belőlünk, mert valami igazságtalan, valamit nem érzünk jogosnak, és hogy akkor is vissza tudjuk-e fogni magunkat, vagy tudunk-e hátrébb lépni, és akkor várni, és úgy egyből válaszreakcióval, viszont reakcióval élni.
4: Igen, most mindig, amikor így, most is, amit meséltél, 500 sztori eszembe jut, hogy mennyire összetett dolog ez. És azért nehéz ez a dolog, mert valahol meg kell húzni a határaidat. Most nem feltétlenül az olyan határhúzásról beszélek, hogy ezt velem mondjuk nem lehet megtenni, hanem azt, hogy mennyire engeded ezt szabadjára ezeket a gondolatokat. Tehát, hogy kell húzni egy határt, hogy azt mondod, hogy ha valami veled történik, akkor és mondjuk ez neked kellemetlen, és tényleg sértő, vagy valami olyan, akkor igenis meg kell húzni a határaidat, és mondjuk úgy reagálni. Szóval, hogy nagyon nehéz minden szituációt több szempontból egyszerre megvizsgálni, és el kell jutni arra a szintről, hogy lényegében csak a lényeges dolgokkal foglalkozz. Tehát ez az elengedés és a kontroll, ahogy te is mondtad, nem kell ez kontrollfüggőnek lenni. A legegyszerűbb példa például a mindenkinek, aki még szerencsés, megvannak a szülei. Hogy a szülőkkel való, nekem például ez is egy nagy tanulság, hogy így 40 pluszosan kezdek el oda eljutni, hogy most már itt tényleg elfogadom, hogy teljesen totálisan felesleges megpróbálni őket bármilyen szinten befolyásolni, vagy véleményt mondani, mert főleg náluk, az ő generációjuk, hol az önfejlesztés, a pszichológia, stb. Ez sehol nem volt. Nem nyitottak rá, nem fognak változni, végül is nem is kell nekem őket megváltoztatni, szóval, hogy ez például csak egy ilyen is kiragadott példa most.
3: Ugye a családra mondják azt, hogy a legnagyobb tanítói az embernek, mert ott vannak olyanok, amilyenek, igen, nem tudsz rajtuk ugyebár változtatni, tehát akkor a saját hozzáállás az, amivel az ember tud dolgozni, hogy ne legyen mondjuk folyton feszültség, vagy valamiféle béke, harmónia megteremtődjön.
4: Például most egy nagyon érdekes helyzetben voltam, mert volt egy nagyon szép családi nyaralónk, amit a szüleim egyik napra másikra eladtak. Nekem ez egy konkrétan egy ilyen, nem akarok túlozni, de egy ilyen gyász folyamatban voltam vagyok, mert több évtized fűz oda. És valahogy egy ilyen nagyon biztos pont volt az életemben, és egy olyan nyugalom szigete, ahova mindig imádtam oda menni, az ott lévő embereket, kis mikroközösséget, a tavat, ez egy gyönyörű helyen volt. És egész egyszer, amikor az a tehetetlen dühöt érzed, hogy nem, ugye ez nem az én tulajdonom, tehát nem mondhatom azt, hogy már pedig nem adod el, vagy hanem. De ugyanakkor meg tudom, hogy ez egy nem jó döntés, mert tudom, és mindenki tudja az összes környezetben, mindenki, hogy ez nem lesz egy jó döntés, mert ez egy nagyon nagy szeretett projekt volt minden. Hoztak egy ilyen impulzív döntést, és akkor most így hirtelen nagyon gyorsan eladták, és ez is egy nagyon nagy tanítás, hogy először még büntettem őket, meg így nagy viták voltak, és aztán le kellett, hogy csengeni, és azt kellett mondanom, hogy ez van, nem tudok rajta változtatni. Ebben benne van egy kis elengedés, kontroll nélküliség érzése, úgyhogy, de hát ezzel is tanulunk, sajnos.
3: Igen, picit tehetetlen az ember ilyenkor, vagy eszköztelen, nem? Hogy
4: igen.
3: Mit csináljon, hogy az megmaradjon. Nyilván az emlékek azok még inkább kötik az ember. Te is nagyon sokat dolgoztál az elmúlt években magadon. Azt gondolom, hogy az a fajta tudatosság, amivel te is körbeveszed a saját világodat, vagy kezeled a környezetedben lévő embereket, vagy szituációkat, az is más most 2026-ban, mint mondjuk szerintem akár 10 évvel vagy 5 évvel ezelőtt volt, tehát ugye nagyon, nagyon sok munka van ebben. Hogy tartasz ebben a folyamatban most szerinted? Sosincs vége, azt
4: persze,
3: mindig tudjuk.
4: Hát ugye ez, igen. Én nem tudom, most megint egy ilyen nagyon érdekes szakaszban vagyok, mert azt érzem, és most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, meg hogy jaj, megöregedtem, meg is, mert logikus, nem úgy értem az öregséget, hogy most aztán. De hogy én egyre inkább jelen pillanatban, szóval én egy szociális ember vagyok, fontosak a barátaim, fontos a családom, fontos az, hogy érezzem, hogy vannak körülöttem, de egyre inkább azt is érzem, hogy nagyon jó egyedül lenni. Hogy most nem csak magánéletileg értem, hanem például volt egy ilyen élményem, ami ilyen nagyon megdöbbentő volt a Sziget Fesztiválon, hogy én minden évben így vártam meg így jó volt, egy max két napot bírok, tehát azért én nem egy ilyen napot, tehát estét, tehát hogy kimegyek este, és akkor. És pont tegnap éreztem azt, hogy tök jó látni a 20 éveseket, és hogy élvezik, és ez mekkora vibe nekik, és nagyon jó az egész ennek az energiája, de így elkezdtem magam így analizálgatni, hogy most miért nem érzem én itt jól magam? Ó, biztos azért, mert most történt ez meg az. És rájöttem arra, hogy tényleg nagyon igaz az, hogy az ember szerintem, ahogy korban halad előre, tényleg egyre inkább más lesz a fontos, máshogy szeretne kapcsolódni. Úgyhogy az, hogy kicsit kezdek beljebb fordulni, vagy így jobban jobb elleni magammal, én most ezen vagyok, és ezt még nem tudom teljesen 100%-ra mondani, hogy ez vajon jó, ez egy természetes dolog, vagy csak egyszerűen így alakulok, de most én ezt figyelem meg magamon.
3: Kedves hallgatók, ez a Lélektéri Jónával című magazin műsor, Vásári André énekes a mai vendégem. Most egy pici szünetre menjünk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Nyomozást indított a rendőrség az Exim Bank ügyeiben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján.

0: Méhészeteknek egyre inkább több kihívással kell szembenézniük, egyebek mellett erről ír az agrárszektor. A portál összefoglalója szerint a drágoló alapanyagok, a folyamatos kártevő és vegyszerveszély, valamint a vásárlók drasztikusan megnövekedett árérzékenysége mellett az őszi szárazság már a jövő évi termést fenyegeti. A termelők tapasztalatai szerint a Covid-járvány alatti kiugró kereslethez képest a vásárlók ma már alaposan megnézik, mire költenek, így gyakran kisebb kiszerelésű termékeket választanak, vagy ritkábban rendelnek. Támadás érte egy hajót a Hormuzi szoros térségében. A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja szerint a tankert három ismeretlen eredetű lövedék találta el, miközben kifelé haladt a szorosból Omán partjai közelében. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem lehet tudni, hogy ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták. A Hormuzi szoros a globális olaj, gáz és műtrágya kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala. Átvilágítja a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának működését és vizsgálja a megszüntetés lehetőségét. Az erről szóló kormányhatározat a tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg. A kabinet szerint felül kell vizsgálni, hogy az STFH feladatait milyen szabályozási megoldásokkal vehetnék át a kormány által irányított szervek. Az igazságügyi miniszternek szeptember végéig kell jelentést készítenie a megvalósíthatóságról. Az STFH felügyeli többek között a dohánykereskedelmet, a szerencsejátékpiacot, a bányászati és energetikai hatósági területeket, valamint a bírósági végrehajtás törvényességi ellenőrzését is. Egyébként közben a hatóság reagált a kormány ezen véleményére, illetve ezen kommunikációjára, és a reakció lényege az, hogy ők önmagukat a törvényesség letéteményesének tartják.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 148.447 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 7,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 5060 forintra, az OTP 1,2%-os mínuszban 44.690 forinton áll, a Richter 2,1%-kal erősödött 13.150 forintig, a Magyar Telekom pedig 2,1%-kal csökkent 2536 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 366 forint és 47 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 13 fillér, egy svájci frank 390 forint és 26 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 9 tized, a frankfurti DAX 1%-kal csökken, Párizs 3%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 1,2%, Madrid 1%-kal korrigál lefelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig felhős és napos időszakok váltják egymást, éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban. Vásári André énekes a mai vendégem. Nagyon sok mindenről beszéltünk a műsor első felében, és hát azért nálunk mindig ez a lélek és a tudatosság ilyen központi szerepet kap a beszélgetésekbe, és nekem meg az jutott eszembe, hogy volt még egy műsor, amiben benne voltál, és abban is ez a fajta pszichológia szerintem.
3: A tavalyi évben egy ilyen taktikai játék volt, és az előtti évben volt az árulók.
2: Igen, arról már mi nem beszélgettünk, pedig ezek mind olyan játékok, ahol pontosan arról van szó, hogy mennyire tudod kiismerni a környezetedet, hogyan boldogulsz a megismeréssel, átlátással, belátással. Ezek a játékok erre kiválóan alkalmasak.
3: Ezek a játékok nekem arról szóltak, és szeretném leszögezni, hogy nagyon hálás voltam és vagyok ezeknek a felkéréseknek, mert tényleg mindegyikből lehet tanulni, és nem szeretném előadni itt a nagy Teréz anyát, hogy én a fehér lelkű, ő meg nem értett, ártatlan

0: rendeszűz, nem, de én ezekben a műsorokban arra jöttem rá, hogy az, amiről nem tudom, ki merem ezt jelenteni, hogy az egész élet manapság, de hogy az én szakmám, ez az irgalmatlan képmutatás, őszintétlenség, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem. És még egyszer mondom, persze, én is tudom, bizony néha az életben fel kell venni a plépofát, meg fel kell venni egy állarcot, meg mindannyian állarcot viselünk, meg mindent tudok, de valahogy, amikor ezek így ennyire erre vannak kihegyezve, akkor, és ez a kegyetlenül áttaposás a másikon, úgyhogy profik vagyunk, akik ezekben a műsorban szerepeljük, tehát tudjuk, hogy mindenki gázsért vagyunk ott, ez egy munka, megcsináljuk viszontlátásra, és még ekkor is, szóval, hogy én nem. Én nem. Én nem vagyok ilyen, és ez most nem jó vagy rossz, így 40 pluszosan már rájöttem, hogy nem feltétlenül nekem.
1: Nem te vagy.
0: Nem én vagyok. Nem én vagyok. És akkor most mondhatja azt a kedves hallgató megnéző, hogy jaj, akkor minek vállalod el, meg izé. Egyrészt igen, mindenki a piacból él, tehát hogy mindannyian ebből élünk, másrészt pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy általában az első évadokba hívnak meg a legtöbb műsornak, amikor még nem tudjuk, hogy milyen ez a műsor.
1: Meg ez egy jó tapasztalás.
0: Igen, nem? Igen. Tehát, hogy én mindig úgy megyek bele, és csak azt vállalom el, ami tényleg olyan, hogy volt már olyan műsor, amit konkrétan mondtam, hogy gyerekek, nem engem kerestek. Olyan is volt, amit tudtam, hogy úristen, annyira nem én vagyok, de azt mondtam, hogy tudod mit, nézzük meg. Mondjuk ki is estem rögtön a legelső másodpercben, de hogy amikor én így elvállalok egy ilyen jellegű történetet, bennem tényleg mindig az van, hogy ez egy izgalmas dolog, nézzük meg, és aztán nagyon hamar kiderül, vagy az elmúlt pár alkalommal kiderült, hogy ez nem én vagyok.
1: Muszáj megkérdeznem, hogy változott mostanában a baráti köröd, a környezeted? Mert mindig arról beszélünk, hogyha te változol, vagy az ember változik, akkor ezzel együtt jár az is, hogy vagy lemorzsolódnak, vagy behúz olyan embereket, aki éppen az adott mienségéhez nagyon jól tud kapcsolódni.
0: Ez nagyon-nagyon így van. A tavalyi évem, évvégén az egyik legnagyobb drámája, és én ezt így tényleg kiismerem jelenteni, mert mindenki életében vannak drámák, hogy egy baráti kör, akivel nagyon-nagyon jó kapcsolódások voltak. Hát lényegében egyetlen egy ember miatt, vagy az ő vélt vagy valós sérelmei miatt, ő abból a baráti körben teljesen kikerültem. És ilyenkor mind nagyon fájó, hogy látja az ember, hogy ja, hogy akkor kihez szúznak jobban az ismerősök, barátok. És ebből is tanultam, mert egyébként anélkül, hogy elmondanám a sztorit, az volt a lényeg, hogy én kiálltam valaki mellett, és ebből lett egy ilyen vita, ami mindenki nézett így, tudod, bután, hogy úristen, most mi van, most komolyan, tudod, amikor a semmiből. Szóval, hogy egy nagyon jó tanulság, és azt is el kell fogadni, hogy a felnőttkori barátságok sajnos jönnek-mennek, vagy a felnőttkori kapcsolatok. Én valószínű, hogy abból, hogy egy szenzitív ember vagyok, meg érzékenyebb vagyok, én mélyebben szeretek kapcsolódni, ezért nehezebben is engedek el embereket. De például ezt is megtanultam ebből az esetből, hogy hiába próbálok meg én mondjuk utána változtatni ezen, vagy megpróbálni javítani, vagy megoldani az adott szituációt, ugye nem lehet megerőszakolni más ember akaratát, vagy elképzelését, úgyhogy az elengedést azt itt is gyakorolni kellett, és azt is, hogy nem mindig mindenre kapod meg a választ. És ezzel együtt kell tudni élni. Tehát igen, változott a baráti köröm, és nagyon-nagyon érdekes az a gondolat is, amit mondtál, hogy olyan embereket vonzunk be, logikus, amilyen éppen szinten vagyunk.
1: Milyen érdekes, nem, hogy egy gyermek csapatnál, vagy csoportnál, hogyha valaki kiáll egy másik gyerek mellett, akkor igen, elképzelhető, hogy aztán mind a ketten kikerülnek a körből. De hogy ez felnőtt korba is meg tud történni, és hogy nincs meg az, hogy elfogadom, hogy más, nekik más, és akkor azzal együtt megyünk tovább, hanem hogy képes széthullani valami meglévő dolog, csak azért, mert valaki más, hogy látja a dolgokat, még akkor is, hogyha nem akarja ráerőltetni ugye a szemléletét a tömegre, a többiekre. Ez nagyon érdekes, ez azért mutat egy képet.
0: Tudod, ezt büszkén felvállalom, és remélem nem értik félre a hallgatók, szóval, hogy amikor az én lelkiismeretem azért tiszta, mert én például félretettem ebben az adott szituációban a büszkeségemet, és azt, hogy a sértettségemet, mert minden józan kívülálló egyértelműen azt mondta, hogy tehát mindenki mellettem állt. Ettől függetlenül az, hogy kinek milyen a konfliktus megoldó képessége, ki milyen szinten van, kinek mennyire fontos az a másik ember, és mennyire fontos a saját sértettsége, meg a saját dühe. Itt mutatkozik meg az, hogy vajon mennyire volt ez őszinte, vagy mennyire volt ez mély, vagy
1: igazi.
0: Mennyire volt igazi. És amikor rájössz arra, hogy hát valószínű, hogy én sokkal többet gondoltam ebbe bele, mint ami van, akkor ez fájdalmas, és az ember azt mondja, hogy hú, azért 10x év, és egy karácsonyi pulcsi volt az összevesz is egyébként. Tehát vicces, és nem is mondom, nem én voltam.
1: Ronda pulcsi tehetnek
0: ronda,
1: róla.
0: Karácsonyi ronda pulcsi is rendezvény tehet róla, és az, amikor kiállsz valakiért, mert úgy érzed, hogy nincs igaza valakinek, aki őt bántja, és akkor utána, szóval mindegy. A lényeg, hogy nagyon-nagyon sokat lehet ebből tanulni, és amikor rájössz arra, hogy én kimerem mondani, hogy nem vagytok egy szinten, teljesen mindegy, hogy alul-felül hogy, de mondjuk kapcsolati téren, vagy EQ szintjén, akkor azt mondom, hogy bármennyire fájdalmas, de ezt el kell engedni. És megyünk külön. Egyébként én mindig azt mondtam, és most is azt mondom, hogy attól, hogy ez megtörténik, én tényleg ugyanúgy szeretettel gondolok rájuk vissza, és azt mondom, hogy nagyon sok közös élményünk volt, ami szuper volt és csodálatos volt. Eddig tartott.
1: André, hányszor kerültél már bajba azért, mert őszinte vagy? És kimered mondani azt, amit itt belül gondolsz?
0: Én szeretném ezt gyorsan kicsit így árnyalni, mert nagy divat azt mondani, hogy hát én őszinte vagyok, én megmondok mindent is. Ugye én, ami a szívemben, a számon, ugye én nem
1: akkor ez azt mondom, hogy az igazságérzeted miatt.
0: A koromból és a szakmámból kifolyólag azért én is nagyon megválogatom azt, hogy hol nyithatom ki a számat. De amikor egy baráti körben vagy családi körben ő kinyitom, és az sem mindegy, hogy nyitjuk ki logikus, meg hogy mit mondunk, hogy asszertívak vagyunk, vagy pedig csak itt támadunk és savazunk, ezt is meg kellett tanulni, de nekem szinte az életem kora gyermekkoromtól kezdve erről szól, hogy nagy volt az igazságérzetem. Én azt tételeztem fel magamból kiindulva, amikor nekem azt mondták, hogy figyelj már, ilyen meg olyan meg, és ezt csinálod, akkor én elgondolkodtam, hogy a többiek így látnak? Én tényleg így viselkedem? És én tanultam ebből 10-esetből 9-szer. De sajnos a legtöbb ebben nem így működik, hanem azonnal megsértődik. Még egyszer mondom, akkor is, hogyha nagyon burkoltan, nagyon finoman, tehát nem személyeskedve, és nem, azonnal elindul a kizárás, lezárás. És ez nagyon sok kellemetlen tapasztalás volt nekem is.
1: Sok embert veszítettél, úgymond, de akkor megfordítom, sok ember veszítette téged emiatt?
0: Ó, most okosat akartam így nyelvészkedni, mert azt akartam mondani, hogy szerintem engem nagyon nehéz elveszíteni, mert hogyha valakin látom azt, hogy őszintén mondjuk elgondolkodott, és akkor tényleg most mindenki nyugodtan beszéljük meg, hogy ez az én véleményem, ez a tiéd, ütköztessük, mi a helyzet, te így látod, de én nem így gondoltam, tudod? Tehát, hogy elindul egy kommunikáció, akkor engem nem lehet elveszíteni. Inkább én veszítettem el embereket, akik ugye meghúzták a falat, és hiába mondtam azt, hogy jó, akkor próbáljuk megkerülni, nézzük meg, hogy tudjunk, mert nem bántani szeretnélek, csak úgy érzem, hogy ez egyébként így nem jó. És hogyha ők lezárnak, akkor logikus, hogy akkor lezárnak és kizárnak, akkor igen, akkor elveszítenek engem, én meg őket.
1: A munkád most milyen stádiumban, fázisban van, mert azzal indultunk, hogy egy hollywoodi produkcióban énekeltél egy egész napot. És ez nagyon jó történet, nagyon jó sztori, de nyilván ők azért válogattak be, mert te elképesztően tehetséges vagy. Még hollywoodi szemmel is. Mit csinálsz most? Mondtad, hogy egy turné az elmaradt a nyáron, de ezért én tudom, hogy te mindig kreatívoskodsz. Mindig alkotsz.
0: Ez a turné, ez azért volt, hogy a kedves hallgatók értsék, általában egy turné ugye fél évekre előre meg vannak tervezve. Ez egy élőzenekaros észak-európai turné lett volna, egész június. És ilyenkor ugye az van, hogy e köré építjük a többi szakmai dolgokat, és épp ezért nekem, mivel ez így nagyon megbillent, ezért nagyon megbillent minden, hiszen nem tudtam elvállalni fellépéseket, úgyhogy ez a nyár, ez nekem egy kicsit ilyen lazább, természetesen fellépek most, pont egy ilyen operett fellépésre készülök, ami megint nagyon érdekes, és kisebb-nagyobb dolgok vannak, hát mint a szakmánkban tudod, kis koncert, nagy koncert, ezt szerintem te is nagyon jól vágod. Semmi olyan nagy kreatív dologról viszont nem tudok beszámolni, hogy új dal, új lemez, új tévéműsor. Egy ilyen nagyon érdekes helyzetben vagyok, és talán most azt is meg kell tanulnom kezelni, hogy egy kicsit nyugi van, bizonytalanság van, és nem látok előre fél évvel. Úgyhogy ez most ez a feladat.
1: Ez érdekes, mert erről régen is beszéltünk, hogy ez azért neked nehéz volt.
0: Olyan nagyon.
1: Hogyha nem tudtad, hogy mi a következő feladat, mi következik, nagyon. Mire kell készülni. És mint olyan dolgokat kapnám most az élettől, ami ezt a fajta kicsit ilyen rugalmasabb szemléletet, hogy elmerem engedni akár az embereket, akár az elképzeléseket, és akkor nem azon agyalok, hogy na jó, ezt lehet-e, mi lesz a következménye, hanem hogy is mondta tegnap az egyik vendég, hogy amikor úgy bízol az életben.
0: De jó, hogy ezt mondod.
1: Hogy úgy visszajön a labda.
0: Képzeld, hogy most, hogy így mondtad, így az ugrott be, hogy valójában én érzem, hogy jó lesz, vagy hogy én érzem, hogy valami fog történni, pedig semmit nem tudok. Ezért nem mondom, hogy nyugodt vagyok, de sokkal nyugodtabb vagyok. Tehát nem az van, mint 10 évvel ezelőtt, hogy ha nem tudtam fél évvel előre, nem voltam betáblázva, pánik. A köbön. Hanem tudom, hogy történni fog valami. Én bízom benne, hogy jó dolog fog történni. Valahogy nem tudom, ez egy nagyon mély megérzés, és ami másik nagyon jó, amit mondtál, hogy én is az a fajta előadó vagyok, mert kétfajta előadó van egyébként, a teljesen az, aki azt se tudja holnap hova kell menni, mi van, a menedzser majd mondja, én pedig a nagyon, nagyon kontroll alatt el kell menni edzeni hosszú távon az miért? Azért, mert strapabíró vagy állóképesség. El kell kezdenem, az a koncert van előtte, el kell kezdenem ekkor és akkor gyakorolni ennyit, és beosztva is minden nap, és technikázni. És hogy valahogy ez többször előjött másokkal is, hogy ez a kontrollálás, én nem vagyok olyan szinten kontrollfüggő, hogy ennek is logikus szintjei vannak, de mégis talán ez a jobban belehelyezkedés az élet flójába, vagy egy kicsit kevésbé megpróbálni kontrollálni a dolgokat, vagy megengedni több mindent magamnak. Most valahogy ezt érzem, hogy ez következik, vagy ez van.
1: Ez egy óriási lépés már ahhoz képest, hogy az ember tényleg mentálisan megszenvedi azt, hogy nem tudja, hogy mit fog fél év múlva csinálni, mint azt mondja, hogy hát akkor beledőlök, és Siri szokta azt mondani, hogy bele kell dőlni a helyzetekbe, és milyen igaza van, de hogy ez nagyon nehéz ám megtenni. Mert hogy ez a bizonytalanság mégiscsak a lét bizonytalanságból ered, és azt elsajátítani, hogy hát nem látom, hogy mi van mögöttem, de hátra merek dőlni, az nehéz.
0: Meg tudod, most az egzisztenciális bizonytalanságot, ezt mind a két értelembe értem, tehát egzisztenciális, mint anyagi helyzet, az emberben logikus, ez mindig benne van, hogy jaj, hogy hánykor már meddig, és az egzisztenciális, mint lét kérdés is, és én nagyon-nagyon tudom irigyelni. Nekem nagyon nagy álmom egyébként az, ja igen, nem fejeztem be a mondatot, szóval nagyon tudom irigyelni a dél-olasz, meg a mediterrán népeket.
1: Legjobb.
0: Egyszerűen vágyálmom, hogy egyszer úgy tudjak élni, hogy tényleg ezek, tudod, így felkelnek, és akkor így, még akkor is, ha van munkájuk, vagy még akkor is, hogy ez csodálatos lehet. És logikus, hogy az, amiben mi élünk, akár itt Magyarországon, vagy Budapesten, meg a mi szakmánk, azért nem annyira támogatja ezt, nem erről szól, de valahogy jó lenne ezt megélni, és nekem is például, ahogy a beszélgetésünk elején említettem, talán ez a, én soha nem voltam ilyen olyan szinten anyagias, hogy így állandóan ezen, hogy akkor ennyi, ha nem annyi, nem megyek meg, nem, ennyire nem voltam, vagy az például, amit látok így, barátaimon, hogy akkor ilyen kocsival kell járni, ide kell elmenni, ebbe az étterembe, ide nyaralni. Tehát, hogy soha életemben nem voltam ilyen. Tehát, hogy a legkisebb borsodi faluban is el vagyok, hogyha olyan a társaság, vagy amilyen hatalmas élmény volt, egyszer voltam egy kedves barátommal, vagy többen voltunk Tájföldön, és elvittek minket egy dzsungel faluba, ahol tényleg nem volt internet, meg tényleg áram is így aggregátorról, vagy miről ment, és így mondták, hogy ja, figyelj, 9 után nincs kész pont, és a tengeröbölben voltak a házaink, ilyen cölöpökön, tehát, hogy így benne voltunk a tengerben, és emlékszem, hogy minden barátom mondta, hogy úristen, még egy napot kibírni. Elképesztően imádtam, és lehet egyébként, hogy 2 hét után már én is ott lettem volna, de hogy valahogy ezt is érzem, hogy szerintem ez ilyen embertípus, hogy ehhez a lecsöndesedés, meg az egy kicsit ilyen elcsöndesedése is, hát nyitottnak kell lenni, meg valahol hülyén hangzik, de akarni kell. Nem is jó szó, hogy akarni kell, de hogy így bele kell feledkezni, vagy bele kell dőlni.
1: Meg hogy eltávolodni az anyagtól.
0: Igen.
1: Annyira az anyagba beleragadni.
0: És bocsánat, még ezt megint mosolyogott eszembe, a Farm VIP első évadát csináltuk, és elképesztően féltem, hogy mi lesz. És nekünk elég nagy, hát nem tudom szebben mondani, szívás volt az első 2 hét, mert mi az erdőben voltunk, egy kecske ól volt, korábban ott kecskék laktak. Tehát konkrétan mi szalma bálákon aludtunk ténylegesen. A patkányok szaladgáltak, amikor esett az eső, akkor a patkányok is szaladgáltak a bálák között, és így néztük, hogy ez most komoly. De hogy megdöbbentő volt, és én azóta tudom, hogy nagyon sok mindent kibírok, ez most nagyon viccesen hangzik, hogy egy tévéműsor döbbent erre rá, de ott tényleg a mi évadunkban tényleg az volt, hogy volt 3 Marék, babunk 7 felnőtt emberre. És aki is hozta, hogy az emberek milyenek, volt egy olyan társunk, aki meglopta a többi 6-ot. Mi többi 6 együtt ettünk, elosztottuk, felnőtt férfiak és nőről beszélek. Tehát amikor az van, hogy most 8 babot és egy marék rizs jut neked, tehát hogy és egy másodpercig nem hiányzott például a telefonom, egy másodpercig nem hiányzott a tévé, a konditer, mit tudom én, semmi. Tehát, hogy az ember szerintem alapjában véve, hogyha erre nyitott, akkor nagyon-nagyon bele tudna helyezkedni, de a minket körülvevő környezet valahol biztos, hogy mérgez abból a szempontból, hogy mindenki hajtja, mindenki menni akar, mindenki jobbat akar, mást akar. Na mindegy, eltávolodtam nagyon a témától.
1: Nem, nagyon jó, hogy ezt megemlítetted, hogy az ember sok mindent kibír. Azon gondolkodtam, hogy egy csomó mindent átbeszélgettünk az adás során, és azzal kezdtem, hogy megkérdeztem tőled, hogy hogy vagy. Most, hogy ilyen sok mindent átbeszélgettünk, most hogy vagy?
0: Most annyi gondolat feljött így a fejemben, hogy biztos vagyok benne, hogy még egy másfél-két óráig azért így járni fog a fejem, hogy még azt fel kellett volna mondani, meg ezt, de kár, na ez jó lett volna, mert egyébként veled mindig nagyon szeretek beszélgetni, és azért is jövök mindig vissza, és köszönöm, hogy egyébként hívsz is.
1: Én köszönöm, hogy jössz.
0: De egy biztos, hogy egy-egy ilyen beszélgetés az nekem nem feltétlenül most megkönnyebbülés, mert nem ventillálunk szerintem egyikünk se, hanem inkább ilyen nagyon gondolatébresztő. És őszinte vagyok, én mindig úgy voltam a veled való beszélgetésekkel is, nem sok ember van, főleg így a szakmádban, vagy a szakmánkban, de hogy napok múlva egy-két gondolat, vagy egy-két dolog, amit így mondtál, vagy megjegyeztél, vagy kérdést tettél fel, akkor így bekattan, és jön egy újabb gondolat, vagy azt tovább viszem. Szóval, hogy most ilyen furcsa energetizált állapotban vagyok, tehát inkább felpörögtem, mint az, hogy lenyugodtam volna.
1: Én is csak azért kérdeztem, mert azért nagyon sok olyan dologról beszéltünk, ami nem egy egyszerű téma.
0: Nem.
1: Aztán azért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mennyire gondoltad át, és lett esetleg nehezebb a lelki világod, de nagyon örülök neki, hogyha szeretsz jönni és beszélgetni, mert én is nagyon szeretek veled beszélgetni, és mindig örülök, ha jössz, és tényleg mindig van miről. Aztán azt gondolom, hogy ezek mindig olyan sok üzenetet tartalmaznak, ami a hallgatóinknak is jó, hogyha ott van a zsebébe, vagy el tudják magukkal vinni. Úgyhogy nagyon nagy hála neked, hogy most is ennyire őszinte voltál, és vállaltad a abszolút a véleményedet. Erről beszéltünk is, úgyhogy köszönöm.
0: Én köszönöm.
1: És sok sikert kívánok neked a kisebb, nagyobb koncertek, film és egyéb. Ipar nagyon kíváncsi lennék egyik, de mikor jön ki az a film, és mikor láthatjuk
0: meg? Elméletileg jövő évben fog kijönni, és egyébként egy nagyon elképesztően izgalmas, látványvilágú film lesz, egy Edgar Allan Poe regénynek a feldolgozása, nagyon nagy színészekkel, mozifilm lesz, és ahogy hallom, a szakma is nagyon-nagyon várja, mert ennek a rendezőnek ez a második filmje, és nagyon nagy szabad kezet kapott, nagyon nagy pénzt tettek bele, úgyhogy én bízom benne, hogy benne adnak legalább egy dalomat, legalább egy másodpercig feltűnök, és remélem, hogy egyébként egy nagyon sikeres film lesz.
1: Nagyon-nagyon-nagyon. Ha másért nem érted, mindenképpen el fogunk menni, és meg fogjuk nézni, hogy nagy vászon ez, hogy néz ki, úgyhogy nagyon gratulálok hozzá, és köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, ennyi volt már a Lélektér Vígandával című magazin műsor. Vásári André énekes volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják, tudják itt a műsor ismétlésben a rádióban, illetve a felületeinken is, és hát egy hét múlva is lesz Lélektér, tartsanak akkor is velem, addig is további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 13 óra van ez a Trend FM Monitor című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következő fél órában azzal is foglalkozunk, hogy a GKI szerint a GDP majdnem 5%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással, hogy pontosan milyen elemeket lehetne itt átterelni, arról beszélgetünk hamarosan, ahogy arról is, hogy hogyan alakult Romániában az az időszak, amikor hasonló módon a vagyon visszaszerzésre felállított egy hivatalt, kikerült ennek élére, és milyen kifutása volt a dolognak. Erről is beszélgetünk, de mindezek előtt friss hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kigyulladt az aljnövényzet gyál határában, a lángok lakóházakat is veszélyeztetnek. A katasztrófa védelem közleménye szerint az aljnövényzet a gyáli Puskás utca közelében gyulladt ki, és a lángok egy erdőt is veszélyeztetnek. A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat. Augusztusban jelentősen visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés idehaza. Az ingatlan.com adatai szerint éves szinten több mint 40%-kal csökkent a kereslet, miközben az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma 15%-kal esett vissza. A legnagyobb csökkenést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a visszaesés nem hirtelen piaci gyengülést jelez, hanem részben az Otthon Start program tavalyi hatásának magas bázisával magyarázható. A teljes kínálat ugyanakkor éves szinten 12%-kal 148 ezer ingatlanra nőtt, ami arra utal, hogy egyre több lakás ragad bent a piacon. A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással. A GKI vezető kutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
5: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, úgyhogy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport, vallási kiadások további 1,2%-pontot, forintnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
4: Nyomozást indított a rendőrség az Exim Bank ügyeiben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint 4 feljelentés érkezett a tárcától, és hivatali visszaélés, valamint hűtlenkezelés miatt indult büntető eljárás. A nyomozók hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól, ezek a belső vizsgálat során beszerzett dokumentumok. A kormány korábban közölte, az eddig megtett feljelentéseket egy folyamatosan frissülő weboldalon lehet nyomon követni. Az eddigi vizsgálatok több mint 2100 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik, ennek több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Átvilágítja a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának működését és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az erről szóló kormányhatározata tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg. A kabinet szerint felül kell vizsgálni, hogy az STFH feladatait milyen szabályozási megoldásokkal vehetnék át a kormány által irányított szervek. Az igazságügyi miniszterek szeptember 30-ig kell jelentést készítenie a megvalósíthatóságról. Az STFH felügyeli többek között a dohánykereskedelmet, a szerencsejátékpiacot, a bányászati és energetikai hatósági területeket, valamint a bírósági végrehajtás törvényességi ellenőrzését is. Közben saját megszüntetésének hírére reagált is a hatóság. Közleményük szerint a következetes hatósági fellépés és a kiszámítható szabályozási környezet letéteményesének tartják magukat.
0: Tőzsde hírek.
4: 3,1%-os visszaesés látható most a budapesti értéktőzsde részvényindexénél, 148.608 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma meghaladja a 8 milliárd forintot. A vezető papírok többsége emelkedésben, a MOL 7,1%-kal megy feljebb 5090 forintra, 0,5% a plusz a Magyar Telekomban, ami 2542 forint, stagnál a Richter 13130 forinton, és gyengül az OTP 44680 forintra, ez 1,2%-os mínuszt jelent. Európában már egységesen csökkenés jellemzi a parkettet, 9,1%-ot gyengül a londoni FTSE, 1%-ot a német DAX, 3,1%-ot a párizsi CAC-on, 1,2%-a mínusz az olasz mutatónál, míg a spanyol börze 1%-kal esik vissza. A bankközi devizapiacon az euró értéke 366 forint 47 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot és 18 fillért kell fizetni. A szélsőséges időjárás mellett a hazai méhészeteknek egyre több kihívással kell szembenézniük. Egyebek mellett erről ír az agrárszektor. A portál összefoglalója szerint a dráguló alapanyagok, a folyamatos kártevő és vegyszerveszély, valamint a vásárlók drasztikusan megnövekedett árérzékenysége mellett az őszi szárazság a jövő évi termést fenyegeti. A termelők tapasztalatai szerint a COVID-járvány alatt kiugró kereslethez képest a vásárlók ma már alaposan megnézik, mire költenek, így gyakran kisebb kiszerelésű termékeket választanak, vagy ritkábban rendelnek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elemzése szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, és már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz. A Fruitweb előrejelzése alapján 50-60 ezer tonna lehet az étkezési, és 70-80 ezer tonna az ipari alma idehaza. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, jó évjáratokban pedig 4-500 ezer tonna volt a termés volumene. Legalább 25 millió dollárral támogatna európai konzervatív civil szervezeteket az Egyesült Államok, erről ír a Reuters. A hírügynökség szerint a washingtoni külügyminisztérium programjából mintegy 4 millió dollárt a jobboldali sajtó megerősítésére fordítanának. Az amerikai tárca szerint az intézkedés a transatlanti kapcsolatokat és a szólásszabadságot erősítené. A támogatások egy részére már nyáron kiírták a pályázatokat, augusztusban pedig további legalább 15 millió dolláros csomagról értesítették a kongresszust. A program részeként olyan független újságírókat is támogatnának, akik például a nemzeti szuverenitással és a vallás szabadsággal foglalkoznak Európában. New Yorkban rendőrök lelőttek egy késsel támadó nőt a Times Square közelében. A hatóságok szerint a 49 éves támadó két járókelőt késelt meg, egyikük egy 32 éves nő meghalt, a másik áldozatot stabil állapotban ápolják. A rendőrök 4 percen át próbálták rávenni a támadót, hogy dobja el a késeket, de nem tett eleget a felszólításoknak. A New Yorki rendőrfőnök elmondta, a nő korábban is a hatóságok látókörében volt.
0: Időjárás jelentés.
4: Estig felhős és napos időszakok váltják egymást, éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
4: A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással. A gazdaságkutató elemzése szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamat kiadásokra, valamint kulturális, sport és vallási célokra, miközben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. A legnagyobb mozgásteret a gazdasági ügyekre fordított kiadások racionalizálása jelenthetné, amely önmagában a GDP mindegy 2%-ának megfelelő forrás szabadíthatna fel. A kamat terhek mérséklése további 1,5%-ot, a kulturális, sport és vallási célú kiadások visszafogása pedig 1,2%-ot jelenthetne. A GKI vezető kutatója szerint ezeket a forrásokat az elhanyagolt humán ágazatok, különösen az egészségügy és a szociális szféra fejlesztésére lehetne átcsoportosítani. Molnár Lászlót Kecső Rihárd kérdezte.
6: Az elemzés szerint akár a GDP 4,7%-a is felszabadítható lenne átcsoportosítással, de ez pontosan mit jelent? Valójában mekkora összeg állhatna a költségvetés rendelkezésére, vagy inkább itt csak egy elméleti mozgástérről tudunk beszélgetni?
5: Hát a mi megítélésünk szerint az egész gyakorlati, tehát ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna, ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pontnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
6: Miért pont ez a három terület az, amelyik így kiemelendő? Miért ezek a kirívóak?
5: Hát ezek voltak azok a területek, amik messze a átlag fölött vannak, akár az uniós átlag, akár a visegrádi hármak átlaga fölött van. Ezt jól tudjuk azért, aki egy kicsit is figyelt az eddigi eseményeket, az elmúlt 16 évben a pazarlás egyik nagy területe ezen a három területen volt. Ugye nyilván az adósságszolgálat az egy kényszer, tehát ott muszáj volt korábban a magas államadóságot finanszírozni, és a magas államadóság az részben azért következett be, mert kiemelten kezeltük a gazdasági ügyeket, illetőleg ezt a sport, kultúra, egyházi ügyeket. Tehát ez a két nagy terület van, ahol igazi vágást lehet elérni. A kamattal annyival jobb a helyzet, hogy mivel az EU-s források most már bejönnek, illetőleg az euró bevezetését meghirdette a kormány, ezért ez automatikusan visszacsökkent. Hát emlékszünk rá, hogy ilyen 7% közüli kamatok voltak a választások előtt, majd a választás után hirtelen 5,5% 0,5%-a mérséklődött a kamatszint, tehát ez részben már meg is valósult, de ez ugye ennek idő kell majd, mire ez a teljes államadóságon végig pörög. A kultúra és a sport finanszírozása, egyházügyek finanszírozása, ez egy olyan terület volt, amire nagyon sokan fölírták a figyelmet, hogy túlzott mindenfajta ilyen támogatás. Jellemzően ugye a sporttámogatások az élsport támogatását jelentették, praktikusan kiszorították a szponzorációt a sportból, csak az állam volt a szponzor, ő mondta meg, hogy milyen területeket finanszíroz. Ugye ebben leginkább ugye a futball volt kiemelt terület, és ha megnézzük akár a TAO támogatásokat, akár a sportlétesítményekre elköltött 100 milliárdos éves nagyságrendet, akkor azért érzékeljük, hogy nem ez a legfontosabb ma Magyarországon. Az egészségügy, az oktatás, a kultúra egyéb területei valószínűleg sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. A másik, ugye az egyházi ügyek, amik szintén jelentős kiadásokat okoztak. Itt olyan látványberuházásokra kell gondolni, mint a Pázmány Egyetem új kampusza, és azért jó pár hasonló ilyen egyházi beruházás indult el, vagy próbáltak elindítani igen drágán és igen megkérdőjelezhető módon, hogy ezre valóban most és itt van egy szükség, hiszen ezeknek az egyetemeknek eddig is megvolt a maga kampusza, csak ez most például a Pázmány esetében a Budapestre költözés volt a fő indok. A harmadik tétel, ez pedig a kiemelt gazdasági ügyek. Itt azért szintén megkérdőjelezhető, hogy vajon a magyar államnak kell-e finanszírozni a Magyarországra települő környezetszennyező energiafalú akkumulátorgyárakat, az autógyárak ide települését, akik egyébként azért jönnek ide, mert jóval olcsóbb termelni, mint mondjuk Németországban. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a támogatások célzottak és jó irányba mentek. Harmadrészt pedig itt is felvethető a túlfinanszírozás kérdése. Ez részben a közbeszerzésekből fakad, tehát hogy egy csomó közbeszerzés messze túlárazott volt, és ezt ugye ma már a napi szinten halljuk, hogy éppen melyik pályázat mennyiben volt túlzott. Ezeknek csak a túlzásokat visszavágjuk, tehát magyarul a piaci árszintre visszamennének ezek a közbeszerzések, az önmagában is a GDP 1%-ának megfelelő kiadástól mentesíti az államot.
6: Mire költött Magyarország ennyivel többet a visegrádi országokhoz képest az elmúlt másfél évtizedben?
5: Leginkább a külföldi tőke beáramlását próbálta mesterséges eszközökkel támogatni. Ebbe beletartozik az, hogy kvázi ingyen telephelyet kaptak ezek a cégek. Az állam építette ki a telephely és a vasút közötti kapcsolatokat, az autópálya kapcsolatokat. Emellett még adókedvezményeket nyújtott nekik, közvetlen vállalati beruházási támogatást nyújtott még ezen kívül, mondván, hogy olyan iparágakat honosít meg, amelyek majd később magyar ország szempontjából kedvezőek lennének. Még egyszer hangsúlyozom, ez mind gyakorlatilag az autógyártáshoz kapcsolódott, tehát vagy autógyár volt, vagy autóipari beszállító volt, vagy akkumulátorgyár.
4: Az elmúlt percekben Molnár Lászlót, a GKI vezetőkutatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Mindenről pedig Miró Józsefet, az Erste részvénystratégiáját kérdezem. Szervusz!
7: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Elnézést.
4: Nézzük meg, hogy mi zajlik idehaza. Ugye van egy 0,3%-os mínusz jelenleg a Bux Indexnél, a Blue Chipeknél azért nagyjából ilyen vegyes hangulat rajzolódik ki. Milyen hírekkel találkoztál, mi az, ami most elsődlegesen mozgatja itt a papírokat?
7: Hát nyilván ugye a hozamemelkedés, ami a nemzetközi piacokat izgalomban tartja, ugye ennek a hatása egyenlőre azért nem érződött, de ugye itt például az amerikai államkötvény az, hát hogyha nem is olyan távoli múltban, tehát 2025 év elején járt ezeken a szinteken, vagy ez alatt egy picivel, hogy, és ugye most attól jöttek izgalomba, hogy áttörte azt a korábbi szintet, és amúgy különben ezek a hozamszintek már a 2008-as válság előtti szinteket idézik, és ugye ez a német hozamoknál is, hosszú hozamoknál is látható. És akkor most ugye ezen van egy kis aggódás, hogy akkor ez negatívan fog hatni a részvényekre, hogyha ez tovább emelkedik. Mármint a hozamszint, úgyhogy ez egy, és hát nyilván kapcsolatban van azzal is, hogy újra elkezdett emelkedni az infláció, úgyhogy úgyhogy a részvények alapvetően lefelé mennek, tehát a DAX például majdnem 1,1%-kal csökken. Amúgy ugye van honnan, hiszen egy csúcs közelben volt, a francia kekkel 4%-kal, a FTSE 109-el, a Eurostox 50, az pedig 8%-kal értékelődik le. Tehát, hogyha ennek fényében nézzük, akkor igazándiból a magyar piac az jól viselkedik, vagy még a jobbak közül való a 3%-os csökkenéssel. Amúgy különben a forgalom azon 8 milliárd körül van, hogyha most ugye az elmúlt egyéves átlagforgalmat nézem, akkor ez nem lóg ki a sorból így fél időben. Az OTP az, amit keményebben nyomnak lefelé, 1,2%-kal csökken 44.670 forintra. Ugye nyilván amúgy különben ugye az ilyen makroeseményekre általában a bankok szoktak érzékenyebben reagálni, még akkor is, hogyha ugye az emelkedő hozamkörnyezet az nem feltétlenül rossz a bankoknak, hiszen a kamatmarzsokra pozitívan hathat. Persze nyilván, hogyha itt az alapkamatban is ez megnyilvánul, Magyarországon pedig ugye pont ellentétes folyamatok vannak. A MOL esetében, mármint hogy ugye nálunk ugye kamat csökkenés ment még be itt az nyár folyamán, és ugye könnyen előfordulhat, hogy ősszel is lesz még kamat csökkentés. Tehát visszatérve, amúgy a többi papír, vezető papír az relatíve jól tartja magát, a MOL 6%-kal emelkedik 5085 forintra, a Richter stagnál 13.130 forinton, a Magyar Telekom pedig 7%-kal emelkedik 2548 forintra.
4: Menjünk át Európára. Érkezett most ugye egy inflációs adat, az európai infláció azért most 3% fölé ugrott, 3,3%-ot közöltek augusztusra vonatkozóan, ez volt az éves adat, és ugye a korábbi hónapokban ez nem érte el a 3%-ot. Ez lehet-e hatással a most látható enyhén negatív hangulatra?
7: Hát igen, ugye mint említettem az előbb, ugye ez is kihatással van. Ugye, ha jól emlékszem, 2,9%-ról ugrott, ugye ez azért egy elég nagy változás. Persze nyilván ebben azért jelentős szerepet játszik az is, hogy ugye nyár elején képbe volt az, hogy esetleg valamiféle béke kialakul Irán és az Egyesült Államok között, és hogy a hormuzi szoroson elindul a kőolaj forgalom, meg nyersanyag forgalom, és amúgy részben el is indult, meg azóta is valamelyest van, de mégis azért itt a feszültség növekedésére azért emelkedtek az olajárak, ami nyilván nem kedvez az inflációnak, tehát hogy ennek azért van egy negatív hatása, amit láthatunk ugye az európai és más inflációs folyamatokban is. Úgyhogy ez kellemetlen, és ugye, mint említettem, ugye kihatással van a hosszú távú hozamokra is, mert nem csak ez, más egyéb tényezők is, és a hozamok emelkedése az pedig általában részvénypiacokra negatívan szokott hatni, negatív hatást szokott gyakorolni. Úgyhogy ez ebben, amit kérdeztél, a válasz igen, tehát kihatással van és negatívan.
4: Van még egy percünk röviden a devizapiacon foglalkozni. Ott mi látható most? Nekem az a benyomásom, hogy nagyjából most az euró árfolyamában ez a 367 környéki szint az, ami most úgy beállni látszik. Te erről mit gondolsz?
7: Hát ugye itt most jó ideje egy sávban mozog az euró-forint kereszt árfolyam, és hát nagyjából igen, ez a 360-367 környéke, talán itt volt egy kiszúrás még augusztus elején, igen, 367 forint 42 fillérig. Tehát, hogy itt van egy ilyen sáv, most ennek a sávnak éppen a tetején van amúgy az euró-forint kereszt árfolyam, és azért nem szabad elfeledkeznünk arról, És az az érdekes, hogy ez a hír nem hatott a forint árfolyamára, hogy ugye tegnap Vitézi Dávid és a miniszterelnök is megerősítette, illetve bejelentette, hogy teljesítettük a feltételeket az Európai Unió felé, úgyhogy az év vége felé számíthatunk arra, hogy megindul egy jelentős pénzáram ugye a helyreállítási alapból, ugye itt 10 milliárd euróra kell számítani. Ugye ez nyilván ez egy pozitív dolog, és nyilván persze vártuk, de hogy ez a pénz, ez megjelenik, és ennek egy része nyilván át fog váltódni valamilyen úton, módon forintra. Nem tudjuk, hogy, de nyilván egy valamiféle többletet jelent az ország számára, és azt gondolom, hogy ennek kéne, hogy legyen valami pozitív hatása, vagy lehet, hogy nagy valószínűséggel lesz valami pozitív hatása, amit persze a piac előre szokott táratni, hát most ez nem következett be, ami számomra egy kicsit meglepő, de minden esetre azért azt azért látnunk kell, hogy most hogyha az elmúlt másfél hónap árfolyam mozgásait nézzük, akkor annak a tetején jár az euróforint kereszt árfolyam jelen pillanatban.
4: Miró Józsefnek, az Erste részvény stratégiájának nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és további szép napot kívánok neked, szervusz!
7: Köszönöm szépen!
0: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
4: Szeptembertől indul Unger Anna vezetésével a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Romániában már volt példa hasonló szerv létrehozására, amelynek vezetője az a Laura Kövesi volt, akit 2019-ben nem szokványos körülmények között Európai Ügyészség vezető ügyészévé választottak. A rádiónknak nyilatkozó Románia szakértő szerint hasznos lenne tanulni a szomszédaink hibájából. Mindenről és az itthoni kilátásokról Pászkán Zsolttal Nagy Károly beszélgetett.
8: Idehaza elindul majd szeptembertől a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal tevékenysége. Unger Anna lesz az elnöke, és már vagy elnök helyettese Tasnádi Katalin, aki véletlenül majd a nyomozati munkát fogja majd össze. De Romániában már volt erre példa egy hasonló komoly korrupcióellenes harcra, ami 2013 és 2018 között volt az országban a Nemzeti Korrupció Ellenes Ügyészség, akinek az élén az a Laura Kövesi állt, aki később az Európai Főügyészségnek lett a vezetője, de az 5 év hogyan telt Romániában, és mennyire lehet vajon esetlegesen az ottani gyakorlatot átültetni idehaza? Kérdezem Pászkán Zsolt, Románia szakértőt.
9: Egészséges lenne hosszú távon is, nem csak rövid távon, ha elkerülni Magyarország azokat a hibákat, amelyek Romániában megtörténtek. Más körülmények között történtek, valószínű más lesz a háttér is, amiben működik majd ez az intézmény, de azért a csábítás, főleg az első nyilatkozatok után, ami a magyar oldalon elhangzottak, amelyek példaként hozták föl ezt a Kövesi ügyet, ez aggasztó, ha ezt komolyan gondolják. Mi a különbség? A különbség az is, hogy ez valószínű, hogy megmarad, hogy Kövesi tisztségvezetőségére rányomta a pecsétet egy korrupcióellenes ügyészségek, bíróságok és titkosszolgálatok, elsősorban a román hírszerző szolgálat, tehát a belső szolgálat, belföldi szolgálat közötti titkos paktumokon alapuló együttműködés. Hogy röviden lássuk, hogy miről volt szó, a lehallgatási lehetőségek, ezeknek a technikai biztosítását a román hírszerző szolgálat végezte, ezzel nem is lett volna semmi gond. A gondot kellett között, hogy bár a törvény tiltotta a titkosszolgálati részvételét a nyomozati folyamatban, Romániában ezt megsértették. És ez annyira nyilvánvalóvá vált persze néhány év után, hogy az Alkotmánybíróság megszüntette. Tehát ezzel mondom, hogy nagyon óvatosan kell kezelni ezt a párhuzamot. Nem teljesen azonos, de nagyon-nagyon veszélyes.
8: Mert hogy egyébként a felderítésben sikeres volt ez az időszak, de ahogy említette, a meg nem engedett eszközökkel való bizonyítékgyűjtés miatt később nem születhettek olyan ítéletek, amelyekre joggal számolhatott volna bárki?
9: Mondhatjuk azt is, hogy csak azért szűntek meg az eljárások, hogy azért semmisítettek meg ítéleteket, mert jogtalan volt a bizonyíték megszerzése. Igen, ám, de a bizonyíték is szennyeződött. Tehát olyan teljesítmény kényszer volt, vagy kényszer, vagy külső kényszer, vagy belső, tehát a hiúság, a siker vágy miatt, hogy nagyon sok esetben szó szerint kényszerítették a bizonyítékot az elítéltekből, és ez sok esetben nem állta meg a helyét, tényszerűen sem. Tehát hamis bizonyítékokat kreáltak, nem feltétlenül akarattal, tehát nem biztos, hogy az ügyész tudta, hanem megörült annak, hogy végre itt vannak valaki, akinek megnyílik a szája.
8: Meg hát nagyon fontos lenne nyilván úgy megszerezni bizonyítékokat, elindítani eljárásokat, hogy aztán ne legyen ugyanaz a vége, hogy több év munkája után végül nem eredménnyel zárul egy eljárás. Hogy lett akkor Laura Kövesi az Európai Ügyészség vezetője?
9: Itt is látható, hogy egyrészt mennyire fontos volt a sikerességben a infrastrukturális háttér, és a logisztikai háttér mennyire fontos, és az is kijutásaiban is mennyire fontos volt maga a politikai ideológiai háttér. Annak idején már nagyon égett a talaj Kövesi lába alatt, míg Klaus Johannes volt az elnök, és már még az ő idejében is már tarthatatlan volt. Egy ideig húzódott az ő felmentés, aztán Klaus Johannes aláírta a felmentését. Eközben már megindult a kimenekítési akciója Brüsszelben, felállt ez a korrupciós ügyészség, és a fázat kezdeti szakaszában óriási felhördülés keltett, hogy sorra szórták ki az olasz, a francia, stb. Ügyész jelölteket a versenyből. Egészen addig még három jelölt maradt, egy német, egy francia és egy román, a Kövesi, és a német azzal lépett vissza, hogy neki már az nagy megtiszteltetés, hogy Kövesivel lehet egy versenyben. Tudni kell ez azt is, hogy az Európai Parlamentben erős német frakció volt, és nagy esélye lett volna győzni, tehát ezért érdekes ez a fajta visszalépés. És maradt a francia meg a román jelölt. A francia jelölt megkapott egy franciaországi tisztséget, és akkor tesze Kövesi ragyogó győzelmet aratott úgy, hogy néhány meghatározó EP személyiség ott állt az urnánál, és árgusan figyelte, hogy ki, nehogy valaki megakadályozza a helyes szavazást.
4: Az elmúlt percekben Pászkán Zsolt Románia szakértőt hallották, és ez volt már a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A híreket Német László állította össze, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Somodi Evelint hallották. Rövidesen Német László várja vissza önöket friss hírekkel.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldás.

0: tettek. A katasztrófa védelem közleménye szerint az aljnövényzet a gyáli Puskás utca közelében gyulladt ki. A lángok egy erdőt is veszélyeztetnek. A fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat. A múlt hónapban jelentősen visszaesett az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés Magyarországon. Az ingatlan.com adatai szerint éves szinten több mint 40%-kal csökkent a kereslet, közben az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma 15%-kal esett vissza. A legnagyobb csökkenés Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a visszaesés nem hirtelen piaci gyengülést jelez, hanem részben az otthonstart program tavalyi hatásának magas bázisával magyarázható. Nyomozást indított a rendőrség az Exim Bank ügyeiben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján. A kiszelléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda közlése szerint 4 feljelentés érkezett a tárcától, hivatali visszaélés, valamint hűtlenkezelés miatt indult eljárás. A nyomozók tegnap több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól, ezek a belső vizsgálat során beszerzett dokumentumok. Átvilágítja a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának működését, és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét, az erről szóló kormányhatározat a tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg. A kabinet szerint felül kell vizsgálni, hogy az STFH feladatait milyen szabályozási megoldásokkal vehetnék át a kormány által irányított szervek. Az igazságügyi miniszternek szeptember végéig kell jelentést készítenie a megvalósíthatóságról. Az STFH felügyeli többek között a dohánykereskedelmet, a szerencsejátékpiacot, a bányászati és energetikai hatósági területeket, valamint a bírósági végrehajtás törvényességi ellenőrzését is. Közben saját megszüntetésének hírére reagált a hatóság. Közleményük szerint a következetes hatósági fellépés és a kiszámítható szabályozási környezet letéteményeseinek tartják magukat.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 148.338 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 8,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,5%-kal csökkent 44.580 forintig. A Richter 0,5%-os mínuszban 13.070 forinton áll, a Magyar Telekom 1,2%-kal emelkedik, 2560 forintnál jár a kurzus. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forintba és 32 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 95 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 24 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 9-tized, a frankfurti DAX 1%-os mínuszban, a párizsi CAC 40 4%-kal került lejjebb, Milano 1,1%, Madrid 9%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal drágult, 87 dollár 74 centre, a Brent jegyzési ára 1,8%-os pluszban, 92 dollár 8 centen áll. Egy uncia aranyért jelenleg 1,3%-os csökkenés mellett 4425 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig felhős és napos időszakok váltják egymást, éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
1: Idén is fergeteges műsorral készül fellépni a Budapest Bár. Szeptember 2-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a megszokott és már jól ismert felállás azonban egy új taggal egészül ki. A részletekről a zenekar vezetőjét, illetve annak hegedűsét, gitárosát, Farkas Róbertet kérdeztük.
2: A Budapest Bár 2007-ben alakult, és azzal a szándékkal verbúváltam össze a csapatot, hogy szeretnék egy albumot készíteni, a 20-as, 30-as évek világát szeretném megidézni, viszont a zeneileg fel szeretném egy kicsit újítani, egy kicsit maivá tenni, és olyan énekesekkel előadni, akik még alapvetően cigányzenekar élén nem álltak, és az alternatív világból kezdtem el válogatni, azért is, mert nagyon több énekessel már dolgoztam együtt. Például a Kollár Lacival, ugye Kistehén tánczenekarba játszottam együtt, és megpróbáltam ebből a közegből hívni énekeseket, és ugye az első albumunkon 10 énekes volt, a Budapest Bár Volume 1 albumon, ahol ott volt Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Keleti András, Rutkai Bori, és még sokan mások, és az első koncertüket december 19-én adtuk a Katona József Színházba, és olyan nagy siker volt, hogy rögtön dupláztunk, tehát 2 előadásunk volt aznap este, és akkor merült föl, mert jöttek a felkérések, hogy alapvetően mindegy zenekar legyünk, és elkezdtünk koncertezni, és amire mindenki elsőre igent mondott, és ez a csapat azóta együtt van, ez pontosan 19 évvel ezelőtt volt. A Margit-szigeti koncertünket azt évek óta nagyon várjuk, már szinte hagyomány, hogy ott zárjuk a nyarat, és a nyárbúcsúztató koncertünk a Margit-szigeti nagy színpadon van. Velünk lesz a Budapest Bár megszokott énekesét, már jól ismer a közönség, Pehu Midóri, Kollár Klemez László, Lovasi András, Mező Misi, Tóth Vera, Kis Tibi, és a legújabb énekesnőnk, akik pár hónappal ezelőtt csatlakozott hozzánk, Soblóher Barbara, ő is a Budapest Bár tagja, és őt is hallhatja a nagy közönség velünk. És a dalok kapcsán, tudom, hogy ülős koncert, az emberek nagyon szeretik a vidám pörgős dalokat, viszont mivel ülős, így van lehetőség lassú, melankólikusabb dalokat is játszani, úgyhogy a pörgős műsorunkat és az lassú szerelmes dalokat fogjuk vegyíteni ezen az estén, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
0: Esemény.
3: Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyvünnepen. A 3 napos eseményen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást, a könyvkiadók mellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapest Történeti Múzeum Vármúzeum standjával is találkozhat a közönség. Az eseményen fellép többek között Sebestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész és a Zentai Jazz and Roll zenekar, valamint az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja az érdeklődőket. Szeptember 5-én szombaton egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a könyvünnepet. A helyszínen lesz többek között kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés, valamint népi gyöngy ékszer készítési bemutató is. A Zsarátnok zsoldosai hagyományőrzők a 17. századi látványkonyhával és tűzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a programot pedig gólyalábas produkciók is színesítik. Szombaton szervezik meg a 8. budai polgári családi napot, amelynek részeként az Álomzug Társulás Álomcirkusz című előadásán, különleges solymász bemutatón, valamint a Kákics zenekar műsorán vehetnek részt az érdeklődők. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az 5 napos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Kőoroszlánok, vörösiszap után újjáélet park és a Somló tövébe megbúvó angolkert. Kerturisztikai időutazás a Bakonyalján. A pápai Eszterházi kastély parkja, a Devecseri Eszterházi kastély kertje és a Doba-Somlóvári Erdődi Kastély Angol Parkja három egészen különböző történetet mesél a magyar kertkultúráról, mégis közös bennük az évszázados fák tisztelete és a táj iránti alázat. Pápa az Eszterházi kastély kertje. A ma is látható két kőoroszlán kifaragását 1790 körül rendelték meg, a park növényzetében ma közel 80 fafaj él. A honos hárs, tölgy és juhar mellett olyan egzóták is megtalálhatók, mint a páfrányfenyő, a császárfa, a japán akác vagy a szivarfa. A kastélyban ma múzeum működik, a park pedig szabadon látogatható. Devecser, a Vörösiszap katasztrófa után újjáélett kastélypark. Devecser északi részén áll az Eszterházi család évszázados birtoka, a Várkastély, amelyben ma az ország egyik legszebb könyvtárát találjuk. 1890-ben a kastély átalakításakor a kertet is megújították. Ekkor fásították be a kastély és a tornapatak közötti területet, és ekkor ültették a ma is látható fa matuzsálemek jó részét. A kisalföldi és a bakonyi flóra járás határán fekvő parkban döntően őshonos ártéri ligeterdők és gyertyános, kocsányos tölgyerdők nőnek. A kastély könyvtárában nyitvatartási időben reneszánsz kandallót, ajtó és ablakkereteket tekinthetünk meg. A belső udvaron pedig egy Itáliából hozatott reneszánsz kút másolata áll. Az eredeti ma a Szépművészeti Múzeumban látható. Doba-Somlóvár. Magyarország egyik legnagyobb angol kertje a Somló tövében. A Somlóhegy lábánál elterülő Doba-Somlóvári Erdődi Kastély Parkja már méreteivel is lenyűgöz. A 90 hektáros angol park szinte akkora, mint a fővárosi Városliget. A park legnagyobb tájképi eleme a hajagos patak mellett kialakított nagy halastó volt, ahol egykor sziget is állt. A honos fák mellett jelentős mennyiségű egzótafafajt is telepítettek, vörös tölgyet, babérlevelű tölgyet, tulipánfát, fekete diót, valamint szeldelt levelű bükköt. Itt alakították ki az ország egyik első narancsházát, azaz oranzseriét is, és az eredeti kőkerítés kapubálványai is máig megcsodálhatóak.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok. Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Havi alapon 13 éves összevetésben 29%-kal csökkent a forgalom a hazai ingatlanpiacon augusztusban. A Dunahouse összefoglalója szerint az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthonstart program szeptember elejé indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. A cikkcsoport nemzetközi pénzügyi márkája a Credipass magyarországi adatai szerint a múlt hónapban a lakáscélú jelzáloghitel szerződések összege 255 milliárd forint volt, ami csaknem 7%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva jelentős 141%-os bővülést mutat. A szélsőséges időjárás mellett a hazai méhészeteknek egyre több kihívással kell szembenézniük, egyebek mellett erről ír az agrárszektor. A portál összefoglalója szerint a dráguló alapanyagok, a folyamatos kártevő és vegyszerveszély, valamint a vásárlók drasztikusan megnövekedett árérzékenysége mellett az őszi szárazság a jövő évi termést fenyegeti. A termelők tapasztalatai szerint a Covid-járvány alatti kiugró kereslethez képest a vásárlók ma már alaposan megnézik, mire költenek, így gyakran kisebb kiszerelésű termékeket választanak, vagy ritkábban rendelnek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható itthon. A Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elemzése szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, és már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz. A Fruitweb előrejelzése alapján 50-60 ezer tonna lehet az étkezési, és 70-80 ezer tonna az ipari alma idehaza. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, jó évjáratokban pedig 4-500 ezer tonna a termés volumene. Több mint 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással kezdheti meg működését a Kármán Tódor űrtudományi misszió vezérelt nemzeti laboratórium az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az oktatási intézmény közleménye szerint a korábbi sikeres projektek eredményeire építve az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete, valamint a Húren CFK Csillagászati Intézet olyan modellezési, illetve szimulációs és szoftveres megoldásokat fejleszt a következő években, amelyek támogatják a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot. A program kiemelt lehetőségeket biztosít a pályakezdő kutatók és fizikus hallgatók számára is, akik tanulmányaik alatt közvetlenül kapcsolódhatnak be nemzetközi kutatásokba és intézményeken átvívelő együttműködésekbe. A 2026-ban induló projekt várhatóan 2030-ig tart.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 148.561 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 9,5 milliárd forintot. 7%-os erősödésben a MOL 5090 forinton, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintra. A Richter 2%-os mínuszban 13.100 forinton áll, a Magyar Telekom 1,5%-kal került feljebb és 2568 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 8,1%-kal került lejjebb jelenleg 77.979 forintba és 77.975 dollárba és 49 centbe kerül a bitcoin. Az Ethereum 0,5%-os mínuszban 2456 dolláron és 17 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 72 fillér, egy amerikai dollár 316 forint és 36 fillér, egy svájci frank 390 forint és 45 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 9 tized százalékos mínuszban, a párizsi CAC 2 tized, a Milánó 1%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 6 tized százalékkal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal drágult, 87 dollár 77 centre. A Brent jegyzési ára 1,7%-os pluszban 92 dolláron. Egy uncia aranyért 1,2%-os csökkenés mellett 4429 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban egy megawatt órányi energiahordozó 71 euróba és 52 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Pasztír Csák Polina, opera énekesnő. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mikor a technikusok beállították a mikrofon, meg a széket, meg mindent, és nagyon kényelmesen ülünk itt, akkor arról beszéltünk, hogy mennyire eltúzók lehetnek a gesztusok, és ki szereti az eltúzó gesztusokat. Egy opera énekesnő szereti az eltúzott gesztusokat?
4: Egy opera énekesnő mindig drámai.
3: Igen?
4: De azért az igazság, hogy szerintem a humor fontosabb, mint a dráma, az a tapasztalatom, úgyhogy a dráma mellett egy kis humort is kell csempészni a hétköznapokba is, gondolom.
3: De az megy neked?
4: Az megy, igen, az megy.
3: Valami kritikát olvastam nem olyan régen rólad, és azt hozták szóba, hogy milyen játékos alkat vagy, nem tudom, hogy ez valami kortárs operának a bemutatója lehetett, és hogy...
4: Hát inkább az a problémám ezzel a dologgal, hogy engem mindig drámai szerepre képzelnek el. Ugye nyilván van a hangomnak egy színe, egy nagyon érzékeny lírai szín, és akkor ebből kifolyólag én ezeket a szerepeket kapom, ahol mindig meg kell halni. A halálnak nem tudom hány nemét megéltem már, meghaltam már. Viszont nagyon ritkán találnak meg ezek a játékos szerepek, és amikor így megtalál, akkor kiélem. Ha tehetem, de azért ebbe bele kell oldódni egy kicsit, tehát ugye a dráma szabadon, az már nagyon megy.
3: A dráma, ha?
4: Igen, viszont ebbe a játékosságba, tehát hogy azért hallottam már színészektől is, hogy sokkal nehezebb komikus szerepet játszani, mint drámai szerepet, sokkal több nüansz van benne, sokkal élesebb eszűnek kell lenni, azt gondolom a színpadon, hogy az ember humor tudjon.
3: Élesebb eszűnek, aha, tehát nem elég csak meghalni, hanem hát, és a széles gesztusok, hanem a színészi játék széles eszköztárát föl kell villantani.
4: Valahogy az érzésem, hogy drámázni úgy mindenki tud nagyjából, viszont a humorhoz szerintem nagyon magas intelligencia kell, és az, hogy mondjuk a színpadon ezt megfelelő arányban tudja az ember hozni, ahhoz meg még intelligensebbnek kell lenni, azt gondolom, úgyhogy, úgyhogy ez az arányérzék, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, mondjuk egy ilyen komikusabb szerepnél.
3: Meg hát az, amit a rendező kér, és hogy elképzeli. A rendezők...
4: Aha.
3: Nem szereted a rendezőket?
4: Nincs bajom velük, tehát viszonylag rugalmas típus vagyok, de azért a rugalmasságon túl nyilván van egy ilyen kémia, az a hírhet kémia, ami hogyha nem működik, akkor az nagyon megnehezíti a munkát. Tehát, hogy hiába az ember rugalmasan próbál megfelelni, de hogyha valami ott van egy gát, akkor ez nagyon nehéz, hát diplomácia, igen.
3: És hogy milyen arányban vannak ilyen emberek, akikkel szeretsz dolgozni, és akikkel nem, ez így általában ez kiegyenlítődik, vagy ez?
4: Kérdése. Vannak, inkább a jó emlékek maradnak meg nyilván, tehát egy rossz emléket az ember kitörli, és akkor valahogy megoldotta. De inkább az, hogy ki volt az, akivel fú, de jó volt együtt dolgozni.
3: Ki volt az, akivel fú, de jó volt?
4: Hát az első, aki beugrik, ez a Frank Hilbrich, aki már itthon is rendezett egy Don Carlost, és nekem egyébként az a rendezés nagyon tetszett.
3: Ez mikor rendezte itthon a Don Carlost?
4: Fú, egy pár évvel ezelőtt, szerintem lehet, hogy akkor COVID volt láttam. Éppen, amikor ez a rendezés zajlott, és a bemutató is talán, de hát most erre nem veszek mérget. Mindenesetre én Grazban dolgoztam bele, és hadd mondjam el azt a fantasztikus élményemet, hogy amikor engem a Grazi Operaház felkért erre a szerepre, ami a Königskindernek a Gänsemagd nevű, tehát egy Liba Pásztorlányt kellett játszanom, és ez egy német nyelvű opera.
3: Az nem dáma jó hősnő.
4: Ez tulajdonképpen de, mert hogy ez egy pszichodráma végül is.
3: Na basszus, jó bele találtam, gondoltam, mondok egy poént, és teljesen.
4: Igen, és...
3: ez van.
4: Nem, hát nagyon, nagyon jó lett volna, de tulajdonképpen ott egy kamaszlányt kellett játszanom, és azért voltak olyan elemei nyilván a kamasságnak, amiket azért humorral is lehet kezelni, de azért egy, ez nagyon komoly dráma volt, és hú, nagyon, tehát az volt a jó a közös munkában, hogy ő nagyon kíváncsi volt, és nagyon-nagyon sok teret adott annak, hogy te magadtól prezentálj ötleteket a saját karaktered által, tehát a saját személyiségedből merítkezve adj ötleteket, hogy te olyan formálnád meg azt a szerepet, és volt egy ilyen nagyon spontán folyamata az egész, nagyon kreatív folyamat volt maga a rendezés, tehát soha nem éreztem azt, hogy itt most meg van mondva, hogy nekem mit kell csinálni. Abszolút nem. Egymásból merítkeztünk, és ez egy igazi, igazi művészi tevékenység, azt mondanám. Na és amit el akartam
3: mesélni. Alkotás, közös alkotás, ami nagyon fontos.
4: Igen. És ő még nem ismerte engem, és nagyon szkeptikus volt, hogy egy magyar ajkú énekes, hogy fogja megoldani ezt a német nyelvű operát, és annyira fontos volt neki megtudnia azt, hogy én a német nyelven hogy állok, meg egyáltalán milyen karakter vagyok, hogy eljött Magyarországra, azt hiszem, nem tudom, Németországban volt valahol, onnan eljött. Ráadásul nem Budapestre, hanem én akkor a szüleim házában voltam Telkiben, és fogott egy taxit, eljött Telkibe, én főztem neki, és ott a kertben megebédeltünk, és akkor ott megismerkedtünk egymással. De kérdem én, 2020-as éveinkben ki az a rendező, vagy ki az a színházigazgató, vagy akárki, akinek ennyire fontos a saját produkciója. És hát én azóta se találkoztam ilyennel. Szóval azért ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly emberek, és nagyon önazonosak, és tisztelik benned is az embert is, és a művészt is azáltal, hogy ezt megteszi, ezt a gesztust. Szóval... Van, komoly.
3: Te is ilyen alapos vagy, amikor készülsz egy szerepre, akkor így elmélyedsz, és akkor a szerep pszichológiai emberi oldalában is elmélyülsz?
4: Hát nézd, én...
3: Rostandrea mondta nekem, aki szintén volt itt, hogy önnek az egyik kedvenc része az, hogy rákész, hogy elmerülni egy szerepben, egy karakterben, nőiességében, az emberi mi voltában.
4: Ennek azt hiszem, hogy vannak fázisai, van ugye a debütálás pillanata, amikor az ember először szembesül a karakter és a saját relációjával, tehát hogy mit tud kezdeni, mi születik meg valójában én köztem és a karakter között. Ez akkor derül ki szerintem, amikor először énekli az ember, és persze lehet rá készülni így, úgy, amúgy, de hogy mi sül ki a dologból, az a premiéren, meg az első produkcióban derül ki, hogy ez most valóban az én dolgom, vagy nem, vagy erre most fölkértek, és akkor felejtsük el egymást. Úgyhogy vannak fázisai, és aztán van, tudod, amikor egy szerepet már 20 szóra énekelsz el, és akkor is újabb és újabb dimenziók nyílnak meg, vagy veled történnek dolgok, nyilván az ember élete sem áll meg, és folyamatosan gazdagszol élményekkel, érzelmekkel, amik teljesen más aspektusba helyezik azt a bizonyos szerepet, amit te most már 20-szorra énekelsz el, de egyszerűen mégis megnyílik egy újabb dimenzió, úgyhogy ez egy végtelenített folyamat valójában.
3: Van olyan szerep, akivel a leginkább azonosulni tudsz a női szerepek közül? A nagy szerepét közül, amiket sokszor játszol? Donna Anna, stb.
4: Vannak Mimi, olyanok, amiket jobban, Butrune, másikokat ugye? Kevésbé. Igen. Tulajdonképpen mindegyikkel, de van, amit egyszerűen jobban szeretek, mert érdekesebb. Van egy kis együgyűbb, és akkor azon ugye azzal is tudok azonosulni, csak hát mondjuk a Donna Anna például nem a kedvencem.
3: Miért nem?
4: Hát,
3: ő drámázik, ő kiakadott előtt az első.
4: Nagyon egy síkúan zajlanak az ő érzelmei, és azt hiszem, hogy ő neki ki kéne törni abból a bizonyos, csak neki nem sikerül onnan kitörni.
3: Próbálkozik? Vagy nem is próbálkozik kitörni?
4: Hát szerintem nem is próbálkozik. Vagy nem róla szól, szerintem nem arról szól a történet, hogy ő most próbálkozik-e, vagy nem. Hogyha most megnyitnánk egy Donna Annáról egy operát, akkor valószínűleg szembesülnénk elég sok problematikával.
3: Meg hát érdekes, hogy a Don Giovannihoz köthető három nő, aki megjelenik a színen, az milyen aspektusokat képvisel?
4: Hát,
3: nem?
4: Igen.
3: Az Elvira, meg a...
4: Igen. Nyilván ez az érdekes, hogy Don Giovanni mindenkit beszippant.
3: Egy is szereted a Don Giovanni operát? Magát az operát?
4: Igen, persze. Nagyon szeretem. Nagyon. De egyébként nem, tehát, hogy az én szerepem szempontjából mondjuk inkább a Traviata az, amire azt mondom, hogy nyilván ez egy annyira fókuszált szerep, hogy itt tényleg a Traviata drámájáról van szó, és hát az már egy izgalmasabb sztori, hogy ő hogyan és miért keveredett abba, amiben van, és mibe hal bele, és azzal már sok mindent lehet kezdeni, tehát ez egy összetettebb sztori. Kit mondjak még?
3: Hát pedig ugye a német zene a Wagner esetében. Van nálad ilyen, ha már kérdeztem a karaktereket, akkor megkérdezem azt is, hogy ilyen német versus olasz zene, ilyen, van ilyen válasz vonal
4: van
3: benned, vagy nincsen? Igen, mi az a megfogalmazásmód, ami hozzád közelebb áll?
4: Hát azért ezek a zárt számos operák nem a szívem csücske, tehát itt érzek egyfajta korlátot, most biztos kapnék a fejemre, hogy a korlátokon belül is mennyire lehet szárnyalni, de én inkább a Verista és a, és a ennek német megfelelője, tehát azért a Wagner csak azért nem mondanám első számúnak, mert nekem azért elég kevés lehetőségem van Wagner repertoárban, tehát a Éva, Elza, talán valamikor az Erzsébet, a Tannhäuser, de hogy Gutrula, szóval hogy nem ez az én fő csapás irányom, viszont Strauss azért az elég erősen, és ugyanígy Puccini is, tehát hogy én inkább ezt a szövegzene együtt és a komplexitásában jelen lenni a színpadon. Szóval ezt. És én nagyon szeretem egyébként érezni a zenekart. Tehát, hogy én, és azért itt nagyon erősen meg lehet élni ebben a késő romantikában, hogy az énekes és a zenekar mennyire együttműködő kell, hogy legyen arányaiban is, és tehát, hogy a cselekmény mennyire a zenében történik, és mennyire a színpadon is, tehát, hogy ez egy nagyon erős összedolgozás.
3: Bocsáss meg, te a Capriccio-t énekelted, vagy
4: nem.
3: Aha, mert hogy ugye ezek a késő riásaószokban is ugye az Arabella, a Capriccio, ugye elvileg az ilyen szalomba játszódik, ilyen polgári kismillió, és mégis mennyi mélység van a zenében, nem?
4: Hát tehát
3: az ilyen metafizikai, igen, hogy ilyen metafizikai mögöttes van az ilyen polgári szalomok mögött, ez mindig meglep, és nagyon érvényes.
4: Igen. Szóval ez számomra a legélvezetesebb, tényleg ez a Strauss-i világ. Azt mondom, de Puccinit is, szóval Puccini is ide tartozik.
3: Művész családból jössz. teljesen evidens volt, hogy művész leszel? Bármi, nem.
4: Nem. Sőt, kiskoromban én áldan bolti eladót játszottam, én otthon mindenkinek mindent eladtam.
3: Játszottál, tehát a színészi, az már ott van a
4: cucc már az ott van az elején. Ebből az aspektusban még nem elemeztem, mert na. Mindenki azt gondolta, igen, na. A szerepjáték
3: itt az idő, itt az idő.
4: Köszönöm szépen, Robi, tényleg. Na,
3: szívesen.
4: Köszönöm, most egy megnyitott számomra egy...
3: Elkezdődik a pszichoterápia.
4: Igen.
3: A nagy nyilvánosság előtt.
4: De tényleg ez érdekes, amit mondasz, mert... A szerepjáték volt valószínűleg a legfontosabb ebben. Pincérnek öltöztem, röltexesnek, fotóboltosnak, tehát ezt imádtam, és nagyon-nagyon erős volt az imitációs készségem, és ezen állandóan röhögtek otthon, tehát egy komikus, ez a bohóc gyerek. Úgyhogy ennek ellenére a szüleim azt gondolták, hogy belőlem kereskedő lesz. Talán egy kis remény is volt benne, hogy akkor legyen már valaki, aki pénzt keres ebben a családban. Tehát azért művésznek lenni, ugye a rendszerváltás... Iparművésznek lenni, ugye a rendszerváltás idején, előtte és utána is, azért nem egy áldásos tevékenység, és azért mi ennek nagyon éltük a hátrányát, meg a nehézségeit, úgyhogy szerintem ez is benne volt, hogy a szüleim azt gondolták, hogy én ne erre a pályára menjek, mert ez nagyon nehéz kenyér, és hát nem kerültem, nem tudtam megkerülni. Valószínűleg ez a szerepjáték, meg ez a színpad, meg maga az éneklés, ami bennem nagyon erősen volt mindig is az éneklés igénye.
3: Miért nehéz pálya ez, az operaénekes női pálya?
4: Az operaénekes női pályáról csak most tudok nyilatkozni, de a szüleimnek fogalma sem volt róla.
3: Most vagy itt.
4: Igen, nem csak, hogy arra szerint nehogy nehéz kenyér, mondjuk a művész élet azért nem egy könnyű, a szabadúszás, szabadúszkálás.
3: Te mindig szabadúszó voltál? Vagy?
4: Mindig, aha. Én soha nem voltam tag.
3: Nem is vágytál rá?
4: Nem vágytam. Volt egy-két próbálkozás, ami meghallgatás szintjén, hogy hát felvesznek, de igazából a zsebemben mindig csuriba volt a kezem, hogy ne vegyenek föl, mert nem
3: ezek
4: akartam.
3: Ezek hol voltak a Németországban például?
4: Igen. Azért nagyon sok, hát hány éve vagyok pályán, figyelj, 2007 óta. Igen, azért volt már egy pár meghallgatásom. Úgyhogy aztán csak kialakult, hogy én a szabadúszás mellett maradok. És egyébként nagyon jó, tehát én ennek nagyon örülök, és mindenkinek ezt tanács. Mert az ember a saját maga ura, többet rizikózik, viszont a döntései is sajátok maradnak, és ha az embernek van egy kis sütnivalója, akkor jó döntést hoz.
3: Hogy állsz az eddig döntéseiddel? Jó döntéseket hoztál általában? Igazolt a jelen vagy a múlt?
4: Nem tudom, hogy mi igazol, mert ugye, ha máshogy döntöttem volna, nem tudom, hogy hova visz az élet. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy tiszteletben tartom a múltbeli döntéseimet, mert én azt gondolom, hogy abban a pillanatban a lehetőségeimhez képest a legjobb döntést hoztam, és ezt utólag nem írhatom felül. Tehát ez nálam egy szabály, hogy én nem török pálc saját magam felett a múlt béli döntésem, hiszen annál jobbat nem hozhattam, mint amit akkor hoztam.
3: Volt olyan, vagy egy vagy kettő, amit különösen ki lehetne emelni, és érezted, hogy itt nagyon fontos döntés kell hozni? Választóna, igen. Nagyon fontos stációk az életedben?
4: Nem elemeztem még az életemet ilyen szempontból. Lehet, hogy nem tudom. Uh-huh. Nem tudom. Uh-huh. Biztos. De nem foglalkoztat a dolog. Nem szoktam ezen gondolkodni.
3: Beszéltük azt korábban, hogy elvárják, nem tudom, a szakma, a közönség, a menedzserek, hogy ez a operához kötődő dívaiság, vagy egy kicsit színpadias jelenlét a színpadon túl is meglegyen egy operaénekesben. Ez miért van szerinted így? És hogy ma is annyira érvényes-e, mint mondjuk régebben, amikor még sokkal fontosabb volt a dívaság, mondjuk a 50-es, 60-as években, Callas idején, vagy egy kicsit később, amikor az opera nagyot ment.
4: Nagyon más időket élünk. talán van ebben egy kis nosztalgia. Tehát, hogy azok az emberek, akik szívesebben néznének egy olyan dívára, aki mondjuk egy ilyen távolságtartóbb díva attitűddel rendelkező előadó, az talán izgalmasabbnak tűnik, vagy van benne valami misztikum, ami ad neki egy pluszt, de hogy ezt az attitűdöt fel kell venni, és ez tulajdonképpen egy szerepkör, amit az ember vagy bevállal az életében, vagy nem. Én ezt soha nem tudtam önazonosan kezelni, tehát én nem tudtam felvenni ezt a szerepet, mert... De lehet, hogy hallottam már barátoktól vissza, hogy azért Poli, azért ez benned van.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a reggeli monitorban.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hárommal jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shine. A világ egyik legismertebb fast fashion vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shine-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget, ugyanis a politikus július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni képviselői ciklusát. Havi alapon 13 éves összevetésben 29%-kal csökkent a forgalom a hazai ingatlan piacon augusztusban. A Duna House összefoglalója szerint az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthonstart program szeptember elejé indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma.

0: forintot költött a beruházásra. Az áruházlánc közleménye szerint a fejlesztés több mint 400 munkahelyet teremtett a térségben, ezzel 10.500-ra nőtt a cég magyarországi munkavállalóinak száma. A tervek szerint a közeljövőben további, mint egy 50 dolgozóval bővítik a csapatot az új logisztikai központban. A több mint 83.000 négyzetméteres létesítmény a vállalat eddigi legnagyobb magyarországi raktára, a jövőben 70 áruház ellátását szolgálja.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3,6%-os mínuszban 148.330 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 10,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 5065 forinton forog 2%-os erősödés mellett, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintra. A Richter 4%-os mínuszban 13.080 forinton áll, a Magyar Telekom 1,1%-kal került feljebb, és 2560 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 367 forintba és 13 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért jelenleg 311 forintot és 12 fillért kérnek, egy svájci frank 390 forintba és 72 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6 tized, Frankfurt 9 tized, Párizs 2%-kal korrigál lefelé, Milánó 9 tized, Madrid 0,5%-kal áll a negatív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Esős és napos időszakok váltják majd egymást, éjjel kisebb esők, záporok már bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul éjszaka, holnap napközben pedig 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis.

0: régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Pasztírcsák Polina, opera énekesnő. Napi szinten mondjuk mennyi időt gyakorolsz? Vagy tartod a hangodat? Tisztán,
2: energikusan. Heti szinten mondanám.
1: Heti szinten. Én nem, abszolút.
2: Hát azért heti.
1: Csak mert az élesporthoz hasonlítottuk, és akkor gondoltam, hogy kell a rendszeres.
2: Abszolút kell a rendszeres. Én nem napi szinten szoktam, mondjuk heti 3-4 alkalommal biztosan megyek. Ez attól függ, hogy milyen feladat előtt állok. Ha mondjuk most például egy szerepet tanulok, állandóan tanulok valamit, úgyhogy most általánosítani lehet, hogy heti 3-4-szer elmegyek a korrepetitorhoz, és akkor ez egy tanulási folyamat, és heti 2-szer mondjuk megyek énekórára is. Tehát igen, ez de azért nagyon kell az, hogy legyen szünet is, mivel hogy nagyon-nagyon igénybe veszi az embernek a fizikumát és a pszichéjét is, azért ez a szakma, ki kell pihenni. Egyszerűen vannak, én nekem most például szeptember óta egy olyan őrületes időszakom volt, amiben volt minden, premier, turné, szereptanulás, karácsony, szülinap, mint szóval, hogy tényleg, amikor ennek vége lett, én egy hétig egy irányba néztem, és pihegtem. És kell, hogy ez ember ne énekeljön, ne csináljon semmit, hanem regenerálódjon.
1: Tehát kellnek ezek a hosszabb szünetek.
2: Igen, hosszú szünetek kellenek.
1: És mikor érzed azt, amikor kicsit túl vagy telítődve, vagy milyen tüneteket veszel észre magadon? Vagy ez csak...
2: Lehet, hogy az ember észre se veszi magán igazából, tehát túl vagy húzva, de csinálod, és aztán akkor veszed észre, amikor tényleg mennyi az a regenerálódási idő, egy hét, két hét, egy hónap. Szóval inkább utólag veszed észre, hogy mennyire merült le az elem.
1: És érdekes, pedig akár azt gondoltam, hogy úgy is be lehet osztani, hogy egyenletesen, úgyhogy mindig annyit válasz el, ami neked kényelmes, vagy azért nem ennyire idealisztikus ez a pálya, ugye? Tehát azért néha kell mozogni a flow-val.
2: Azért a koncerteknek fix dátumai vannak, és a felkérések is fixek, tehát az én naptáramat nem én osztom be általában, hanem a felkérések, de lehet nemet is mondani. Tehát...
1: Mennyire vagy most előre tele?
2: Hát 2 évre előre, és nyilván van olyan, amire nemet mondok, mert főleg most, hogy tényleg itt van az anyaság is, mint szerepkör, amit el kell látni nagyon komolyan, itt most már jobban beosztom azt, hogy mire mondok igent, meg nemet, mert bele kell kalkulálni azt a bizonyos feladatot.
1: Még annyit kérdeznék a tanításra visszatérve, hogy akkor itt igazából sok művészi sors, meg énekesi sors félre mehet, hogyha valaki félre van kezelve, tanítva, vagy rossz módszert választják meg, nem? Jól érzékelem?
2: Na hát minden esetre nagy nehézséget okoz az. Nagyon megnehezíti a pályát, hogyha nincs egy ilyen stabilitás az ember életében. Tehát lehet úgy is pályán lenni, csak hát az önbizalom kérdés az ugye nagyon csorbul, meg szóval sokkal nehezebb úgy, hogyha nincs ez a fajta technikai stabilitás.
1: Kritikákat szoktál olvasni? Ha majd szóba került az önbizalom kapcsán, az, hogy mikor lehet belefutni abba, hogy az ember kezdi helyén kezelni magát.
2: Hát nézd, régen komolyanban vettem ezeket a kritikákat. Akkor szoktam elolvasni, amikor már vége van egy előadás sorozatnak, és akkor így rákeresek, hogy nem mit írtak róla, de közben nem, hogy ne befolyásolja a lelkiállapotomat, vagy ilyesmi. De azzal szembesülök manapság, hogy már nagyon-nagyon kevés kritikát írnak, és ebből nagyon kevés az, ami érdekes, vagy amivel lehet mit kezdeni. Tehát, hogy ez a kritika írás műfaj, ez kihalófélben van. Ezt kell konstatálnom. Sajnos. Ami egyébként szerintem...
1: Sajnos?
2: Igen, azért annak fontos szerepe volt, hogy az emberek eljöttek, fogták a fáradtságot, és véleményt írtak róla, akkor is, hogy hülyeség volt, akkor is leírtak is véleményét, és ez, minél több vélemény van, annál reálisabb képet kapsz a produkcióról nyilván, és ez, tehát egy véleményből mit szűrsz le? Igen, nincsen sajnos.
1: De akkor úgy érzed, hogy most a helyeden vagy a pályán, tehát most bizalom szinten most teljesen jól vagy, minden oké.
2: Köszönöm szépen. Hát figyelj, hát az embernek mindig van feladata a saját magával, de azért jól vagyok, azt mondtam meg.
1: Mikor elvégezted, vagy mikor végeztetek Frénivel, akkor egyértelmű volt, hogy milyen irányba megy a pályád? Ez adott egy lökést arra, hogy milyen irányba keresgélj? Színpadok, stílus?
2: Hát az az érdekesebben, hogy én úgy kerültem ki a Frénihez, hogy ugye 21-22 éves voltam, akkor elég más repertoárt vittem hozzá, mint amivé ő tett engem. Tehát én a Frénivel való tanulmányaim alatt lettem lírai szoprán, tehát ő világosított fel, hogy Polikám, most már hagyjuk ezt a kikirikit, Luciet, meg Gildát, meg mit tudom én, mi Adinát vittem neki, és nagyon masszívan ráállított a lírai vonalra, és akkor én már a vele való tanulásom alatt debütáltam ott kint Modenában, Mikaelával, ő ott ült a színházban, és ő is Mikaelával debütált abban a színházban, tehát azért ezek ilyen nagyon történelmi pillanatok voltak számomra. És onnan úgy egyértelmű volt, hogy akkor én a lírai szoprán vagyok, és igen. Mi volt a kérdés?
1: Hát az, hogy milyen irányba mentél a Fréni után, alatt, stb., hogy mennyire volt ez befolyásoló tényező a számodra, de a Fréni mennyi idős volt akkor, amikor te hozzákerültél?
2: Kettőt és könnyebbek, 78 talán.
1: Aha, És akkor még át tudta adni a tapasztalatait.
2: Abszolút, tehát, abszolút. Én nagyon-nagyon... Egy iszonyú erőben lévő nő volt, és még amikor hirtelen valamit bemutatott, így hangilag az is teljesen lehengerlő volt, hogy milyen erő van ebben a nőben még akkor is. Hát nyilván akkor már nem koncertezett, meg nem volt előadóként aktív, de tanárként iszonyú energikus volt, és ez tök jó volt nekem, hogy az életének ezt az utolsó stádiumát, kvázi utolsó aktív stádiumát még ilyen szinten megélhettem. Aztán elindult nála is egy nagyon erős leépülési folyamat, és akkor én ebből már kiléptem, mert úgy éreztem, hogy kártékonnyá kezd válni. Tehát érdekes, hogy amikor egy ilyen szintű díva már nem úgy van jelen az életben, hogy elveszti az önkontrollt teljes mértékben, mert koránál fogva, az már nagyon toxikus tud lenni, úgyhogy én azt éreztem, hogy ebből már nem tudok pozitívat kapni.
1: Na látod, én pont a Fréni generációra mondtam, hogy na ők voltak, akkor volt ebben a korszakban volt igazán ez a dívaság. Tehát nekem meglepő volt, amit mondtál, hogy ez néha még ma is ott van a köztudatban az opera énekeseknél. Mert az ő korszakában, amikor Pavarottival, meg a legnagyobbakkal énekelt, és 60-as, 70-es, 50-es években akkor volt igazából toppon ez a egy opera énekesnő legyen díva, és csillogjon, és legyen lehengerlő személyisége.
2: Szerintem ez egy kölcsönhatás a közönség és az előadók között. Tehát a közönség tesz valaki dívává, és a díva pedig ad valamit a közönségnek, amitől teljesen elvarázsolódnak. Tehát erre talán, aki erre alkalmas, az tényleg tud ezzel valamit kezdeni, de azért az igazság, hogy a dívaság csinál veled valamit, tehát torzítja a személyiséget.
1: Milyen irányba?
2: Hát általában nem jó irány, hogy azt
1: gondolom. Te torzultál?
2: Hát én nem vagyok diva. Tehát lehet, hogy emiatt vagyok ennyire érzékeny erre, hogy nem szeretném a torzulni a személyiséget negatív irányba. Úgyhogy lehet, hogy ez a határ, amit meghúzok, hogy eddig diva és ne tovább. De hát nekem volt ugye azért a Frénivel kapcsolatban is, megéltem ezt a diva hatást, bűvkört, és azért amennyi érdekes tulajdonsága, annyi nehézség is van ezzel.
1: Milyen nehézség?
2: Iszonyatos hiúság, tehát tényleg minden szavadat meg kell gondolni, háromszor átrágni, hogy mész oda hozzá, mit mondasz neki, hogy fogalmazod meg. Ugye nyilván a tanárdiák igen, hát egy tanárdiák viszonyban azért kell, hogy legyen valami.
1: Azt hittem, hogy most arra utalsz, hogy egy divának kell meggondolni ötször, hogy miket nyilatkozik, mondjuk. Te most például meggondolod, hogy miket mondasz nekem? Tehát, hogy vigyázol arra, hogy mennyi mehet ki, hogy kontrolláld a személyiséged?
2: Igen. De... azért, mert nem akarom utólag akarni a fejem, úristen, megint mit mondtam.
1: Mert teljesen jó dolgokat mondasz, és mind vállalható. Megerősítem. Nekem, bocsánat, közbevágtam, tehát meg kell gondolnod, hogy Frényinek miket mondasz, amikor beszélgetsz vele, nehogy megsélyes gondolom az egóját, vagy...
2: Igen, igen. Tehát ott azért van egy... Én sajnos ezt tudom mondani csak, hogy egy torzult ego, vagy egy túlméretezett ego, és ahhoz nem viszonyulhatsz akárhogy. Tehát neked ebbe a színjátszó körbe részt kell venned, hogy te igen, akkor te is része vagy ennek a színháznak, hogy ő a főszereplő, és akkor hozzá úgy kell viszonyulni, ahogy ő a főszereplő, és hát ezt megköveteli a helyzet. Csak azért sok negatívum jár ezzel, tabuk, nem lehet őszintén beszélni, vagy hát, igen.
1: És mondjuk sok ilyen hasonló jelen van a mostani magyar opera közegben, aki hát akad, értem. Na térjünk vissza arra, hogy a díva hatást gyakorol a közönségére. Uh-huh. Például van rajongód, vagy tudsz rajongódról, aki itt írogat, megy utánat, követ, minden fellépésedet megnézi, ilyenek vannak?
2: Tudok rajongóról, de ő például az egyik legjobb barátom lett, tehát, hogy ennyire vagyok díva, ennyire sikerült tartanom a távolságot. Úgyhogy biztos vannak olyanok is, akikről nem tudok, de igen.
1: Meg azt is gondolom, hogy ez a dívaság, ez adott esetben nem feltétlen jó, mondjuk akkor, hogyha valaki szerepet tanul, nem feltétlenül párosul olyan alázattal, ami mondjuk egy színpadi felkészülésben gyakran elvárható. Nem tudom, hogy jól látom-e.
2: Ez nem függ össze.
1: Nem függ össze?
2: Nem függ össze.
1: Tehát lehet valaki ilyen úgy, és tökéletesen alázatos a...
2: Persze. Szerintem igen.
1: Uh-huh. Wagnerhez milyen a viszonyod? És a budapesti Wagner napokhoz, ahol rendszeresen fellépsz.
2: Igen.
1: És Fischer Ádámmal amúgy is sokat dolgozol, ugye? Tehát sőt, az lemezt is vettetek fel együtt, de még benne biztos.
2: Van egy Mahler 8. szimfónia, igen. Düsseldorfban.
1: Düsseldorf, hát igen. Aha.
2: milyen a viszonyom Wagnerhez? Én nem is tudom. Szóval azért ő sok. Tehát...
1: Sok, mint egy díva. Sok. Csak a személyiségben csak az
2: ő is egy díva, igen. Szóval minden díva, ő is sok. De viszont...
1: Tényleg, ő is díva, Wagner maga is díva volt.
2: Magában ragadó, de megvan az a bűvköre, megvan az a tej, tehát, hogy na, szóval jogosan díva.
1: Az még érdekelne, hogy mondjuk egy próba folyamat során, egy ilyen harcos emberke vagy, aki mondjuk adott esetben kiáll az igazáért, hogyha mondjuk egy rendező vagy egy viszonyrendszer miatt úgy érzi, hogy nem úgy bánnak vele, hogy kellene, vagy pedig belesimul és túléli ezt a dolgot. De vannak ilyenek, olyanok is. Barátemőke is volt nálam, és akkor ő azt mondta, hogy ő bizony egyre inkább kiáll, akkor hogyha ilyeneket tapasztal.
2: Hát nézd, igen, ez is korra jár valószínűleg, hogy az ember már nem tud mindenbe belemenni, és mindent elfogadni, és mindennek megfelelni, és nem is akar, és talán azt is érzi, hogy eljutott már szakmailag egy olyan szintre, hogy kiállhat az igazáért, vagy van annak értelme, amit én is hozzá szeretnék adni a dologhoz, és ennek hangot kell adni. De ehhez azért szerintem minden alkalommal meg kell ezzel küzdeni egy kicsikét, tehát hogy ez nem olyan magától értetődő, hogy mennyire tudok kiállni az igazamért, vagy kivel állok szemben éppen, és hogy az mennyire hajlandó arra, hogy meghallgasson, tehát hogy ez mindig helyzetfüggő, hogy mennyire tudom érvényesíteni a jogaimat.
1: Sokszor érzed, hogy kell, vagy előfordul olyan alkalom, amikor úgy érzed, hogy
2: van, amikor azt hiszem, hogy nem érdemes, mert az illetőnek semmilyen antennája nincs arra, hogy befogadja, és akkor egyszerűen azt mondom, hogy nem.
1: Akkor lenyeled, és akkor csinálod.
2: Kész, essünk túl rajta, de azok nagyon, hogy mondjam, miért a szó? Csalódás érzés van az emberben, hogy hát ez se az a produkció lesz, ahol én meg tudom mutatni magamból akár egy picike foltot is, és akkor alámész, tehát De egyébként a végeredmény mindig az, hogy te vagy ott a színpadon, és akkor onnantól kezdve a közönség előtt már senki nem szól bele, hogy te mit csinálsz. Tehát van, amikor ez a taktika, hogy akkor jó, van, dumáljál, aztán úgyis majd megcsinálom azt, amit én akarok, tudod. Tehát azért helyiségek a műfajban benne van ez a fajta szabadság.
1: Igen. A rendező elutazik, mit vissza Németországba, te meg ott önkifejezhetsz a színpadon. Mi lesz a következő utolsó kérdés? Mi lesz a következő nagy szerep, amit még eddig nem csináltál, és mondjuk terve van véve is, izgatottan várod, akár itthon, akár külföldön?
2: Hát most két német dolog vár rám, az egyik ugye a Mesterdalnokokból az Éva, amit most fog debütálni a Wagner Fesztiválon, a másik pedig a Marsalén a
1: Mármint, hogy ki, milyen, melyik Wagner Fesztiválon fog debütálni?
2: Most itthon.
1: Budapesti Wagner a pokon.
2: Igen. Úgyhogy most arra gyúrok.
1: Az Éva szerelmes a Hanzaxba?
2: Jaj, nem tudom, ezt majd előadás után elmondom neked, hogy milyen érzelmeket kultiváltam magamban az axirát.
1: De hát az adott énekes fogja kihívni, majd attól még a partidúrában ez benne lehet. Na mindegy.
2: Jó, nem tudom még, majd utólag megmondom.
1: De foglalkoztatnak ezek a dolgok egyébként, amik mondjuk egy szerepet tanulsz, most akkor mi van meg ez a...
2: Persze, hogy foglalkoztat, csak tudod, a tanulási folyamatnak is vannak fázisai, és egyelőre még nem ott tartok, hogy ezekkel a pszichés dolgokkal foglalkoztak. Úgyhogy a tanulásnak azért van egy nagyon komoly ugye, egy gyakorlati része.
1: És még ott tartasz.
2: Igen,
1: tehát Éva, és mi a másik?
2: A másik az a Marsalina Rózsalovakból, Strauss, az pedig Grazban lesz jövőre. És azért ez két elég.
1: A Marsalni? Uh-huh. Az eredetileg nem a te hangodnak, tehát ez egy kicsit kirándulás más irányokban, nem?
2: De.
1: Tehát hát a hang, abszolút hangilag igen, de hogy nem ez a drámai, lírai szoprán, vagy az?
2: Az. Uh-huh. Ez az.
1: Uh-huh. Jó, Marsalni, aki elengedi a szeretőjét, nem?
2: Igen.
1: René Flemingnek a nagy szerepe.
2: Igen.
1: Te vele van egy hangfajban?
2: Abszolút, igen. Uh-huh. René Fleming.
1: Uh-huh. Ő énekelt mimit például? De lehet, hogy ez megtéveszt.
2: Lehet, hogy énekelt, de nem jellemző, tehát ez nem ez van az első helyen a repertoár listáján, azt gondolom, de szerintem inkább az olaszság miatt, tehát ahogy így nézem, azért neki az olasz, mint hogy a Kirita Kanavának sem volt az erőssége, tehát inkább a német repertoár az, ahol ő nagyon erős volt, meg a francia még a René Fleming esetében.
1: Úgyhogy a Rózsalovag az hol lesz? A szintén Budapest? Grazban. Jó, hát akkor nem tudom, sok sikert ugye nem szabad kívánni, hát akkor kérdés, lábtörés, meg ilyesmi hozzá, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és pszichoterápia vége. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shein. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shein-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, ennek viszont most alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Idehaza több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség, a Nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, illetve kihallgatásokat végeztek. Az adatok szerint a volt kulturális és innovációs minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játékkismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont szerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője és nem is konkrét cselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyonhoz. Megnyílt a Lidl Magyarország új logisztikai központja Kiskunfélegyházán. A vállalat csaknem 60 milliárd forintot fordított a beruházásra. Az áruházlánc közleménye szerint a fejlesztés több mint 400 munkahelyet teremtett a térségben, ezzel 10.500-ra nőtt a cég magyarországi munkavállalóinak száma. A tervek szerint a közeli jövőben további mintegy 50 dolgozóval bővítik a csapatot az új logisztikai központban. A több mint 83.000 négyzetméteres létesítmény a vállalat eddigi legnagyobb magyarországi raktára, a jövőben 70 áruház ellátását szolgálja. Nyilvánosságra hozta a Venezuelával kötött olajmegállapodás részleteit az amerikai kormány. Ennek értelmében a North American Blue Energy Partners 17 venezuelai olajmező 100 évre szóló koncessziós jogát kapja meg, miközben Washington jelentős részesedést és ellenőrzési jogokat szerez a vállalat felett. A cég Venezuela második legnagyobb magántulajdonban lévő olajvállalata. A Fehérház szerint a cég akár 100 milliárd dollárt is beruházhat a venezuelai olajinfrastruktúrába, és az első 25 évben várhatóan mintegy 200 milliárd dollár jogdíjat és adót fizethet a venezuelai államnak.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 148.529 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 11 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 5090 forinton forog 6,1%-os pluszban, az OTP 1,2%-kal került lejjebb 44.680 forintra. A Richter 0,5%-kal csökkent 13.070 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal erősödik 2560 forintnál jár a kurzus. A Bitcoin 78.030 dolláron és 97 centen forog, 3,1%-os csökkenés mellett. Az Ethereumot pedig ebben a pillanatban 2440 dolláron és 47 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 367 forint és 23 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 84 fillér, egy svájci frank 391 forint és 6 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 49 fillér, a cseh koronáé 15 forint 10 fillér, egy angol font 428 forintba és 23 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban, a párizsi CAC 40 2,1%-kal csökken. Milánó 1%-kal, Madrid 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,5%-kal drágult, 87,94 dollár, a Brent jegyzési ára 92,46 dollár. Egy uncia aranyért 1,6%-os csökkenéssel 4411 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig felhős és napos időszakok váltják egymást, éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. Megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-től.

4:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shine. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shine-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni a képviselői ciklust. Több helyszínen is házkutatást tartotta a rendőrség, a nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Az információk szerint a volt kulturális és innovációs minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár 3-szorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele, az igazolható jövedelmi viszony

0: Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 148.477 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 12 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,8%-kal erősödött 5.095 forintra, az OTP 1,4%-os csökkenés mellett 44.600 forinton áll. A Richter 2%-kal került lejjebb 13.100 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal erősödik, 2556 forinton jegyzik jelenleg. A Masterplast 7%-os pluszban 2930 forinton, a Rába 3450 forinton forog 3%-os mínuszban. 7%-kal csökkent a Bitcoin 78.030 dollárra és 97 centre, az Ethereumot 2458 dolláron és 3 centen jegyzik 4%-os mínuszban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 366 forintba és 78 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 34 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 41 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 1%-kal csökken, Párizs 3%-kal került lejjebb, Milánó 1, Madrid 7%-kal korrigál lefelé. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 3-tized, az S&P 500-as 2%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 1%-kal áll a negatív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig felhős és napos időszakok váltják egymást, éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
3: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
2: Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
3: Én egyszer. Emlékszem.
2: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a Torula volt a téma Győrben, ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyárterület, ahol annak idején ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonzza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
3: Több is.
2: és ez már 2 éve fut ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát így nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
3: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt. főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-as, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy

0: piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
1: Hol tanultál Londonban?
0: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, uh-huh. ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakkal elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci uh-huh. területei voltak. Úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott, uh-huh. igen, személyre szabott téma volt. Egy iszonyú, izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és művészeti piac működésébe. És igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neo-vangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
1: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műtárpiacon Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
0: Én azt érzem, hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak uh-huh. ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Uh-huh. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidou-é, amiben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van. Akik
1: mondj egy párat.
0: A Spengler Kati és a Somlói Zsolt, ők nagyon-nagyon uh-huh. nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andráék, uh-huh. szóval azért...
1: De hogy művészek, tehát például Maurer...
0: Ja, művészeket mondjuk, bocsánat, oké.
1: De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
0: Hát a Maurer Dóra, Bak Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan kezdenek, jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. Uh-huh. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de igen. azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi uh-huh. művészeti múzeumi világban. Úgyhogy szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már
1: kanonizálódik egy, a így van,
0: most már egy
1: Maurer
0: Dóra, vagy egy Bak Imre neve, az egy alapvetés. Uh-huh. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Uh-huh. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően egy gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért a nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, uh-huh. vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit egy ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy uh-huh. kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
1: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
0: Így van.
1: Van.
0: Igen, így van. Igen. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő igen, volt.
1: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt velem műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
0: Abszolút,
1: is.
0: Igen, igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, nagyon igen, jó, igen. Tényleg nagyon jó. Jó figura volt, szóval mindenkinek vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám egy nagyon, nagyon szép és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betévedt galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki, meg a gondolataim, vagy akkor, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
1: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
0: Én nagyon, nagyon.
1: És van egy testvéred, ő is szerette?
0: Két testvérem van, két nővérem. Testvérem. Igen, igen, ők is nagyon szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az években, de abszolút imádták
1: te,
0: azt.
1: Te kaptad töményen. Azért.
0: Igen, igen, igen, igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arra, hogy a tengerpartra menjünk abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, hogy, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
1: Tényleg? Igen, igen. Ezek után?
0: Igen, ezek után, igen, igen. Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
1: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
0: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szezgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szezgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztőfajta, egy takarmányélesztő, de a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, én 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető. Addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállított tér, műteremház, és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagy ipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs, Pozsony, Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a Torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a Torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják, mondjuk össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
1: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit Igen. úgy hívsz, hogy Rechnitzer Galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
0: Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
1: Merre van a galéria?
0: A galéria Szabadságtér mellett van, a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett. És maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt, tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk, a édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
1: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
0: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán, itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást. Azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
1: Mit láthatunk most áprilisban?
0: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóci Eszter és Kling Emma hármasának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
1: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvon módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
0: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van két óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
1: Sok galéria van itt.
0: Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyáron, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is bele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
1: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élet történetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre. Meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a két éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shine. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shine-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a Nyuszi Motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat, elektronikus adatokat foglaltak le, illetve kihallgatásokat végeztek. Az információk szerint a volt kulturális és innovációs minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játékkismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a motorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak. Havi alapon 13 éves összevetésben 29%-kal csökkent a forgalom a hazai ingatlanpiacon a múlt hónapban. A Dunahouse összefoglalója szerint az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthon Start program szeptember elejé indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája a Credipass magyarországi adatai szerint a múlt hónapban a lakáscélú jelzáloghitel szerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által publikált tavaly augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141%-os bővülést mutat. A szélsőséges időjárás mellett a hazai méhészeteknek egyre több kihívással kell szembenézniük, egyebek mellett erről ír az agrárszektor. A portál összefoglalója szerint a dráguló alapanyagok, a folyamatos kártevő és vegyszerveszély, valamint a vásárlók drasztikusan megnövekedett árérzékenysége mellett az őszi szárazság a jövő évi termést fenyegeti. A termelők tapasztalatai szerint a Covid-járvány alatti kiugró kereslethez képest a vásárlók ma már alaposan megnézik, mire költenek, így gyakran kisebb kiszerelésű termékeket választanak, vagy ritkábban rendelnek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható itthon. A Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elemzése szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, és már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz. A Fruitweb előrejelzése alapján 50-60 ezer tonna lehet az étkezési és 70-80 ezer tonna az ipari alma idehaza. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, jó évjáratokban pedig 4-500 ezer tonna a termés volumene.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenés mellett 148.765 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 13 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-os erősödésben 5.110 forinton, Az OTP 1,2%-kal csökkent 44.690 forintra. A Richter 13.130 forinton stagnál, a Magyar Telekom 1,3%-os pluszban 2.562 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 52 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 91 fillér, egy svájci frank 389 forint és 99 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 80 fillér, a cseh koronáé 15 forint 16 fillér. Egy angol font 427 forintba és 97 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában pessimista a hangulat, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 9/10, a párizsi CAC40 3/10%-kal csökken, a milánói börze 1%-kal, a madridi 0,5%-kal korrigál lefelé. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 4/10, az S&P 500-as 6/10%-kal került lejjebb, a Nasdaq kompozit 1,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,2%-kal erősödött 88 dollár 49 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 92 dollár 67 centen áll. Egy uncia aranyért 1,7%-os csökkenés mellett 4406 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig felhős és napos időszakok váltják egymást, éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
4: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, kedden szeptember 1-én. Itt a Trend FM-en megkezdődött az iskola, és megszületett a várva várt széltender is. Hétfőn éjszaka megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat. Október 30-áig lehet pályázni. Végig kell gondolni, nagyon ki kell számolni, hogy megéri-e a szélerőmű beruházás. Az új erőművek ugyanis leghamarabb 2030. szeptember 30-án csatlakozhatnak majd a hálózatra. A kiírásban nagyon sok izgalmas feltétel szerepel, ezekről is kérdezem majd dr. Boros Norbert energiapiaci szakértőt néhány perc múlva itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Megszületett a várva várt széltender, ahogy olvasom itt a hírekben. Hétfő éjszaka megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat. Október 30-áig lehet egyébként pályázni új szélerőművekkel. Nagyon kíváncsi vagyok, mit mond a tenderről, a pályázatról dr. Boros Norbert energiapiaci szakértő, de azt is mondta, hogy érdemes egy picit visszamennünk az időbe. Mennyit? 15 évet?
2: Tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy mi így ketten 15 évvel ezelőtt pontosan beszélgettünk egy akkori problémáról, akkor kezdtek a napelemek megjelenni. Az akkori idők egy politikus azt mondta, hogy teljesen értelmetlen dolog napelemeket telepíteni ebben az országban, hiszen éjszaka nem süt a nap. Hát az igazság, hogy a nap azóta se süt éjszaka, de ha valaki figyelemmel kísérte a paksi válságot, akkor láthatta, hogyha nem lett volna nagyon-nagyon jelentős napelem kapacitás Magyarországon, akkor bizony óriási bajban lettünk volna. Ebből csak az következik, hogy sohasem érdemes egyetlen energia termelési módról beszélni, hanem az ország energetikai portfóliójáról, energetikai mixéről kell beszélni, hiszen ezek egymást kiegészítő elemek, azok az országok vannak nagy bajban, mint például Kuba, ahol csak az olajtüzelési erőműre, tehát egyféle erőműre tették alapot. Míg ellenben, ahol a keverék jó, ott a túlélési lehetőségek is sokkal jobbak. Itt is erről van szó tulajdonképpen, sok év után újra az energiamixnek egy új eleme jelenik meg. Önmagában ez nem értelmezhető, a teljes energiarendszer lesz önmagában várhatóan ettől stabilabb, kiegyensúlyozottabb, hiszen a szélerőművek olyankor is fognak működni általában, amikor a napelemek nem.
1: Tanár úr, csak egy mondatot hadd vessek közbe, hogy éppen most egy osztrák kollégával beszélgettem, környezetvédelmi energetikai területen dolgozik, tanácsadó cége van. Nem kell Kubáig menni, elég Ausztriáig menni, ott ugye a vízerőműre tettek föl szinte mindent, vagy nagyon sok mindent, szembe a nukleáris lehetőséggel, és most Ausztriában nagyon sok helyen a vízi energia nem jön, mert nincs víz a folyókban, a patakokban. Komoly nehézség ez még Ausztriában is. Az energiamix jelentősége az teljesen nyilvánvaló itt a Kárpát-medencében is, vagy Közép-Kelet-Európában is.
2: Pontosan így van, azok az országok vészelik át a láthatóan most már valóban változó éghajlatból adódó kihívásokat, vagy úgy általában az energetikai kérdések, kapcsolatos nehézségeket, akik többféle dologra is tesznek. Lehet, hogy ez ilyen pazarlásnak is tűnhet, de nem. Arra kell mindig egy energetikai rendszer esetén gondolkoznunk, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldás a legjobb. A legolcsóbb megoldás egy adott pillanatban éppen működhet, de a kiesés az az egy dolog nem működik, amire mondjuk éppességgel minden tétet raktunk, akkor a kiesés sokkal nagyobb károkat okoz, mint hogyha fölkészültünk volna megfelelő tartalékkal, de gondoljunk csak akár az autónkra is, ahol hát nyilván lehet azt mondani, hogy nincs szükség pótkerékre, csak valószínűleg nem jutunk túlságosan messze, a baj van.
1: Mire ad lehetőséget, és mekkora puffer van a szélerőmű tenderben? Mekkora lehetőség, potenciál?
2: Amit pontosan meg kell érteni, hogy ez a tender nem arról szól, hogy valakik valamiféle támogatást kapnának szélerőmű építésére, sőt, itt tulajdonképpen be is kell fizetni bizonyos összegeket. Ez a tender egy dologról szól, hogy a szélerőműveket, nyilvánvalóan minden más erőműhöz hasonlóan, való a hálózatra kell csatlakoztatni. A hálózat erre nem mindenhol alkalmas, nyilván egy kis faluban levő gyenge hálózatra nem lehet egy nagy teljesítményű szélerőművet kapcsolni, ezért a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az egyes hálózati szolgáltató cégekkel összeműködésben kijelölte azokat a csatlakozási körzeteket, ahol megvan a megfelelő méretű hálózati kapacitás, ilyenből egyébként nincs túlságosan sok, ezekhez lehet csatlakozni, és mint hogy viszonylag nagynak tűnik már most az előzetes érdeklődés, pályázni kell, versenyben ajánlati alapon fog eldőlni az, hogy egy adott meglévő csatlakozási helyre hova lehet szélerőművet telepíteni, ezt úgy kell elképzelni, mint hogy ha például bármilyen más ipari üzemben gondolkozunk, az autópálya közeli, az autópálya kijárókkal közeli területekért nyilván sokkal nagyobb a versenyzés, mint valami olyan területért, ahol nincs infrastruktúra.
1: Ráadásul, ha jól olvastam és jól láttam, és azt gondolom, jól láttam, eznek barna mezős területen kell, vagy ezeknek a lehetőségeknek, széles parkoknak, vagy erőműveknek barna mezős területen kell létesülniük. Tehát nagyon sok mindennek meg kell felelni, többek között ennek is.
2: A legbonyolultabbak talán, vagy a legbonyolultabbak közé tartoznak a környezetvédelmi előírások. Rendkívül nagy szokott lenni a lakossági ellenállás, nem csak szélerőművekkel, nem csak naperőművekkel, hanem bármiféle hálózati infrastruktúra építésével kapcsolatban, hiszen nem nagyon szeretjük a különböző vezetékeket, oszlopokat, tornyokat, amik a napelemet sem a település közelében, ahol élünk. De ha mindez egy korábbi, már nem működő ipari parkban, vagy akár működő ipari parkban valósul meg, itt ez a folyamat lényegesen leegyszerűsödik, hiszen egy meglevő területen, egy elfogadott ipari üzem területén történnek ezek a változások.
1: Azért nem megy egyik napról a másikra, majd olvasom, az új szélerőművek leghamarabb 2030. szeptember 30-án csatlakozhatnak a hálózatra, legkésőbb pedig 32. szeptember 30-án. Hát az testvérek között is 4 év, tehát ez azért ez ilyen Hűbele Balázs módjára nem érdemes tervezni, már csak azért is, mert látom, hogy a beruházás és a hozzájárulás a pályázat összege is azért magasnak mondható.
2: De energetikai beruházásoknak az a sajátossága, hogy a kivitelezésük általában elég hosszú ideig tart, hagyományos erőmű esetében 5-10 év, egy megújuló erőmű esetében néhány év, de például egy atomerőmű esetében akár 20 év is eltelhet, amíg az atomerőmű üzembe áll. Ugyanakkor ezek a beruházások nagyon hosszú időre szólnak, minimum 25 évre, nagyon gondos tervezésnek, megtérülési számításnak kell megelőzni ezeket a fejlesztéseket, hogy hosszú távon is üzemeltethetők, ami a legfontosabb, talán gazdaságosan üzemeltethetőek legyenek ezek a beruházások.
1: Azt is láttam, hogy pluszpontok járnak azért, hogyha uniós ipart támogatja a beruházó, tehát itt nyilván a kínai dömpinget kell valamilyen módon megakadályozni, vagy mindenesetre az uniós beszállítókat, gyártókat kell helyzetbe hozni. Csak még egy dolog, és ez nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mekkora lesz a tülekedés, mert egy mai hír, és ezt mindenképpen ide kell hozni, azt mondja, erre érdemes figyelni, a Magyarországnak döntött a bíróság Ausztriában, azt hiszem ez alsó Ausztria, megtiltotta a szélturbinák megépítését, nem lesz semmi a Wullersdorfi erőmű parkból a mostani tervek szerint, mert egy parlagi, ha jól láttam, egy parlagi sasfészek van ott néhány száz méterre a tervezett erőmű parktól, és ezért így ebben a formában nem lehet megvalósítani. Tehát millió tényező van, csak ezt akarom mondani ezzel a kis színessel, ami egy ekkora beruházást azért befolyásolhat, hogy egészen finoman fogalmazzak.
2: Nem egyszerű, tehát energetikai beruházást építeni nem egyszerű. Korábbi áramszolgáltató gyakorlatomban előfordult, hogy egy transformátor állomás építését az akadályozta meg, hogy egy bizonyos pilisi faluban az ott lakók úgy gondolták, hogy a föld csakrák pont azon a helyen jönnek ki a földből, ahol az adott transformátor lenne. Hát ehhez nem értek, de azt viszont megtanulhattuk, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, rendkívül érzékeny a téma, és valóban a környezetvédelem nagyon fontos, nagyon gondosan meg kell vizsgálni, hogy ha bár ezek a berendezések nem túlságosan szépek, de lehető legkisebb legyen a környezeti kár, a környezeti beavatkozás.
1: Azt láttam, hogy a teljesítmény az 700 megawattnyi szélerőműre vonatkozik. Az mekkora szám, az mekkora hányad, az a energia mixünkből, a tortánkból, az mekkora részt tesz ki? Mennyit számít ez a 700, tervezetten 700 megawattnyi szélerőmű?
2: Valójában ez nem egy óriási nagy érték, de még egy dolgot talán megtanulhattunk a paksi energiaválság idejében, hogy nem csak az számít, hogy mennyit fogyasztunk, hanem az is, hogy mikor. A paksi válságot azzal tudtuk talán a legjobban túlélni, hogy nemzeti összefogással csökkentettük a fogyasztást abban az időszakban, amikor nem állt rendelkezésre napenergia, de napközben más időszakokban pedig lehetett használni. Ebben a 700 megawattban talán az lesz a legörömtelibb, hogy ez pont olyankor fog rendelkezésre állni, amikor a naperőművek nem termelnek, hiszen általában eltérő időszakban van erős napsugárzás és erős szél. Bár a szélről még beszélnünk kell, mert ez egy nagyon fontos kritikai tényező sok szakcikben. Lényeg a lényeg, hogy hát nem, nyilván nem ez fogja eldönteni, és nem vált ki semmiféle paksi atomerőművet, de a mixet erősíti, és főleg azért erősíti, mert olyankor áll rendelkezésre, amikor a másik megújuló energiaforrás, a naperőmű pedig nem.
1: ha már Boros úr a szelet említette, azt is láttam a pályázatban, olyan szélviszonyok megléte szükségeltetik, amely gazdaságossá teszi a beruházást. És hát erről indult el aztán egy ilyen népi vita, ugye az internet népe most energetikai szakértőként azt meg fogja határozni majd, hogy hol fúj a szél, merről fúj a szél és mennyire.
2: Hát bizony, ez egy fontos kérdés. Azért azt látni kell, hogy ezek a szél erőművek nem a tehát nem az a kategória, amikor a forgóval kiállunk a teraszra, ezek nagyon magas, a több száz méterre is fölnyúlhatnak, sőt még azoknál is az erőműveknél is magasabbak, amelyeket korábban már egészen jól megszoktunk az M1-es autópálya mellett. A magas légköri széljárás teljesen más, mint az, amit lent tapasztalunk, ahol az emberek mozognak néhány méter magasságban. De nyilván hát meg kell figyelni azt az úgynevezett szélcsatornát, ahol a legalkalmasabb ezennek a felszerelése. Magyarországon például tipikusan ilyen ez a bizonyos M1 melletti észak-nyugati, és hát általában magas hegyi pontok, olyan pontok a legalkalmasabbak, amelyek már elég magasan vannak ahhoz, hogy ezek a magasabb légköri hatások érvényesüljenek.
1: Mekkora lesz az érdeklődés ön szerint?
2: Jövőben látni nem könnyű dolog. Azt látom, hogy már most, sőt az elmúlt években is elég nagy volt az érdeklődés. Kb. Egyfajta politikai akarat létezett, amelyik nem preferálta a szélerőműveket. Ezt azt is tudni kell, hogy a megújuló erőforrások nagyon erősen függenek a szabályozástól, a jogszabályoktól, az átvételi áraktól. A megújuló energiák átvételi ára általában elég kedvezően alakult az elmúlt időszakban. Ha lesz megtérülés, és úgy tűnik, hogy lesz, akkor lesz nagy érdeklődés is. Ha ez nem lenne így, akkor pedig nem, de én inkább abból indulok ki azért, hogy a napelemi parkok esetében is óriási az érdeklődés mind a mai napig, és véletlenül így lesz a szélerőművek esetén is.
1: Még egy dolog jutott eszembe, az is fölmerült itt a különböző cikkekben, meg véleményekben, hogy hát ez majd vajon kinek a biznisze lesz? Ki fogja ezeket az erőműveket építeni? Milyen pénzből, az is izgalmas, erről beszéltünk már, de ki fogja végül is építeni, vagy építetni?
2: Pontos látni, hogy magukat az erőműveket, ugyanúgy, mint a napelemparkokat, a szélerőműparkokat is magánberuházók fejlesztik, építik, de nyilván ezt nem önmagukban teszik, hanem szorosan kell együttműködniük a helyi közösségekkel, a helyi önkormányzatokkal, hiszen rengeteg engedélyre van szükség, a hálózati cégekkel, a Magyar Villamosipari Rendszer irányítóval. Tasszak is egy a vége, ezek magánberuházások, és hát vélhetően lesznek olyan Európai Uniós különböző pénzek, amelyeket föl lehet erre a célra használni, olyan támogatások, amelyek a megújuló energiatermelés támogatását szolgálják. Ilyenek ma is vannak, de jellemzően napelemes, sok esetben háztartási napelemes rendszerek építésére.
1: 2026. október 30-áig lehet egyelőre benyújtani a széltenderre a pályázatokat. Dr. Boros Norbert energiapiaci szakértőnek köszönöm szépen a véleményét és a beszélgetést is.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
6: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Fél 5 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején azt ígérte, ki fogja tölteni a képviselői ciklusát. Minden idők legforróbb nyara volt idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Eddig ismeretlen tettesek Jensfelde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket megrongált, de személyi sérüléseket nem okozott. Több mint 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással kezdheti meg működését a Kármán Tódor űrtudományi misszió vezérelt nemzeti laboratórium az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az oktatási intézmény közleménye szerint A korábbi sikeres projektek eredményeire építve az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete, valamint a Hunren CFK Csillagászati Intézet olyan modellezési, illetve szimulációs és szoftveres megoldásokat fejleszt a következő években, amelyek támogatják a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot. A program kiemelt lehetőségeket biztosít a pályakezdő kutatók és fizikus hallgatók számára is, akik tanulmányaik alatt közvetlenül kapcsolódhatnak be nemzetközi kutatásokba. Letette az esküt a parlament előtt Norvégia új királya. A 8. Hakon apja a múlt heti halálát követően került trónra. Az új uralkodó a képviselők előtt megfogadta, hogy tiszteletben tartja az észak-európai ország alkotmányát és törvényeit. Koronázást nem rendeznek, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király 5. Harald temetését szeptember 9-én tartják Oszlóban.
0: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 148.661 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 15 milliárd forintot. 9,1%-os erősödésben a MOL 5.100 forinton. A Magyar Telekom 1,7%-kal került feljebb 2.572 forintra. Az OTP 1,2%-kal csökken 44.720 forintra.

0: 1,1%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 0,5%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 4 tized, az S&P 500-as 6 tized, a Nasdaq Composite 0,7%-kal került lejjebb.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytassuk a közös rádiózást, véget ért a nyári szünet, nem csak az iskolákban, de a béketető testületeknél is. Két hetes volt a szünet, újra fogadják a fogyasztókat, és újra fogadják a KKV-kat is a béketető testületek kvázi fogyasztóként. Ez mindenképpen jó hír, és van egy másik jó hír, egy pozitív hír a KKV-k számára. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás indul a számukra. OVK tár. A részletek dr. Farkas Éva ügyvédtől, a Budapesti Békétető Testület tagjától, gazdasági alternatív vitarendező szakjogásztól. Kezi csókolom.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor ezzel a fogyasztóvédelmi jogi tanácsadással. Miért van szüksége erre a KKV-knak? Azért, hogy mondjuk a béketető testület előtt egy vitarendezés kapcsán jobban tudják megfogalmazni az érveiket?
0: Hát talán azért, mert a kisvállalkozásokra is ugye vonatkozik a teljes magyar jogrendszer az összes előnyével és hátrányával. Komolyra fordítva a szót, van egy projekt, melynek a neve OVK-tár. Ez a projekt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének megbízásából a kormány támogatásával valósul meg. Ennek az a célja, hogy gyakorlatorientált, gyorsan alkalmazható megoldásokkal erősítse a kis- és középvállalkozások fogyasztóvédelmi jogszabályi megfelelését és ügyfélpanaszkezelési gyakorlatát. Ennek részeként van egy országos szinten elérhető fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás. A fogyasztóvédelmi jogsértések jelentős része ugye nem szándékosságból, hanem elavult dokumentumokból, hiányos belső folyamatokból, vagy gyorsan változó jogszabályoknak való nem megfelelésből ered, nem ismerik ezeket a szabályokat. És ilyenkor ez hatósági eljárással és bírsággal is járhat a KKV-k részére. Ilyen hibaforrás például, hogyha a fogyasztói panaszt késedelmesen kezelik, összekeverik a minőségi kifogást a panasszal, rosszul alkalmazzák a szavatosság és a jótállási szabályokat, hiányos vagy hibás ártájékoztatást adnak, az online elállási jog nem megfelelően kerül ismertetésre, vagy gondoljunk a webáruházaknál az elektronikus elállási funkcióra, ha például ez hiányzik, akkor kemény bírsággal nézhet szembe a vállalkozást. Most, ha egy KKV beírja a keresőben, hogy fogyasztóvédelmi tanácsadás KKV-knak, akkor kijön az, hogy május 14-től november 15-ig, csütörtökön déltől 4-ig, egy órában teljesen ingyenesen, online vagy személyesen a békéltető testület szakértő tagjai, illetve szakemberek tanácsot adnak ebben a körben. Ez azért nagyon fontos, mert ez egyrészt ingyenes, máshol ez kemény pénzekbe kerülne, másrészt pedig megvédi a vállalkozásokat, megvédi a KKV-kat attól, hogy belefussanak egy hatósági eljárásba, illetve bírságot kapjanak.
1: Igen, hát és ráadásul azért a békéltető testületi tanácsok és tagok azért sokat láttak már, sokat próbáltak már, sok eset, sok ezer eset fordult meg előttük, tehát pontosan tudják azt, hogy milyen csapdákban nem érdemes belesétálni a KKV-knak nyilván, és ugye a jog nem ismerete az nem mentesít ebben az esetben is, ez így van. Nekem a panaszkezelés jutott eszembe, hát én emlékszem az annak idején egy-egy ilyen eljárásban ez óriási vitákat hozott, hogy hogy kellett volna kezelni, mikor kellett volna válaszolni, milyen módon kellett volna válaszolni a fogyasztó panaszára. Tehát nagyon sok ilyen apró dolog van, amire föl kell hívni, vagy föl lehet hívni nyilván a KKV-k figyelmét.
0: Ez így van, a gyakorlati tapasztalatok összegződnek, és még pontosabb tanácsokat tud adni ilyenkor az eljáró szakember a KKV képviselőinek.
1: Nézzük akkor a másik pozitív fordulatot is szeptember elején. KKV-k újra fogyasztóként a béketető testületek előtt. Ez mit jelent?
0: 2025-ben és 2026-ban több olyan új szabály lépett hatályba, amely a kis- és középvállalkozások vásárlásait érinti. Hármat emelnék ki, annélkül, hogy túlzottan nyomasztanám jogszabályi rendelkezésekkel a hallgatókat. 25. augusztus 22-től hatályban van egy polgári törvénykönyv módosítás, ilyenkor a hibás teljesítés egyes fogyasztókra vonatkozó szabályai a KKV-kra is vonatkoznak. 2026. január 1-től a KKV-k békéltető testület előtt termékvásárlásaikkal közszolgáltatás igénybevételéből fakadó jogvitáikban eljárhatnak, fogyasztói pozícióban lesznek, illetve még egy fontos szabály, 2026. március 1-től a kötelező jótállás kiterjed a kiskereskedelmi forgalomban vásárló KKV-kra is.
1: Mennyire fontos az, hogy a KKV, amikor vásárol, akkor kinek a nevén van a számla egyfelől, másfelől pedig azt, mire használta azt a terméket vagy szolgáltatást? Tehát a működési körében használt, a működéséhez használta föl, lehet ez egy telefon, egy televízió, bármi hűtőszekrény, vagy pedig szabadidős célokat szolgált az ügyvezető vagy a tulajdonos számára. Ez a két dolog azért gyakran összemosódott, ebből sok olyan eset fordult elő, amikor nem léphettek fel fogyasztóként a testület előtt a KKV-k.
0: összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy ezek a jogszabályváltozások valódi anyagi jogi többletvédelmet biztosítanak bizonyos KKV-s vásárlások esetén, de nagyon fontos, hogy az eljárási fogyasztói státusz nem azonos az általános fogyasztói státusszal. Ugye két nagy esetkör van, van egyrészt a kiskereskedelmi termékvásárlás, ez lehet akár bolti, akár webáruházi termékvásárlás, a másik a szolgáltatások. A szolgáltatásoknál a vizet, a távhőt, az elektromos hírközlést, a postai szolgáltatásokat, a villamos energiát és a földgáz szolgáltatást bele kell érteni. Tehát, ha én kisvállalkozás vagyok, veszek egy nyomtatót, egy kávéfőzőt, és nekem ezzel problémám lesz, akkor természetesen egyeztetés után fordulhatok a békeltető testülethez. Ugye mindenképpen az én vállalkozásomnak az érdekeit szolgálja ez a vásárlás, és nyilvánvalóan a számlát fogok róla kérni. Ettől még ugyanúgy megilletnek engem a jogszabályban meghatározott fogyasztókat védő jogok abban a körben, ahogy a polgári törvénykönyve szabályozza. Nézzünk egy olyan példát, amire nem vonatkozik ez a KKV-s státusz, ez a KKV-s kedvezőbb státusz. Ha én egy kisvállalkozás vagyok, és megbízok egy marketing ügynökséget, hogy csináljon nekem egy reklámkampányt, és ebből fakad az én jogvitám, ezzel nem jöhetek a békeltető testület elé. Ha veszek egy laptopot, egy kávéfőzőt, azzal jöhetek. Ha baj van a villanyszámlámmal, azzal is jöhetek.
1: Az ökölszabály az az, hogy ugyan fogyasztószerű helyzetbe kerülnek a KKV-k 26-tól bizonyos vásárlásoknál, de nem mindegy, hogy mit vásároltak, hogy kitől vásárolták, milyen formában, akár termék, akár szolgáltatás, és hogy végül saját végső felhasználásra vették azt a terméket, tehát nem továbbították valamilyen
0: módon. Nem. Ez nem tovább értékesítésre vásárolt árukra vonatkozik, hanem a KKV-knak kell ezt fölhasználniuk. A békéltető testület eljárásnak az az előnye, hogy ahogy a klasszikus fogyasztónak, ugye a kvázi fogyasztónak, a KKV-s fogyasztónak ugyanúgy ingyenes az eljárás. Ez egy gyors, szakszerű, ingyenes eljárás, de meg kell kísérelni az eladóval, ugye rendezni előtte a problémát.
1: És nem bíróság a békéltető testület, ez is nagyon fontos, de per helyett mindenképpen megfontolandó, hogy az ember sikertelen egyeztetés után békéltető testülethez forduljon.
0: Így van, és már be is futottak ebből az ügyek, és számtalan egyesség köttetett, úgyhogy pozitív a szaldó.
1: Érdekes azért, mert az első években, ugye, ha jól emlékszem, meg jól követtem a mi beszélgetéseinket önnel és a kollégáival, hát először ugye a KKV-k ültek a fogyasztókkal szemben, aztán most már a KKV képviselői tulajdonosai ülhetnek ott egy másik szolgáltatóval, vagy egy másik kereskedővel szemben, tehát izgalmasan változott az ő státuszuk a békéltető testületek előtt.
0: Így van, azt szoktam mondani viccesen, hogy előbb-utóbb mindenki fogyasztó lesz, na ezt most a jogszabályok is követték. Természetesen az, hogyha egy KKV ülott fogyasztói státuszban, az kitágítja a tárgyalási lehetőségeket, hiszen annak a képviselőnek, mondjuk egy BT-nek a képviselője a kereskedelemről több tudomása van, és a másik oldalon is ott ül mondjuk egy ilyen képviselő. Nagyon élvezetes tárgyalásokat tudnak folytatni valóban.
1: Onnan indultunk, hogy ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás indult kis és középvállalkozásoknak. Erről a dologról információt szerezni, vagy időpontot foglalni milyen módon lehet?
0: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján minden megtalálható. Egyébként az ovktár@bkik.hu webcímen, e-mail címen lehet időpontot foglalni. Ez az időtartalom alkalmaként egy órát jelent, akár személyes, akár online részvétellel.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Farkas Éva ügyvédnek, a Budapesti Békéltető Testület tagján, a Gazdasági Alternatív Vitarendező szakjogásznak az információkat. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Budapesten Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Torlódásra készüljenek az Erdősor utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasza előtt csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. Lassú az előrejutás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a József Attila utcát az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz módosított útvonalon jár, Újpest központ felé több megállója kimarad. A második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatorna javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A GKI szerint a GDP 4,7%-ának megfelelő forrás szabadulhatna fel a költségvetésben átcsoportosítással. A társaság vezető kutatója szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarország kiemelten sokat költött gazdasági ügyekre, kamatkiadásokra, illetve kulturális sport és vallási célokra. Közben az egészségügy és a szociális szféra tartósan alulfinanszírozott maradt. Molnár Lászlót hallják.
4: Ha minden egyes kiemelt terület, amire eddig nagyon sokat áldozott Magyarország, csak a visegrádi négyek, vagy pontosabban a maradék visegrádi hármak szintjére mérséklődne, akkor már ennyi összeg felszabadulhatna, vagy ekkora arány felszabadulhatna. Ugye a GDP 4,7%-a, amiből a gazdasági ügyek kb. 2%-pontot, a kamatterhek csökkenése 1,5%-pontot, illetve a sport vallási kiadások további 1,2%-pontot, pontnyi megtakarítást eredményeznének. Úgyhogy igazából ez még mindig azt jelenteni, hogy legalább annyit költünk, mint a visegrádi országok maradék országainak átlaga.
3: Több magyar érdekeltségű alkotás is bemutatkozik a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor új filmje mellett Lídia Kornet rövid filmje is magyar közreműködéssel készült. A Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának elnöke szerint ez kiemelkedő pillanat a hazai filmipar számára, különösen most, amikor a szakma megújulási folyamatban van. Dr. Ugrin Juliannát hallják.
5: Igazság szerint a magyar film sose tűnt el a nagy fesztiválokról. Ugye tudjuk, hogy Nemes Jeles László filmjei és Enyedi Ildikó filmjei az elmúlt években a legnagyobb fesztiválokon jelen voltak. De az, hogy most tulajdonképpen három magyar alkotónak a filmje, plusz ugye van még egy rövid film is, ami nagy magyar részvétellel készült, magyar producerek gyártották. Ez, hogy most négy film van tulajdonképpen, ami Magyarországhoz kötődik, ez egy kiemelkedő pillanat. És azért is érdekes, mert ugye most éppen megújulásban van a filmszakma, de közben ki is kell várni még ahhoz, hogy az új rendszer felépüljön, és azt gondolom, hogy egy ilyen gazdag magyar részvétel az azért sokaknak reményt tud adni és erőt a kitartáshoz.
3: Nem reagált a forint az Európai Uniós pénzek érkezésének hírére. Az Erste részvény stratégiája szerint nagyjából a 360-367 forintossában mozog az euró értékbe az utóbbi hetekben, amit az uniós feltételek teljesítése nem alakított át. Ami ebben a meglepő, hogy az ilyen eseményeket a piac előre szokta árazni. Miró Józsefet hallják.
4: Ez a pénz, ez megjelenik, és ennek egy része nyilván át fog váltódni valamilyen úton, módon forintra. Nem tudjuk, hogy de nyilván egy valamiféle többletet jelent az ország számára, és azt gondolom, hogy ennek kéne, hogy legyen valami pozitív hatása, vagy lehet, hogy nagy valószínűséggel lesz valami pozitív hatása, amit persze a piac előre szokott áratni, hát most ez nem következett be, ami számomra egy kicsit meglepő, de minden esetre azért azt azért látnunk kell, hogy most hogyha az elmúlt másfél hónap árfolyam mozgásait nézzük, akkor annak a tetején jár az euróforint kereszt árfolyam.
3: A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét is, a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. Az előterjesztés fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amely a Duna partvonala mellett helyezkedik el. A törvényjavaslat a planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői jogát a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak adná át. A javaslat szerint létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a Budapesti Fejlesztés Politika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A tanács 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Az adatok szerint a volt Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell rendelni arra, a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut hozzá valamihez. Nyilvánosságra hozta a Venezuelával kötött olajmegállapodás részleteit az amerikai kormány. Ennek értelmében a North American Blue Energy Partners 17 venezuelai olajmező 100 évre szóló koncessziós jogát kapja meg, miközben Washington jelentős részesedést és ellenőrzési jogokat is szerez a vállalat felett. A cég Venezuela második legnagyobb magántulajdonban lévő olajvállalata. A Fehérház szerint a vállalat akár 100 milliárd dollárt is beruházhat a venezuelai olajinfrastruktúrába, és az első 25 évben mintegy 200 milliárd dollár jogdíjat és adót fizethet a venezuelai államnak. Letette a parlament előtt az esküt Norvégia új királya. A 8. Haakon apja múlt heti halálát követően került a trónra. Az új uralkodó a képviselők előtt kijelentette, hogy tiszteletben tartja az észak-európai ország alkotmányát és törvényeit. Koronázást nem rendeznek, mivel Norvégia 1980-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király 5. Harald temetését szeptember 9-én tartják Oszlóban. Egyre több korábban nem őshonos tengeri élőlény jelenik meg az Adriai-tengerben, ezért horvát és olasz kutatók közös rendszerben követik az új fajok terjedését. A Večernyi List című zágrábi napilap internetes kiadása szerint a kutatók által vizsgált fajok egyike a tengeri dió, vagyis az amerikai fésűs medúza, amely eredetileg az Atlanti-óceán nyugati részén él, mára azonban az Adriai-tengerben is megtelepedett.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 149.163 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 20,6 milliárd forint felett alakult. A blue chipek közül a MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Richter 2%-kal került lejjebb 13.110 forintra, a Magyar Telekom 2578 forinton zárt, 1,9%-os pluszban. A Masterplast 1%-kal emelkedett 2940 forintig, a Forage 3,2%-os mínuszban 1531 forinton zárt. A Rába 4%-kal csökkent 3320 forintra, az Opus pedig 3%-kal emelkedett, és a nap végén 320 forinton és 50 filléren zárt. A bitcoin árfolyama jelenleg 77.777 dolláron és 15 centen áll 1%-os csökkenés mellett. Az Ethereumot 2436 dollárért és 67 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 366 forint és 84 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 82 fillér, egy svájci frank 389 forint és 77 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 9%-kal csökken, a párizsi CAC 40 6%-kal került lejjebb, Milánó másfél, Madrid 9%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túl New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 4/10, az S&P 500-os 6/10, a Nasdaq Composite 9%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágult, ezúttal 2,5%-kal 87 dollár 90 centre, a Brent jegyzési ára hordónként 92 dollár 41 centen áll. Egy uncia aranyért 1,6%-os mínuszban 4407 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 19, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Listen, Matt, you ain't all of that, cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután a Check-in Talk podcasttel. A témák idegenforgalom, vendéglátás, milyen kompetenciákkal és készségekkel kell rendelkezni a jövő vendéglátóinak, mit várnak a jövő vendégei, hogyan alakul majd át a szakmai utánpótlás képzése és szemléletformálása egy olyan időszakban, amikor szinte napról napra új technológiák sora jelenik meg. Ezeket a kérdéseket járja körbe Rázgai és Noémi turisztikai szakértő, dr. Kulcsár Noémi egyetemi docenssel, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetőjével, valamint dr. Csapodi Bencével, a Budapest Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem óraadó oktatójával, a Kistücsök Food and Room szálloda vezetőjével a legutóbbi Turizm Summit konferencián. Folytatódik tehát a Check-in Talk podcast, a felvezető Csorba Miklóstól hallják.
1: Monitor délután.
3: Ha már sokat emlegetett, panel beszélgetésünk digitális pincér adatvezérelt szomelié címmel, ahol a turizmus oktatás jövőjéről fogunk beszélgetni a mesterséges intelligencia korában. A fogunk az egy erős túlzás, mert ebben az esetben a moderátor Rázgai és Noémi turisztikai szakértő lészen, nem én, és az ő vendégei pedig dr. Kulcsár Noémi egyetemi docens, turizmus intézetvezető a Budapesti Metropolitan Egyetem részéről, illetve dr. Csapodi Bence, aki a Corvinus Egyetemen és a Pannon Egyetemen is óraadó oktató, és a Kistücsök Food and Room szálloda vezetője. Nekik kérnék majd egy nagy tapsot, és kellemes időtöltést kívánok.
4: Köszönjük szépen, és akkor megkérem a kedves beszélgető partnereimet is, Noémit és Bencét, hogy akkor gyertek ti is, fáradjatok fel hozzánk, és akkor bele is csapunk. Ugye körülbelül fél óránk van erre a panelbeszélgetésre, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan vagyunk. Sziasztok! Mi ugye ismerjük egymást mindannyian, úgyhogy tegeződünk, meg amúgy is olyan kis baráti környezetben vagyunk itt, itthon a kis check-in programunk során. Úgyhogy bele is vágunk, mert én körülbelül 3 órányi kérdést írtam fel, úgyhogy ezt egy kicsit nyilván meg fogjuk vágni és rövidíteni fogjuk. Rögtön azzal szeretném ugye kezdeni, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen kompetenciákkal és készségekkel kell rendelkeznie a jövő vendéglátóinak. Na de ugye ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy kik lesznek a jövő vendéglátói, arról is kell ugye beszélgetni egy kicsit, hogy kik lesznek a jövő vendégei. És akkor itt egy kicsit vissza is csatulunk az előző panelbeszélgetésre itt a hosszú szünet előtt, hogy ugye kik lesznek a jövő szolgáltatói. Mert hogy én valahogy ugye ezt úgy képzelem el ebbe a Matrixba, hogy itt a munkavállalók ugye itt a kettő között helyezkednek el. És én próbáltam ugye kutatni, most már rengeteg kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy a különböző generációk hogyan utaznak, mondjuk most már itt ugye bőven beszélgethetünk az ésekről, de az alfásokról is. És pont tegnap bukkantam rá Hiltonnak egy tavalyi kutatására, ahol ilyen egy-két érdekes dolgot megemlítettek. Például ugye az egyik az ilyen volt, hogy most már a szülők 70%-a úgy tervezi az utazását, hogy bevonja az ÉS, és hát most már ugye alfa generációs gyerekét a döntéshozatalba, hova menjenek, mit csináljanak, mi történjen ott velük. Aztán szintén ebben a kutatásban olvastam azt, hogy most már az alfa generáció is egyébként túlbecsüli a pihenésnek a jelentőségét és a relaxációnak a jelentőségét. Tehát, hogyha ő elutazik valahova, ő ott szeretne élményt szerezni, szeretne valami újat megtanulni, szeretne ott valamit csinálni, minthogy csak lenyúljon mondjuk így egy kis tengerpartra pihenni. Aztán ugye szintén bejönnek a fenntarthatósági kérdések, sokan lemondanak most már a repülőről a vonat jegyében itt a fiatalabb generáció körében, és egész egyszerűen, ugye, még ami egy nagyon-nagyon fontos információ, hogy sokszor szeretjük ugye azt gondolni, és ez is elhangzott itt az előző panelbeszélgetésben, hogy az Z-generációsok még csak gyerekek, ugye? Pedig hát ez nagyon nem így van, most már ugye ők is aktívan akár részesei lehetnek, hogyha elkezdtek egyetem után egyből dolgozni, ugye? a munkaerőpiacnak. Tehát akár lehet, hogy ők már egyébként egy üzleti turizmusba is ugye bekapcsolódnak olyan módon, hogy dolgoznak egy cégnél, sokat utaznak, és hát ők már úgy nőttek föl, hogy akár nekik ugye már gyerekkorukban is lehetőségük volt utazni, vitték a szüleik, látták a világot. Tehát egyik oldalon látjuk azt, hogy ugye milyen trendek vannak, hogy kik lesznek a jövő utazói, kik a jövő vendégei, vagy akár most már ugye jelennek a vendégei. És akkor ugye a másik oldalon, ahogy itt az előző panelbeszélgetésben is elhangzott, szeretnék erre visszacsatolni, hogy kik lesznek a jövő szolgáltatói, akik milyen munkakörülményeket tudnak biztosítani. Elhangoztak itt olyan kulcs szavak, mint például Pilates, órák, ugyebár. Illetve az is elhangzott, és ezt fel is írtam magamnak, hogy ugye sajnos nagyon sok esetben nincsen idő foglalkozni a tanulókkal. Tehát ugye megérkezik egy tanuló, legyen szó még akár csak egy szakmai gyakorlatról, vagy frissen kikerült egy egyetemről a munkahelyre, és hát sajnos ott nem biztos, hogy ugye az lesz az első, hogy le fognak tudni ülni vele, és ugye be fogják tudni úgy és olyan módon tanítani. Szóval mi beszéljünk arról egy kicsit, ugye, hogy mi mit tudunk tenni oktatási oldalról, és hogyan kell ugye ennek az egésznek akár változnia, már hogyha kell ugye változtatni, illetve mit tudunk mi ugye tenni itt, főleg ugye a felső oktatásnak a jegyében. Úgyhogy első kérdésem rögtön, ti mit tapasztaltok? Egyrészt ugye hogyan változik ez a vendégigény, és melyek lesznek azok a fő irányok, amelyekkel a jövő vendéglátóinak foglalkozni kell, mik azok a készségek, kompetenciák, amelyek most már elengedhetetlenek a turizmusban. Noémi.
5: Említetted az előbb, hogy a gyerekek, az Z-generáció tagjai nem sokára kikerülnek a munkaerőpiacra. Én azt látom a mi egyetemistáinkon, és már a nappalis hallgatókon is, hogy ők már kint vannak a munkaerőpiacon. Tehát még eddig az volt a trend, hogy a levelezősök tanultak az egyetem mellett, most a nappalisok is kint vannak és tanulnak. És azért érdekes az Z-generációval foglalkozni, mint a jövő vendéglátóival, vagy vendégeivel, mert duplálhatnak a piacra. Tehát annak ellenére, hogy most a legjelentősebb szektor vagy fogyasztói kör az Y generáció köréből kerül ki, annak ellenére ugye a Z generáció, mivel már saját jövedelemmel is rendelkezik, ha még nem is olyan nagy mennyiségűvel, ő már képes fogyasztani, és a turizmusnak már fizetőképes keresletét alkotja. És ne felejtsük el azt sem, hogy azért viszont vannak olyan fiatalok ezek a gyerekek, hogy még azért szülőkkel utaznak, nyaralnak, ugye családi nyaraláson vesznek részt, és ők viszont nagyon befolyásolják azt, hogy a szülők mit fognak vásárolni, mert általában mindig a gyereknek a kezében van az okos eszköz, a telefon, és pillanatok alatt megnézi, hogy hol van a legjobb étterem, a legtrendibb, a legvagányabb, és oda fogja vinni a családot, és ott fognak költeni. Tehát az biztos, hogy a digitális irányt, ezt nem tudjuk elkerülni. De majd a később esetleg fogunk még arról beszélgetni, hogy ennek ellenére, hogy nagyon-nagyon látványos a digitális megjelenés, a digitális technológia, pont most kell az empátiára és az emberi kapcsolatokra jobban odafigyelnünk.
4: Egyébként mehetünk is tovább ezen a vonalon, mert hogy én ezt is felírtam egyébként kérdésként, hogy hogyan tudjuk megőrizni a személyességet ebben a szakmában, miközben ugye látjuk, hogy ez is egyre inkább digitalizálódik. Bence.
6: Itt szerintem fontos megkülönböztetnünk azt, hogy milyen megoldásokat alkalmazunk, illetve az, hogyha már AI-ról beszélünk, akkor pontosan mely területét érinti ez a vendéglátásnak, hiszen azért a front of house, a vendégtéri alkalmazása az, amivel első körben a vendégek találkozhatnak, és nagyon sokszor ezt ítélik meg, hogy látnak olyan képeket, hogy esetleg az Egyesült Államokban, Japánban egyre több AI alapú robottal üzemelnek vendéglátóhelyek. Ez az, amit pont nemrégiben történt egy adatfelvétel. Az Z-generációsok körében ezt vizsgáltuk, hogy mennyire fogadják el. És itt a front of house terület az, aminél ez a generáció sem szeretné, hogy robotokkal vagy digitális megoldásokkal kerüljenek kapcsolatba. Ezzel szemben vannak olyan megoldások, amely mondjuk a mindennapi működést segíti az étterembe, vagy akár mondjuk egy foglalási rendszer marketing területén ezeket sokkal inkább elfogadják, sőt nem, hogy elfogadják, hanem vannak olyanok, amelyeket aktívan keresnek, és hogyha nem már rendelkezésre, például egy online foglalási rendszer, akkor lehet, hogy nem mennek el abba az étterembe, mert ők már nem fognak telefonálni. És igazából tényleg itt, amikor az elfogadásról, illetve arról beszélünk, hogy a soft skilleket, illetve a humán oldalát tekintjük ennek a témakörnek, akkor meg kell néznünk azt, hogy melyik területet is, illetve különböző területeket különböző módon kell vizsgálnunk.
4: És hogyha már is szóba hoztad ugye a soft skilleket, én egyébként ugye nagyon nagy híve vagyok annak, illetve én jó magam is egyébként azt gondolom, meg szerintem látszik is, hogy ugye a világ e felé megy, hogy a lexikális tudás helyett előtérbe kerülnek ugye ezek a különböző személyes kompetenciák, készségek tulajdonképpen. Na most, hogyha itt ugye ki kell azt emelni, hogy szeretnénk ugye megőrizni ezt a hitelességet. Talán én azt gondolom, hogy egyébként a turizmusban és a vendéglátásban ez az egyik legfontosabb dolog, és nem csak azért, mert ugye akár egyből kaphatunk egy negatív értékelést is, amit szintén elhangzott ugye az előző panelbeszélgetésben. Na hát ezt hogyan tudjuk megőrizni, és erre mondjuk ugye hogyan lehet vendéglátói oldalról felkészíteni azt a generációt, akik most ugye edukációban vesznek részt.
5: Rengeteget kell beszélgetni a gyerekekkel, tehát a hallgatókkal, a diákokkal. Én is azt látom, hogy már egyáltalán nem az a szerepe az egyetemeknek, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy már 5-6 évvel ezelőtt elindult egy folyamat, most 20-25-ben nagyon látszik, hogy a tudást azt sok-sok-sok helyről össze tudják szedni a hallgatók, nem feltétlenül csak az egyetemről. Az egyetemnek a feladata az, hogy koordinálja, rendszerbe rakja ezeket a tudás morzsákat. Sokkal nagyobb a felelősségünk szerintem minden egyetemen, akik turisztikai szakembereket képeznek abban, hogy a munkavállalóknak, a jövőbeli munkavállalóknak inkább az emberi oldala, az empátia készsége legyen magas. Én olyan visszajelzéseket szoktam kapni a kollégáktól, ugye a munkaerőpiacon kint dolgozó kollégáktól, hogy az nem is annyira gond, hogyha nem ért feltétlenül mindenhez azonnal a hallgató, tehát a szakmai ismerete esetleg egy picit hiányos, emberileg legyen ott, tehát legyen képes a változásra, legyen hajlandó a tanulásra. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen irányba megy most a világ, percről percről változik, azt se tudjuk, hogy 5 év múlva milyen tudásra lesz szüksége a diákoknak, azt viszont tudjuk, hogy fontos lesz, hogy alkalmazkodni tudjanak, és hogy képesek legyenek, és hajlandók legyenek új dolgokat tanulni. Tehát, hogyha ezt tudjuk biztosítani az egyetemeken, hogy fair play, korrektség, emberség, empátia jellemzőkkel legyenek felvértezve a hallgatónk, tudunk velük beszélgetni, akkor úgy gondolom, hogy a jövő turizmusa jó kezekben lesz. Sokszor azt látom, hogy nagyon nehezen nyílnak meg a hallgatók, nehezen kommunikálnak, szoronganak, és ugye ez a turizmusban nem annyira pozitív. Tehát nagyon kell őket támogatnunk abban, hogy úgy tudják majd kiszolgálni a vendéget, hogy a vendég úgy érezze, hogy őt itt szeretik. Mert mindenki azt szeretné érezni, hogy őt szeretik. És ehhez rengeteg törődés kell, és odafigyelés, és akár kis csoportokban, családias környezetben beszélgetni a turizmusnak az esszenciájáról, ami az, hogy értéket, élményt és pozitív, kedves találkozást biztosít ugye emberek között.
4: Na igen, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon jó, amit említesz, Noémi, mert ugye elvárjuk, hogy empatikus munkavállalók lépjenek ki a munkaerőpiacra, de hát ahhoz ugye az egyetemeken és a felsőoktatásban is empátiával kell, hogy találkozzanak, mert valószínű ez lesz az, amit az AI nem fog tudni nekik átadni. Lehet, hogy ugye rengeteg szakmai információt onnan ki lehet kutatni, lehet, hogy könnyű onnan sajnos most már szakdolgozatot írni, adandókat írni, de ez az, amit valószínű ugye a mesterséges intelligencia továbbra sem fog tudni majd pótolni. Hogyan lehet a mai turizmus vendéglátás oktatást még inkább agilisabbá, akár gyakorlatközpontúbbá tenni?
6: Én szerintem az első kérdés az, hogy hogyan tudjuk a frontális oktatást átszervezni, úgyhogy különböző akár interaktív módszerekkel. Nyilván, hogyha olyan csoportlétszám van, akkor ezt meg lehet oldani, és akár olyan skilleket fejleszteni ezáltal, amiről Noém is beszélt, hogy tényleg igazából a soft oldalát erősítik a vendéglátáson belül. Én szerintem, ami nagyon fontos az, hogy itt az AI-t ezen a területen is minél jobban próbáljuk meg használni és beépíteni az oktatásba, és nem ellen kell állni ezeknek a megoldásoknak, hanem megfelelően szabályozott környezetben kell tudni ezeket használni, azért, hogy ők még jobbak legyenek, és még jobban ki tudjanak tűnni a munkaerőpiacon.
4: És hogyha már ugye itt tartunk valamilyen szinten, ugye ez is egy hibrid tanulási forma. Tehát, hogy igazából most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ugye a tanóráknak is ezek a különböző eszközök vannak annyira ugye szerves részei, hogy most már nem feltétlenül ugye egy duális képzést nevezünk ma már egy hibrid tanulási módszernek vagy formának. De hogy ezeken kívül még például milyen lehetőségek vannak, akár itt ugye említve életpálya modelleket már ugye egészen így egyetemen bevezetve, ugye ez a metód nagyon jól működik, Noémi, erről is szívesen hallanánk pár szót, akár a vállalati együttműködésekig, amely nem csak onnan és addig terjed, hogy itt egy hallgató, aki gyakorlati helyet keres, tessék, kezdj vele valamit.
5: Igen, mi 6 évvel ezelőtt, 2019-ben vezettünk be egy akkor újnak mondható oktatási módszert, amelynek a fókuszában az áll, hogy a hallgatóink saját magukat, a személyes márkájukat építsék föl. Tehát a frontális oktatási módszertant a lehetőségekhez képest próbáltunk minimalizálni, és a célunk az volt, hogy minden támogatást megadjunk a hallgatóknak abban, hogy a saját immárkájukat, az úgymond my brandjüket ki tudják alakítani, és menedzseljük, mentorként támogassuk az ő hallgatói életútjukat, karrierútjukat. Én úgy gondolom, hogy mostanra éred be. Tehát, hogy most látjuk nagyon jól, hogy ez milyen jól működött, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt el tudtuk kezdeni akkor a Metun 6 évvel ezelőtt. Ez az oktatási módszertan, ez portfólió alapú oktatási módszertant jelent. Rengeteg gyakorlati feladatot, rengeteg közös életszerű példát, projektet vállalati partnerekkel. A hallgatóknak kiajánlunk sok opciót, lehetőséget, ahol ők építhetik magukat. Semmi sem kötelező. Tehát van egy training poolunk, több mint 100 tréninggel, ők abból, bocsánat, van benne kötelező is egy pár, de amúgy az ők kompetenciafejlesztési folyamataiknak megfelelően választhatnak tréningeket. Tehát olyan tréningeket, amelyeket ugye kint a szakmában is ugye borsos áron meg tudnának amúgy vásárolni. És fölajánljunk nekik lehetőségeket, hogy aki inkább a vállalati szektor felé kacsingat, és gyakorlatban szeretné magát kipróbálni, akkor ki tud menni a piacra, és élesben termékfejlesztésben részt tud venni. Van turizmus műhelyünk, kutatásban tudnak elmélyülni, itt vannak hallgatók, akik inkább a konferencia, a tudományvilága iránt érdeklődnek inkább. Tehát nagyon sok lehetőséget fölajánlunk opcionálisan, és ők csemegéznek belőle. Saját magukat építik, hogy attól függően, hogy mi az az irány, ami az ő érdekeltségi körükben van, és kapnak hozzá egy mentorálást a tanároktól. Igazából próbáljuk ezt a közös alkotó folyamatot kialakítani velük, a közös értékteremtést. Én nem mondom azt, hogy egyáltalán nincsen frontális oktatás, mert ugye a nagy előadások leginkább az első évben így működnek még mindig, tehát az a hagyományos egyetemi megoldás, vagy hagyományos módszertan, de ott is nagyon sokszor inkább a vitakészség, kommunikációs készség az, ami előjön, és amit gyakorlunk a hallgatókkal.
4: Bence, ugye te ezt mind a két oldalról látod ezt a témát, egyrészt ugye az oktatási oldalról, az egyetemi világon keresztül, illetve ugye a mindennapi munkádon keresztül. És ugye visszacsatolva arra, hogy feltételezzük, és szerintem talán ezt ugye akkor kulcsüzenetként haza is vihetjük, hogy bízunk abban, hogy a jövő turisztikai szakembere nem az AI versenytársa lesz, hanem ugye egyrésztről a partnere. És bízunk továbbá abba is, hogy ugye továbbra is nagyon-nagyon fontos az okos, de melegszívű vendéglátás, hogy amikor ugye megérkezünk egy helyre, akkor ott valóban ugye olyan emberekkel tudjunk kapcsolódni, akik a mi jólétünkért, kiszolgálásunkért vannak adott esetben, akik erre tényleg olyan hivatásként tekintenek. Nálatok, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, én ezt ugye ilyen személyes élményként szeretném behozni, hogy tulajdonképpen majdnem mindig ugyanazokkal az arcokkal lehet találkozni, hogyha visszatérünk ugye akár az étterembe is, akár ugye a szálloda részében. Tehát, hogy van ugye egy olyan vendéglátói gárda, amelyik ugye nagyon-nagyon jól fel van építve. Nálatok van esetleg erre valami iránymutatás, vagy adott esetben felvételnél, toborzásnál, ezt hogyan lehet ugye alakítani, hogy ki lesz majd a jövőnek az a vendéglátója, akiről tudjátok, hogy ő jövőre is pontosan ugyanúgy fogja azokat a vendégeket kiszolgálni, és az az empátia, vagy azok az interpersonális készségek is megjelennek.
6: Igazából ez nem a toborzás kiválasztás szerintem az, ami a legfontosabb, hogy ilyen szempontból, hanem az, hogy házban belül hogyan tudjuk őket tanítani, és amit Noémi is mondott, hogy nem

0: Ennek is nagy szerepe van, tehát hogy nem feltétlenül csak az anyagi ösztönzők azok, amikkel meg lehet tartani a kollégákat, hanem nyilván akár mondjuk a házon belüli képzések, vagy egyéb olyan juttatások, amikkel ezt el tudjuk érni, és nyilván a folyamatos képzés az fontos, tehát hogy amellett, hogy az egyetemen oktatok, nagyon sokszor házon belül szervezek olyan tréningeket a kollégáknak, ami nem feltétlenül a tárgyi tudásra fókuszál, uh-huh. vagy a tárgyi tudás átadására, hanem például az együttműködésre, arra, hogy milyen személyiségtípusok ők maguk, ezeket ismerjék fel, és hogyan tudjanak együttműködni a csapaton belül, a csapatok között hogyan tudnak jól együtt dolgozni, és ez fontos olyan szempontból, hogy tényleg hosszabb ideig kollégaként tudhatjuk őket.
1: És akkor itt tulajdonképpen ugye már bejön ez a nagyon sokszínű és sokféle szerep, amelyet biztosan ti is éreztetek, akár ugye a saját példátokon keresztül is, hogy tulajdonképpen ez az egész oktatói szerep, meg igazából amúgy valamilyen szinten ugye a vendéglátói szerep is, folyamatosan ugye átalakul, de én most itt mondjuk egy ilyen oktatói szerepre szeretnék fókuszálni a turizmus vendéglátás képzésben, ugyanis érezzük azt, ugye, hogy most már a jövőnek az oktatója nem csak pusztán egy tudás átadó szerepet tölt be, ő készségfejlesztő, gyakorlatilag pályaorientációs segítő, ugye megismeri a hallgatókat, próbálja terelni, segíti őket, hogyha a hallgató kérdéssel fordul hozzá, akár most már belép, mint egy ilyen inspiráló mentor is, rugalmasan kell mozogni az oktatás, képzés, hát meg egy kicsit talán most már azt mondom, hogy a coaching határterületén is. Milyen kihívásokat tapasztaltok ti a mindennapi munkátokban ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet e között a nagyon sokféle szerep között ellavírozni és segíteni így a hallgatókat?
2: Hát nagyon nagy a kihívás, tehát hogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy unalmas a szakma, mert tényleg nem csak az oktatásról szól, tehát itt az embereknek a mélyebb megismerése is szükséges, és akik hozzánk jönnek, és szerintem a többi egyetemi dolgozó vagy tanító kollega is mondhatja azt, hogy vagy egyet tudnak velem érteni abban, hogy a turizmus az egyik legszebb szektor. Tehát én azt szoktam mondani a diplomaosztókon, amikor kiadjuk a turizmus vendéglátás szakos hallgatóknak a diplomát, hogy önök ma a legszebb közgazdász diplomával térhetnek haza, mert ide nem csak ész kell, hogy ezt szépen műveljék, ezt a szakmát, hanem szív is kell. Szív nélkül nem lehet. Tehát, hogy ez nem az a szektor, nem az a terület, ahol az ember szeretet nélkül, az őszinte ember empátia nélkül tudnánk dolgozni. Ez a biznisz, ez nem csak a pénzről szól és a gazdasági haszonról. Nagyon-nagyon komoly hatása van a turizmusnak a társadalom alakulására, és úgy gondolom, hogy a felelősségünk, mind az oktatóknak a felelőssége, mind pedig a hallgatóké is, hogy azt tudjuk bemutatni, hogy a turizmus szebbé tudja tenni a világot. Ezek most lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de hogyha belegondolunk, amikor utazunk, akkor ugye mennyivel boldogabbak leszünk, tolerancia szintük nő, stb. Tehát most nem akarok kis előadást tartani ebben a témában, ez az egyik kedvencem. De tehát, hogy jobbá lehet tenni embereket, kapcsolatokat, szebbé lehet tenni a jövőnket, tehát, hogy dolgozzunk ezen, és ismerjük meg egymást, és kapcsolódjunk. És ez tényleg az kell, hogy a hallgatókat kézen fogjuk, megnézzük, hogy miben ügyesek, miben jók, és akkor olyan feladatokat adni számukra. Tehát nekem is van például itt olyan hallgatóm, aki egy zseniális szakdolgozatot írt, és azt mondtam, hogy el kell jönnie konferenciára, és múlt héten is volt egy konferencián, ahol ő ezt bemutatta, mert neki abban van nagyon jó érzéke, hogy nagyon jól meglát dolgokat, nagyon jól tud kutatni. Tehát ez nagyon sok munka, hogy minden hallgatóban meglássuk, hogy éppen most a tudományos vonal az, ami erős tud lenni nála, vagy a vállalkozói. De érdemes rá időt szánnunk, mert ez viszi előrébb szerintem a szakmát.
1: És akkor mondjuk egy ilyen nagyon gyakorlati példát szeretnénk venni, hogyan tudunk felkészülni akár ugye egy órára. Tehát ugye ez egy nagyon komoly oktatói, kutatói munka, hogy ugye ez nem csak arról szól, hogy bemegyünk és akkor adunk egy órát, tessék, itt van egy diasor, akkor ugye tanuljátok meg. Hát ugye ez lenne az a rossz gyakorlat, amit próbálnánk tulajdonképpen ebből az egészből most így kiűzni. Te mondjuk mennyit szoktad, Bence, törni a fejedet, akár különböző feladatokon, akár

0: ugye olyan témakiírásokon, hogyha mondjuk konzulens vagy, tehát hogy hogyan tudsz erre az egészre mondjuk agilisan te is úgy felkészülni, hogy annak aztán a végeredménye is mondjuk egy olyan hallgató legyen, aki aztán igen elmegy konferenciára, ott van, jelen van. Milyen kihívásokat tapasztalsz te ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet lekötni a mai hallgatóknak a figyelmét?
1: Ez biztos, hogy egy újfajta kihívás ez, amit mondasz, hogy hogyan lehet lekötni a hallgatók figyelmét, és ebben nagyon megosztott az oktatók közössége, hogy most mi azért vagyunk ott, hogy szórakoztassuk-e a hallgatókat, vagy ragaszkodunk-e a régen megszokott eszközökhöz. Én azt vettem észre, hogy nem olyan hosszú ideje oktatok, tehát ez most az 5. évem, de az 5 év alatt is nagyon nagy változás ment végbe, és már egészen újra kellett gondolni azt, hogy milyen feladatokat, milyen hosszúságú feladatokat adunk a hallgatóknak, és hogy órán miket tudunk tőlük kérni, és amióta tényleg aktívan használják az AI alapú megoldásokat, azóta egészen ezt én például sokkal inkább az analóg világba visszahelyeztem, és inkább olyan feladatokat adok nekik, amihez nem tudnak használni okos eszközöket. És ott kérem is őket, és hogyha van erre lehetőség, nyilván egy kisebb csoportnál erre jobban van lehetőség, hogy akár a tréning módszerrel is akár oktatni őket, és körbeültetni úgy egy osztályterembe, hogy nem használnak közben telefont, nem gépelnek, nem böngésznek, hanem aktívan figyelnek. És nagyon nagy kihívás azért ezt elérni, hogy ők tényleg odafigyeljenek arra az órára, de például azzal, hogyha nem 90 perces előadásokat tartunk, hanem mondjuk szemináriumokon beépítjük az elméletet, és különböző blokkokban, mondjuk 15-20 perces, maximum fél órás blokkokban gondolkozunk, akkor én ezt úgy látom, hogy sokkal jobban el lehet érni, hogy figyelnek és aktívan részt vesznek az órákon.
0: Igen, és nagyon jó, hogy ezt így említetted, mert tulajdonképpen ugye itt az is kiderül, hogy ez ugye részedről, illetve az oktatók részéről is mennyi plusz energiát igényel, mert ugye itt most nem lehet azt megtenni. Mondjuk te ugye említetted, hogy 5 éve oktatsz, de ugye nagyon sokan előhúznak 20 éves feladatsorokat sajnos az oktatáskából, és ugye jól bevált metódusok mentén. De hogy itt most sajnos az a helyzet, hogy tényleg le kell ülni, és ezeket át kell gondolni, hogy hogyan lehet ilyen kreatív feladatokkal ugye őket erre inspirálni. Noémi, nálatok erre vannak még jó gyakorlatok?
2: Igazából még a 20 éves példa is jó tud lenni, hogyha azt jól használjuk. Én azt látom, hogy itt a megoldás kulcsa az talán az, hogy változatos legyen az óra. Tehát, hogy a 90 percet tényleg úgy fölbontani, hogy sok vagy több típus feladat beleférjen. A frontális oktatás mellett egy kis vita, egy kis egyéni feladat, csoportos feladat, amikor egyáltalán nem használnak digitális eszközt, és amikor igen, tehát azt látjuk, hogy rengetegféle jópofa, színes, az órai munkát gördülőkenyebbé tevő ilyen digitális eszközt tudunk használni, és ezt nagyon-nagyon szeretik a hallgatók. Tehát, hogy úgy jól kell eltalálni. Most például nálunk volt egy turisztikai verseny a Turizmus Világnapja alkalmából, és úgy szerettük volna eredetileg megszervezni, hogy az egyik nagy előadóba majd betereljük a hallgatókat, és ott egy ilyen kvízjáték, kvízműsor, stb. És utolsó pillanatban azt mondtuk, hogy nem, mert nem illeszkedik bele most az ő elképzelésükbe, és áttettük digitális platformra az egészet. És sokkal nagyobb volt a hajlandóság, a részvételi hajlandóság, és rettentően tetszett nekik. Nekünk meg pont az volt a célunk ezzel, hogy megint a turizmus szépségére hívjuk föl a figyelmet, és az utazás szépségére, és minél többen vegyenek részt, úgyhogy ezt a célt például így tudtuk elérni.
0: Köszönjük szépen, köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezeket a jó gyakorlatokat. Hozzám nem megszokott módon igyekszem tartani az időt, úgyhogy csak pár szóban összefoglaljuk akkor ugye a beszélgetésünket. Egy-két ilyen kulcsüzenetet, amit talán így javaslunk ugye hazavinni. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen ugye ez az élményszerzés a turizmusban, az igazából mindig ugye egy emberi hozzáadott értékkel társul, és ugye ezt nem lehet a turizmusból kiölni, és nem is kell, hiszen az egésznek ugye ez az eszenciája. Nagyon-nagyon fontos ugye, hogy a hallgatók ma már tulajdonképpen digitális benszülöttek, ugye nagyon kompetensek digitálisan, de nagyon kell vigyázni arra, hogy emiatt ez az egész dolog ne váljon steril. cserélé, hanem ugye úgy kerüljenek ki adott esetben ugye abból az oktatási intézményből, hogy megértik a vendégeknek az igényeit, tudják értékelni a sokféleséget, illetve hát hitelesen és etikus módon tudnak kapcsolatot teremteni velük, illetve tulajdonképpen ugye nagyon sok minden múlik a szubjektivitáson, hogy azt ugye hogyan élik meg majd a jövő vendégei, és hogy hát milyen érzelmi minőséget, szociális interakciókat tudnak majd ugye a jövő vendéglátói prezentálni. Van-e még esetleg valamilyen kulcsüzenet, amit ti szeretnétek ehhez hozzátenni? Vagy jól összefoglalta?
2: Picit ismétlem magam, de szerintem nem baj, mert a legfontosabb, tehát hogy a kapcsolatainkra fókuszáljunk, mert mindenhez kapcsolódni szeretnének a turisták is, és a hallgatók, az oktatók is, és hogyha empátiával vagyunk egymás iránt és szeretettel, akkor egy nagyon-nagyon szuper turizmust tudunk építeni. Tehát, hogy az egyetemeken legyen ez az első, és szerintem akkor minden megy majd a maga útján.
0: Köszönjük. Bence?
1: Én egy IBM jelentésben olvastam most egy nagyon jó mondást, és ez szerintem, ami nagyon jól összefoglalja ezt a kérdéskört, hogy nem az AI fogja leváltani az oktatókat, hanem az AI-t használó oktatók fogják azokat, akik nem használnak AI-t.
0: Tökéletes zárszó, úgyhogy akkor talán ezzel le is zárhatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a beszélgető partnereimnek, dr. Kulcsár Noéminek és dr. Csapody Bencének. Köszönjük szépen a figyelmet.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorságban rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
2: Áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér irányában, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasz előtt. Csak egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan holnap éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárása készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladás jelzőlámpa irányítja. Torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától a József Attila utcát lezárták az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, több megállója kimarad. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. A Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják itt az FM 94.2. Minden idők legforróbb nyara volt idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek a Jenschwalde város hőerőművének közelében egy áramelasztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket megrongált, de személyi sérülést nem okozott.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt, a MOL 6,1%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal 44.650 forintra csökkent, a Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintig, a Richter 2,1%-kal esett 13.110 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1,2%-kal csökken, a párizsi CAC40 0,4%-kal teszi ugyanezt, Milánó 1,3%, Madrid 0,8%-os mínuszban. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones és az S&P 500-as 0,4%, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,9%-kal erősödik, 88,33 dollárnál jár a kurzus, a Brent 2,3%-os pluszban 92,61 dollárnál. Egy uncia aranyért 1,4%-os erősödés mellett 4,419,90 dollárt kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 72 euróba és 76 eurócentbe kerül. A bitcoin árfolyama 1%-kal csökken, 77.830 dollárnál és 45 centnél jár. Az Ethereum szintén 1%-kal került lejjebb 2.444 dollárra és 29 centre. A bankközi devizapiacon 1 euró 367 forintba és 17 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 316 forint és 75 fillér, egy svájci frank 390 forint és 6 fillér. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nyilvánosságra hozta a Venezuelával kötött olajmegállapodás részleteit az amerikai kormány. Ennek értelmében a North American Blue Energy Partners 17 venezuelai olajmező 100 évre szóló koncessziós jogát kapja meg, miközben Washington jelentős részesedést és ellenőrzési jogokat szerez a vállalat felett. A cég Venezuela második legnagyobb magántulajdonban lévő olajvállalata, a Fehérház szerint akár 100 milliárd dollárt is beruházhat a cég a venezuelai olajinfrastruktúrába, és az első 25 évben várhatóan mintegy 200 milliárd dollár jogdíjat és adót fizethet a venezuelai államnak. Letette az esküt a parlament előtt Norvégia új királya. 8. Hokon apja múlt heti halálát követően került a trónra, az új uralkodó a képviselők előtt kijelentette, hogy tiszteletben tartja az észak-európai ország alkotmányát és törvényeit. Koronázást nem tartanak, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király 5. Harald temetését szeptember 9-én tartják Oszlóban. A szélsőséges időjárás mellett a hazai méhészeteknek egyre több kihívással kell szembenézniük, egyebek mellett erről is ír az agrárszektor. A portál összefoglalója szerint a dráguló alapanyagok, a folyamatos kártevő és vegyszerveszély, valamint a vásárlók drasztikusan megnövekedett árérzékenysége mellett az őszi szárasság a jövő évi termést is fenyegeti. A termelők tapasztalatai szerint a Covid-járvány alatti kiugró kereslethez képest a vásárlók ma már alaposan megnézik, mire költenek, így gyakran kisebb kiszerelésű termékeket választanak, vagy ritkábban rendelnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok. Itt ülem a stúdióban Király Béla, volt újságíró, ökogazdálkodó, most ezt
3: igen,
2: mondhatjuk?
3: Igen, mondhatjuk.
2: Ez lefelé szakmailag azt, amit
3: abszolút,
2: te csinálsz.
3: Abszolút, igen.
2: Ugye van az ökogazdálkodás, meg a biogazdálkodás, de nem menjünk ennyire bele az
3: ezt
2: elején.
3: Megbeszélhetjük nyugodtan.
2: Meg.
3: Igazából gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a biogazdálkodás, a biogazda, vagy a biogazdaság, az egy auditált tevékenység, tehát vannak olyan szervezetek, akik vizsgálják azt, hogy te bizonyos szempontoknak megfelelsz, nem használsz vegyszereket, műtrágyát, stb. És gyakorlatilag az ökogazdálkodás az pedig az, aki ugyanezt csinálja, csak nincs róla pecsétes papírja. De mi egyébként egy minősített biogazdaság vagyunk.
2: Beszélgethetünk majd később mindenféle gyümölcsről, meg zöldségről, bár nem ez a szakterületem, de egyébként kezdjük azzal, hogy én olvastam vele egy interjút. Nem tudom, már hol, azt mondtad, hogy te terápiás céllal kezdtél kertészkedni. Na már egy kicsit menjünk bele, hogy ez pontosan mit jelent.
3: Abszolút. Igazából szerintem, aki az elmúlt 16 évben a sajtóban dolgozott, az mindenféle mentális nyomás alatt volt.
2: Köszönjük szépen, mi voltál.
3: Úgyhogy ezt én is megtapasztaltam, és tényleg én ráadásul egy internetes újságnak voltam vezetője, úgyhogy abszolút azt éreztem, hogy nagyon nehéz
2: főszerkesztőként?
3: Volt. Hát tulajdonos főszerkesztő az m4.hu nevű szájtnak voltam, és hát nem volt egyszerű a történet, és próbál az ember nyilván olyan tevékenységet találni, amivel kiengedheti a gőzt, és én kicsit viccesen azt szoktam mondani, nem is én találtam meg a kertészkedést, hanem a kertészkedés engem, mert így a párom vett egy pár paradicsom palántát egyszer, és akkor így elkezdtem velük molyolni, és azt tapasztaltam, hogy tök jól érzem magam, meg így leteszem a telefonom, nem nézem a híreket, nem nézem az árfolyamokat, hanem tényleg, amíg ott a növénykékkel foglalkozok, addig így kiengedek. Erre egyébként vannak mindenféle kutatások, hogy a kertészkedés az kicsit olyan, mint a mindenféle ilyen jóga, meg egyéb dolgok, hogy így mentálisan nagyon el tudják az emberek engedni a mindenféle rossz dolgot, és egy kicsit ilyen meditatív állapotba tudsz kerülni.
2: Figyelj csak, az önmagában nem volt egy alkotói tevékenységgel egyelő, vagy nem voltál felszabadító, nem hatottál felszabadító erőként az, hogy te voltál a tulajdonos annak a médiának? Tehát nem volt egy ilyen alkotói flash benned, amikor itt dolgoztál? Tehát a napi stresszt nem kárpótolta az, hogy te vagy a magad ura, és akkor létrehozol valamit?
3: Egyrésztről igen, tehát nagyon sokáig csináltuk, másik oldalon meg folyamatos nyomás volt, illetve mi ezt 2018-ban eladtuk a céget, és akkor utána én még újságíró maradtam hosszú évekig, de volt bennem egy ilyen, nyilván egy kicsit ilyen életközepi válság is, meg egyfajta fordulat, hogy a cégemet eladtam, és így keresgéltem, hogy mit csináljak, hogy csináljak, és gyakorlatilag ezzel egy időben így az otthoni kertemet kinőttem, találtam egy olyan területet, ami nagyon elhanyagolt volt, és akkor ott elkezdtem kitakarítgatni, egyre nagyobb területen kertészkedni.
2: Ez Perbál, ugye?
3: Perbálon van, igen, ez a budai régióban egy kis falu, és így barátok, ismerősök, iskolai szülőtársak, így, hogyha megkóstolták azt, amit termeltünk, akkor mindig pozitív visszajelzések voltak, hogy hát ez azért nem az, mint amit a boltban meg tudnak venni. És gyakorlatilag ilyen kicsit spontán módon kialakult egy vásárlói kör, majd pedig 2021-ben pont egy ilyen barátunk mondta, hogy Budakeszin van egy kezdeményezés, ami már egy éve működött. Ez egy ilyen úgynevezett dobozközösség, amikor vannak tagok, akik kvázi ilyen előfizetők, és egy évig egy gazda termeli nekik a zöldségeket, és akkor hetente szezonális zöldségeket kapnak, de ez a gazda, ez valahol a világ végén volt, és Nem működött így a történet, és kérdezték, hogy hát én ott vagyok tőlük 15 kilométerre, fenntartható is, kéznél vagyok, stb. Nem tudnánk együttműködni, és akkor így teljesen jól megtaláltuk a közös hangot, és gyakorlatilag ilyen 11 néhány főről indult az egész, és már ilyen 60 fős ez történet, 60 családot látunk el kvázi ilyen zöldségekkel.
2: Kizárólagosan ti láttok ez zöldséggel, gyümölcsel?
3: Ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag amit megtermelünk, azt mi szétosztjuk a tagok között, és ők pedig hát fizetnek annyi pénzt, amennyiből én azt gondolom, hogy így ezt lehet működtetni, ezt a gazdaságot. Nyilván az idei év az így az időjárás, meg mindenféle extremitások miatt nagyon nehéz, de hál' Istennek a tagok azok elég toleránsak, és mi is így megpróbálunk mindent, hogy minél több zöldséget adjunk
2: azért. Kell csinálnod mást emellett, hogy megélj, vagy úgy élj meg, ahogy te szeretnél, vagy pedig mikortól, hogyha nem csinálsz mást, akkor mikortól érezheted úgy, hogy akkor a más jellegű munkát el kell
3: venned? Ez egy nagyon nehéz kérdés.
2: Bocsánat, mert... nem a zsebedben akarok kukkálni.
3: Értem, tehát hogy nyilván ez... Az értem, hogy mi azt mondjuk, hogy a fenntartatóságot is így a zászlónkra tűzzük. Nyilván én nem járok luxusjaktra, nem utazok minden héten ide-oda-amoda, tehát hogy próbálunk egy szűkebb költségkeretben mozogni, abba belefér ez a történet, de hogyha nem tudom, így nagyobb lábon élnék, akkor nyilván nem tudnék kijönni abból az összegből, amit így a tagok összeadnak nekünk. Illetve annyi van még, hogy van azért bennem egyfajta grafománia, és szoktam időnként újságcikkeket írni, illetve idén írtam egy könyvet is. Úgyhogy, de ez
2: a Kékzónás kert.
3: Igen, a Kékzónás kert című könyvet, de ez nem feltétlen tehát aki ismeri a magyar könyvpiacot, azért tudja, hogy néhány kiemelt szerző talán tud látható összeget keresni, de még az elismert szépírók is mellett egy csomó mindent csinálnak, úgyhogy én azt mondom, hogy inkább ilyen edukációs céllal, meg a bennem lévő információ átadás volt az, ami így kibukott, és inkább ezért íródott ez a könyv sem, mint hogy én ebből meggazdagodjak.
2: Igen. Egyébként pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy sláger téma, nagyon sokan foglalkoznak ezzel, akár úgy, hogy megpróbálnak kisgazdálkodók lenni, de több ilyen mozgalom van, akik összefognak. Rengeteget lehet erről hallani a hírekben, tévében, online, stb. Az, hogy azt a longevity, amit ugye te is gyakran emlegetsz, ez most egy ilyen népszerű fogalom, mindenki foglalkozik ezzel, mindenki találgatja, hogy ez mit lehet, és hogyan lehet ezt megvalósítani. Én azt látom, hogy ugye nagyon sokan beszélnek a klímaváltozásról, egy fontos téma. Nagyon sokan beszélnek a környezetről, hogy mennyire tud ez megmaradni, ez a világunk, amiben élünk. És így a biogazdálkodás is egyre nagyobb hangsúlyt kap, de akkor ezek szerint nem eleget.
3: Én azt gondolom, hogy nyilván lehetne sokkal többet beszélni, mert idén is nekem nagyon szomorú tapasztalataim voltak, tehát látjuk azt, hogy most lehet, hogy ez kicsit eltúlzott, de hogy így egy klímakatasztrófa szélén billegünk, tehát ez, amit most is az elmúlt hetekben volt, 40 fok, kiszáradnak a tavaink, a folyóink, tehát hogy ez azért, mert tényleg nem az, amit egy legyintéssel el lehet intézni, de nagyon sok ember még mindig nem azt látja, hogy itt milyen problémák vannak, hanem ez csak így kényelmetlenségnek érzi az egészet, meg kényelmetlenségnek éli meg, és nem gondolkozik el azon, hogy esetleg saját mikroszintjén mit tudna tenni azért, hogy kevésbé szennyezzük a környezetet, kevésbé terheljük a környezetet, és ne legyenek ilyen klimatikus meg időjárási extremitások sok.
2: Uh-huh. Ugye, hogyha a helyzet durvul és fokozódik, akkor egyre inkább számíthatunk ilyen a szájokra, melegebb időszakra. Ez nyilvánvalóan nehezebbé teszi a zöldséggyümölcs termesztés is, hát nem? És akkor ez mindent. Hogy ez gondolkodsz, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni, alkalmazkodni?
3: Igazából én azt látom, hogy teljesen újra kell gondolni az egész gazdálkodást, azok a szabályok vagy rendszerek, amiket korábban lehetett alkalmazni, azokat nem biztos, hogy lehet a jövőben alkalmazni. Valószínű, hogy sokkal inkább a tavaszi meg az őszi időszak lesz inkább a fő időszak, szemben azzal, ami a korábban volt, hogy korábban nyáron termett minden zöldség, gyümölcs, stb. Erre az időszakra koncentrálódott. Én most azt látom, hogy a nyári rettenetes hőségben gazdáknak elsősorban az a dolguk, hogy életbe tartsák a növényeiket, és amikor egy picit így augusztus vége fele enyhül az idő, akkor teremjenek. Illetve azt is láttuk az elmúlt években azért, hogy az ősz is tolódott kifele, tehát hogy nagyon sokszor volt az, hogy októberben még tök kellemes idő volt, úgyhogy igazából talán ez a változás, ennek megvan ősszel a pozitívuma, hogy a növényeket, hogyha életbe tudjuk tartani, akkor ősszel tovább teremnek.
2: Mert ugye igazából arról beszélünk, hogy szinte két évszak lett a nyár és a tél, nem?
3: Igen, nagyon-nagyon. Tehát, hogy lerövidült a tavasz is, meg lerövidült az ősz is.
2: Uh-huh. Ez pedig kihatása van arra, hogy milyen jellegű zöldségeket, gyümölcsöket termesztetek, vagy valamit el kell majd hagyni, és jönnek helyette újak?
3: Én azt gondolom, hogy lesz olyan, amit el kell hagyni, tehát vagy legalábbis más, tehát hogy azért adott fajtán belül is vannak olyanok, amik rövidebb tenyészidejűek, vannak olyanok, amik hosszabb tenyészidejűek, tehát mit tudom, egy káposztámban klasszikusan volt olyan, amit ilyen április-májusban kiültetnek, úgynevezett 120-130 napos, tehát hogy annyi a fejlődési ideje, és akkor végén lesz egy ilyen 5-6-7 kilós nagy káposzta, amit mit savanyítanak, stb. Nem biztos, hogy lesz neki a magyar klímaviszonyok közt mondjuk ilyenek. Tehát lehet, hogy lesz olyan, hogy ilyen rövidebb, mint ilyen 60-70 napos káposztákat csinálnak majd a gazdák tavasszal, megtermesztenek ősszel, de ezt, ami gyakorlatilag egész nyáron kéne, hogy fejlődjön, ez amiatt, hogy rettenetes hőség van, nem fejlődik úgy, és akkor egy idő után elhagyják a termelők.
2: Uh-huh. Milyen jellegű, honnan érkező emberekből áll ez a közösség, amikről beszélünk? Ugye a Sípos Mihályról beszéltünk az előtérben, aki a fenntartható visszafejlődés mozgalmat megalapította, ugye másban utazik, de szintén önfenntartás, ilyen egymással kapcsolatot tartó tanyákról beszélünk az ő esetében. Ő is azt mondta, hogy rengeteg típusú emberrel találkozott, kiábrándult jogász, nem tudom, orvos, bankár, stb., aki vásárolt anyát, és akkor vagy bejött neki, vagy azt mondta, hogy ezt nem tudom csinálni, és akkor visszament a városi életben. Te milyen emberekkel találkozol? Milyen sorsokkal, meg életutakkal találkozol?
3: Hát gazdálkodók közt nagyon sok fajta emberrel találkozok én is. Egyébként pont ezt a közösségi gazdálkodást, amit mi is csinálunk, ennek alapvetően Nyugat-Európából, meg Amerikából jött be, és nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki így a 40-es éveiben egyszer csak átgondolta az életét, és váltott, és nagyon sok a pályahagyó értelmiségi, aki ilyen kicsit zöldebb, kicsit fenntarthatóbb irányba indul, illetve vannak nagyon sokan olyanok is, akik mondjuk agrár végzettségűek, de nem mennek el ezekbe a nagy gazdaságokba, hanem azt mondják, hogy ők is inkább valami kis léptékűbb, fenntarthatóbb mezőgazdasági vállalkozást szeretnének. Úgyhogy ezekben a dobozközösségekben, közösség által finanszírozott mezőgazdasági vállalkozásokban nagyon sok ilyen típusú ember van, aki nem is akar nagy birtokot, meg nagy léptékű gazdálkodást, hanem szándékosan ilyen maximum néhány hektáros területekbe gondolkoznak, és azoknak a megművelésében.
2: Egyébként hogy látod, hogy most nem a te közvetlen köreidre gondolok, hanem kicsit tágabban, hogyha így nézed a világ dolgait, amerre megyünk most, ez a fajta gondolkodás, amit többek között te is képviselsz, és a hozzád hasonlóak képviselnek, ez átültetődött a mainstreambe, tehát a felelősség teljes gondolkodásnak nagyobb a tere. Beszélhetünk pozitív tendenciákról, akár világ mért léptékekben, de akár itt beszélhetünk Európáról, Magyarországról is. Mi az, amit te látsz?
3: Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mondjuk, vagy Európa viszonylag példamutató, de hogy közben meg van egy iszonyatos globális verseny, folyamatosan azt halljuk, hogy Európa lemaradt Kína meg az USA mögött, és nyilván ez a politikusokat, döntéshozókat, gazdasági vezetőket is frusztrálja. és egy csomószor azt látom, hogy, hogy van egy döntés, és akkor abból így szépen fokozatosan visszatáncolnak, de mondjuk az, amit az Egyesült Államok vagy, vagy Kína képvisel, hogy, hogy minden áron erőltetett gazdasági fejlődés, Trumpnak volt a megválasztás, akkor ez a drill, baby drill, hogy, hogy még több olajat, még több fosszilis energiahordozót termeljünk ki. Ezek én nem hiszem, hogy annyira jó irányba mutató dolgok, de nyilván Kínáról is el lehet mondani, hogy, hogy ugyan jól hangzik, hogy sok elektromos autó van Kínában, de közben ehhez a, az energiát szénerőművekbe állítják elő. Tehát, hogy, hogy nem egyértelműen erőre fele mutatóak ezek a trendek.
2: Igen, és többek között a ugye, mai világsláger témája, a mesterséges intelligencia mögött is rengeteg energia van.
3: Óriási. A gyakorlatilag a kutatások szerint, vagy a prognózisok szerint az az energiamennyiség, amennyivel növekszik az emberiségnek a következő 5-10 évben az igénye, az nagy részt ezekre az adatközpontokra vezethető majd vissza. Uh-huh. Úgyhogy egyrésztről tök jó a fejlődés, tehát én sem azt mondom, hogy fú, most menjünk vissza a középkorba, és verjük szét a gépeket, meg fejlődjünk teljesen vissza, de én azt gondolom, hogy, hogy valahol meg kellene találni egy egyensúlyt a között, hogy, hogy fejlődünk, hogy, hogy a technikai vívmányokat használjuk, és hogy, hogy ne ők használjanak minket, mert kicsit pont az AI kapcsán én időnként azt érzem, hogy, hogy minthogyha majd mi lennénk az AI-nak a kiszolgálója, és nem pedig azért fejlesztődik, vagy azért történik ez a rettentes sok beruházás, hogy a mi életünk könnyebb legyen.
2: Igen. Nem tudom egyébként, hogy mennyire figyeld az AI-jal kapcsolatos híreket, meg gondolom, hogy azért...
3: Valamennyire szóval... eljutnak. Nem mondanám, hogy expert vagyok, de eljutnak.
2: Eszembe jutott az a legutóbbi egyik fejlemény, amikor ugye tesztelték az AI egyik legújabb, legfrissebb modelljét, és ahhoz, hogy megoldja a problémát, meghekkelt egy külső rendszert. Tehát innentől kezdve azért ez elszabadulhat nagyon keményen.
3: Nagyon-nagyon sok kérdőjel, én azt gondolom, hogy az AI kapcsán, és nagyon, szerintem nagyon sok félelem is, hogy azokba disztrópikus korábban megjelent mindenféle regényekben, amikor gyakorlatilag a számítógépek uralmuk alá hajtják az emberiséget, hogy ez nehogy megtörténjen a valóságban is.
2: Igen, hát pedig van rá esélyünk. Igen. Gondolkozol azon, hogy mi lesz a közeljövőben, vagy a jövőben, akár mondjuk a saját szakterületeden, akár így a világfolyását tekintve? Tehát mondjuk az alkalmazkodásnak milyen szintjei várhatnak ránk?
3: Én azt gondolom, hogy így folyamatosan, de szerintem ez minden, tehát hogy nem feltétlen csak egy kertészre vonatkozik, hanem mindenkinek adaptívnak kell lenni, mert szerintem nagyon felgyorsult a világ. Tehát, hogyha hasonló korúak vagyunk, szerintem gyerekkorunkban nem gondoltuk azt, hogy mobiltelefonnal fogunk egyáltalán telefonálni, hogy azon éljük a fél életünket, azon rendel egy csomó ember ezt, azt, azt. Tehát tényleg a bevásárlástól a párkapcsolatokig lassan mindent azon intéz a nyugati emberiség, úgyhogy szerintem ez nem tehát, hogy nem azt mondom, hogy rossz, hogy van, de hogy megint csak azt tudom ismételni, hogy egy kicsit talán tudatosabban kellene az egészet használni, és például a kertészkedésben az egy tök jó dolog, meg annyira ki tud kapcsolni, hogy ilyenkor nem szoktam a telefonomat tekergetni, meg
2: a feedemet
3: pörgetni, meg megnézni, hogy ez az amaz mi történt, hanem akkor leteszem, és akkor van egy, két, három, attól függ, hogy mennyire merülök el a munkába, ilyen digitális detox, ami tök jó ki tudja kapcsolni az agyamat.
2: Hát azért mondjuk ráadásul a kertnek van egy olyan történelme, hogy gyakran így az univerzum leképződését, meg mindenféle transzcendens dolgot tulajdonítottak neki, de nem akarok téged ebbe a világba elvinni, bár gondolom szerintem te is azért foglalkoztál
3: meg, ennek. Meg igazából azért a kertészkedésben ez megint csak ilyen kicsit már ez ezoterikus rész, hogy földeli magát az ember, tehát hogy ilyen szempontból is ki tudjuk vezetni a mindenféle negatívumokat.
2: Igen, természettel egybeolvadsz, és akkor igen, van egy ilyen hatása. Ennek kevesebb stressz hatása van rád, mint az újságírásnak olyan szempontból. Értem, hogy ki tudsz kapcsolni, de itt is van egy ilyen kényszer, hogy meg kell termelni egy bizonyos mennyiségű paradicsomot.
3: Ez nyilván teher, de egyébként azt mondom, hogyha valakinek van lehetősége, akár itt a városban is vannak ilyen közösségi kertek, amikor ilyen picike parcellát kapsz, és akkor ott tudsz bogarászni, tehát, vagy hogyha olyan kertvárosi részben lakik valaki, hogy van egy kis területe, próbálja ki, mert tényleg mentálisan is, fizikailag is nagyon jó a kertészkedés, hogyha termelsz zöldségeket, és egy picit az étkezésed változik, ezáltal az megint csak egy nagyon jó pozitívum, és nagyon fontos lenne, mert ha megnézzük a statisztikánkat, sajnos a magyar lakosság az akár életkorban, akár egészséges életévek számában, hát nem vagyunk vezetők finoman szóval sem az Európai Unióban, inkább a rossz végén vagyunk a rangsornak. Nagyon magas akár a daganatos betegség, akár a szív- és érrendszeri betegségek, elhízás, ami ezeknek a meleg ágyat gyakorlatilag, hogy megágyaz nekik, cukorbetegség, ezekben mind nagyon rosszul állunk, akár az uniós statisztikákat nézzük, akár az OECD-nek a statisztikáit, és hogyha egy picit én azt mondom, hogy nyilván nem fog valaki 180 fokos fordulatot venni, de hogyha egy picit többet mozgunk, mert a kertben vagyunk, egy picit letesszük a telefonunkat, és kevésbé stresszesek vagyunk, egy picit több zöldséget fogyasztunk, mert termeltünk magunknak, vagy látjuk, hogy ez jó, akkor önmagunknak is jót fogunk tenni, mert egészségesebbek leszünk. Nekem nyilván ez bizony, az, hogy megtermeljem a tagoknak a zöldséget, az nyilván egyfajta stressz, de igazából nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy fú, rosszul vagyok, amikor látom, hogy ez se sikerült, az se sikerült, de összességében azért mindig egy picit próbáljuk túltervezni, illetve a tagok is nagy része is most már több éve tag, tudja, hogy mire számíthat, és látja azt, hogy igen, az egyik időszakban kicsit több zöldség van, másik időszakban, hogyha rettenetes meleg van, vagy van valami kártevők által okozott probléma, akkor kicsit kevesebbet. Nagyon toleránsak, nagyon jó fejek a tagjaink.
1: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shine. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shine-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni képviselői ciklusát. Minden idők legforróbb nyara volt az idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek Jenswalde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. A MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter 2%-kal esett 13.110 forintig. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét is, a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a budapesti fejlesztéspolitika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A testület 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződésével

0: Tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni, arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyoni előnyökhöz.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Írtál egy könyvet a Kékzónás kert címmel. Az elsősorban kiknek ajánlod? Azoknak, akik kertészkednek, vagy foglalkoznak kerttel, gazdálkodással, vagy azoknak is, akik mondjuk az életmódjukon szeretnének változtatni?
3: Én azt gondolom, hogy mind a két csoport kap belőle hasznos információkat. Alapvetően inkább egy kertészeti könyvnek, tehát hogyha valaki hobbi kertész, most indult el, vagy szeretne elindulni, vagy néhány éves tapasztalata van, azoknak szerintem egy tök jó útmutató, de olyanoknak is segít, akik mondjuk nem kertészkednek, szeretnék növelni a zöldségfogyasztásukat, hogy ezen belül milyen zöldséget érdemes fogyasztani, mik azok, amik élettanilag jobbak, milyen magyar úgymond szuperfoodok vannak, amiket érdemes enni. Természetesen ez nem azt jelenti, mert nagyon sokszor vannak ilyen trendi diéták, amikor hogy csak, nem tudom, 100 ellert egyél, meg 100 ellerlét igyál. Nem, hanem próbálj meg minél változatosabban enni. Ez épp úgy igaz a zöldségfogyasztásra, mint a húsfogyasztásra, stb. Legyen színes a tányérunk, és aki egy picit egészségesebben szeretne étkezni, azoknak is szerintem használható útmutatót adok a könyvben.
2: Egyébként szerinted, ha már itt tartom, muszáj vagyok megkérdezni, hogy az ilyen által is emlegetett ilyen kúra, olyan kúra, olyan kúra, ezek közül van olyan, ami szerinted hasznos lehet, hogyha betartja valaki, vagy ezek inkább csak egy ilyen piac termékek?
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt ezek jól hangzanak, másrészt meg, hogy mindenkinek más az életkora, az egészségügyi állapota, tehát hogy mindenben egy picit mások vagyunk, és azok, akik ilyen fit for all megoldásokat hirdetnek, na azt szerintem mindig gyanús kell, hogy legyen. Tehát lehet, hogy az egyik embernek mit tudom, tök jó az, hogyha elhagyja a glutént, és sokkal jobban fogja magát érezni, és egészséges lesz. A másik embernek meg az ilyen carnivore diéta segít, amikor húst hússal esznek, de ebbe én azt mondanám, hogy érdemes egy szakember tanácsát kikérni. Az, amikor látatlanban ilyen mindenki ettől meg fog gyógyulni, és világbéke lesz, és egészség, ilyen hirdetésekbe futunk bele, az mondanám, hogy az legyen gyanús, és nem biztos, hogy azzal érdemes kezdeni. Hogyha egy szakember iránymutatást ad, felméri az adott embernek az állapotát, akkor biztos, hogy tud olyan diétát mondani, ami jó lesz neki.
2: Te fordultál ilyen szakemberhez? Volt ilyen gondolatod, hogy na megnézed, hogy mi van a szerveidben és a...
3: Volt olyan, amikor így szűrővizsgálatokra jártam, de az, hogy ilyen dietetikus szakemberhez nem fordultam.
2: Mert nem volt rá szükség, vagy nem éreztem azt, hogy...
3: Nem éreztem, tehát hogy igazából hál' Istennek mielőtt, tehát hogy voltak ilyen icipici egészségügyi problémáim, de azt gondolom, hogy az így a
2: korra... Ez is elmúlt, amióta gazdálkodsz.
3: Korra jár, és szerintem, hogyha egy picit, amiről már beszéltem, hogy tudatosabban élünk, odafigyelünk, tehát hogyha eszünk valamit, akkor is, hogyha nem a telefonunkat nézegetjük közben, hanem mondjuk az evésre figyelünk, akkor szerintem az ember érzi azt, hogy fú, ez most jó volt nekem, vagy nem volt jó. Hogyha nem volt jó, akkor lehet elgondolkozni azon, hogy ez miért nem volt jó.

0: De egy csomószor van az, hogy tényleg így gépiesen valamit magunk elé teszünk, belapátoljuk, terítsen el, és aztán nem foglalkozunk saját magunkkal, vagy hogyha azt érezzük, hogy jaj, fáj a gyomrunk, akkor még bekapunk egy tablettát. És ehelyett, hogyha egy kicsit odafigyel az ember magára, az étkezésére, ugyanígy a testmozgásnál, hogy mi az, ami, hogyha lehet, hogy van, akinek elég egy séta, hogy naponta sétál, nem tudom, negyed órát, van, aki egy konditerembe megy el, és tök jól érzi magát utána, hogyha gyúrt. Van, aki kimegy a kertbe, és ott bogarászik. Tehát, hogy ez megint olyan, hogy szerintem érdemes magunkra figyelni, és akkor ez alapján, ami jól esik, meg azt érezzük, hogy jó a szervezetünknek, azt csináljuk.
1: Mondjuk egy séta, vagy egy úszás, vagy egy nem tudom micsoda, azért mindig természetesebb közeg, mint egy konditerem.
0: Abszolút, én is, tehát, hogy igazából a kék zónák kapcsán is így időnként felmerül, hogy van ez a nagyvárosi lét, amiről már beszéltünk, és itt kicsit a természetből kiszakítva olyan dolgokat csinálnak az emberek, hogy például konditerembe járnak, például a helyet, hogy odafigyelnének arra, hogy mit esznek, mindenféle táplálékkiegészítőket, multivitaminokat, stb. Szednek. Nem azt mondom, hogy nincs az évnek esetleg olyan időszaka télen, amikor nem tudunk annyi természetes módon bevihető vitamint elfogyasztani, vagy nincs annyi napsütés, és nem kapunk D-vitamint, amikor nem mondom, hogy jó, hogyha ilyeneket szedünk. De nagyon sokszor az emberek inkább ilyen instant megoldásokat keresnek, hogy fú, nem kell semmit csinálnom, hanem bekapom ezt, és akkor már is jobban vagyok.
1: Hát, mert azt gondolják, hogy drága az idejük, mert annyi minden van, hogy egész egyszerűen ő kézterméket akar, és lusta végig gondolni, hogy mi kell, és az ahhoz szükséges utat is lusta megtenni.
0: Igen, de a mérleg másik serpenyőjében meg ott van, hogyha az ember megnézi, hogy mondjuk a telefonján mennyi a képernyő ideje, abból mennyi, amit, már bocsánat, sokszor ilyen tök értelmetlenül valami social médiás baromsággal töltünk el.
1: Akkor az ott van, és akkor pörget, scrolling,
0: igen.
1: És akkor...
0: Igen,
1: ott...
0: de hogy az egy olyan, tehát hogy megint azt mondom, hogy én sem vagyok tökéletes, engem is néha így elkap az örvény, és el...
1: És macskás videókat nézel.
0: Igen, ilyen baromsággal eltöltöm az időmet, és az a kézbe kapok, hogy hú, ez tök hülyeség volt, de az, aki napi szinten eltölt akár több órát is, annak azért érdemes és mérlegelnie, hogy ez gyakorlatilag értéktelenül kidobott idő volt, és ehelyett akár csinálhatott volna olyan dolgot, amivel az egészségért, vagy a lelki békéért, nyugalmáért tesz. Tehát, hogy mert nem hiszem, hogy attól, hogy valaki két órán keresztül ilyen vicces videókat néz, az igazából az életminőségét javította volna.
1: Uh-huh. Ahogy nézhet távol-keleti evős videókat, mukbang eating, meg stb.
0: Igen, meg
1: és milyen jó, hogy
0: végtelen sorozatokat,
1: a gombákat,
0: tehát,
1: meg ilyesmi.
0: Hogy nyilván...
1: A sorozat az nem rossz.
0: De ott is azért van, tehát hogy az is nagyon könnyen függővé tud tenni hát, embereket, igen. Tehát hogy vannak, akik tényleg napi szinten sok órát töltenek tévé, vagy ilyen streamingek előtt.
1: Hát érde, hogyha jó sorozatról vagy... Ugye egyre igényesebb sorozatok is vannak, amik jól meg vannak csinálni, és nem egy számos, magas intellektuális tartalommal bír.
0: Oké, de hogyha megnézzük a NNH-nak szoktak lenni felmérésé, hogy hány órát töltnek a magyar emberek tévé előtt, és kijönnek ilyen 2-3 órás átlag, amiben persze benne van a nyugdíjasoknak a 4 órája is, de az akkor is egy olyan idő, hogy nem azt mondom, hogy ne üljön senki tévé elé, ne nézzen sorozatokat, de hogy amikor az idő is egy szűk erőforrás, korlátos, érdemes mérlegelni szerintem, hogy mivel teszünk magunknak jobbat, hogyha elmegyünk mondjuk sétálni, vagy elmegyünk úszni, vagy megnézzünk még egy sorozatot.
1: Uh-huh. Na most eszembe jutott egy sorozat. Te ismered a Különvállás? Hallottál már róla? A Különvállás című sorozatról a Ben Stiller.
0: Nincs meg.
1: Ő rendezte, ugye egy komikus színész, és arról szól, hogy azért, mert a témánkhoz kapcsolódik, hogy ez egy sorozat, és arról szól, hogy a figura bemegy a munkahelyre, és amíg megy fel a lifttel, arra szint, ha dolgozik, teljesen más személy elfelejti a munkahelyen kívüli világát. és ott van egy másik énje, amikor kimegy, akkor visszakapja a munkahelyen kívül lényét. Ugye ez megint arról szól, hogy mennyire önazonos az ember, amikor egy munkát végez, vagy benne van egy ilyen napi taposó malomban, ugye ez is ilyen filozofikus.
0: Hát igen, meg nagyon fontos, tehát, hogy én tudom, hogy mindenkinek bevételt kell termelnie, és ezért dolgozik, de hogy az is tök fontos lenne szerintem, hogy olyan munkát végezzen lehetőleg mindenki, amit nem gyűlöl, mert nagyon sokan vannak, hogy úgy kelnek fel, hogy jaj, utálok bemenni a munkahelyemre, és nagyon gyorsan mindenféle pszichoszomatikus betegséget összeszednek. Ezt utána elkezdik gyógyítani azzal, hogy fú, vagy iszok, vagy édességet zabálok, és belekerül egy olyan negatív spirálba pillanatok alatt.
1: Vagy alkoholt iszik, vagy máshogy
0: oldani. Igen, amik valójában nem megoldást adnak, hanem csak ilyen sebb tapaszt, és belekerül egy olyan helyzetbe, amikor viszonylag gyorsan az egészsége is megromlik, és akkor fú, most mit csináljunk?
1: Igen, igen. Igen, csak az ember ugye azt akarja, hogy ha nem is az a célja, hogy elmenjen jaktozni, de ide el akar jutni, oda el akar jutni, mert ugye ez sugárzik mindenhonnan, pedig hogyha az ember önazonos dolgot csinál, akkor nem vágyna el olyan gyakran az élethelyéről.
0: Én az, tehát, hogy tök jó utazni, tehát hogy nem azt mondom megint, hogy...
1: Én ezt csak egy példaként adottam ki.
0: De hogy szerintem, tehát akármilyen fiatalkorban is, én mindig az, a gyerekeimet azt mondom, hogy találják meg, hogy mi az, amit szeretnek csinálni, és hogyha azt jól fogják csinálni, akkor biztos, hogy megélnek belőle. Tehát, hogy ma már annyira diverzifikált ilyen szempontból is a világ, hogyha valakit nem tudom, tehát, hogy vannak ilyen példák, a sportcipős srác, akinek most már nem tudom hány üzlete van a budapesti belvárosban, hogy őt érdekelték a sportcipők, iszonyatosan elmélyed benne, elkezdte árulni, és aztán egy tök nagy sikersztori lett belőle, de millió egy ilyenről szokott a sajtó beszámolni, hogy fiatal emberek valami érdekli őket, elmélyülnek benne, és aztán bizniszt csinálnak belőle. Nyilván nem minden hobbiból lehet, de hogy szerintem nagyon sokszor van az, hogy valaki ilyen kényszerpályára sodródik, és aztán valami nem is vált belőle, hanem inkább egy ilyen rossz helyzetbe beragadva küzdi végig az életét.
1: Téged nem mondsz az, hogy ebből egy nagyobb bizniszt csinálj. Tehát ez most ez az építkezés, ez önmagáért való, ez nála egy küldetés, és az, hogy mondjuk ez növekedjen, az már...
0: Ez megint ilyen nagyon magasztos. Nyilván bizonyos fokig tud még növekedni, tehát hogy én azt gondolom, hogy meg vannak is példák itthon, hogy ilyen 100-150-es létszám, de én nagyon fontosnak tartom, és egy komoly hozzáadott értéknek azt, hogy itt személyes kapcsolatban állunk egymással, a fogyasztó meg a termelő. Úgy vannak kialakítva az át, tehát hogy úgy van mindig, hogy hetente mi összekészítünk egy egységcsomagot, gyakorlatilag mindenki ezt kapja, és személyesen veszik át az emberek. És úgy alakítjuk ki ezt az átvételi időpontokat, hogy legyen idő, hogyha valakinek bármilyen kérdése van, akár a zöldségekkel, akár kertészkedéssel, de bármilyen más témával is én nagyon szívesen tudok, meg jól lehetok beszélgetni, hogy beszélgessünk egymással, hogy ez ne egy ilyen személytelen legyen, mint amikor bemegyek a XY boltba, és leveszem a polcról, hanem ilyen szempontból is egy kicsit ilyen közösségi dolog legyen, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embereknek legyenek interakcióik, beszélgessenek egymással, alkossunk egyfajta közösséget, és visszacsatolnék így a beszélgetés elejére a mindenféle klímaváltozásra, hogyha tényleg bekövetkeznek azok a reméljük nagyon kis százalékú valószínűségű ilyen vészforgatókönyvek, hogy itt összeomlik a klíma, és mindenféle problémánk lesz.
1: Meg sok minden más.
0: Akkor ugye? Én abban hiszek, hogy azok fogják túlélni, meg akik közösséget fognak tudni alkotni egymással. Mert nyilván nem ért mindenki mindenhez, de hogyha lesznek olyan közösségek, akik összeállnak és segítik egymást, akkor az biztos előre mutat, illetve hétköznapi életben is, hogyha megnézzük mindenféle civil kezdeményezésnél, hogyha emberek elkezdenek egymással kooperálni és segíteni egymást, az mindig sokkal előre mutatóbb, mint amikor mindenki csak és kizárólag a saját érdekeit nézve tevékenykedik, és ez egyébként a mezőgazdaságban is igaz, nagyon sok rossz tapasztalat volt Magyarországon nyilván a szocializmus alatt, amikor korzosítás volt, ez a kényszer közös, és nyilván ebből kifolyólag így a kényeiben van a magyar gazdálkodóknak az, hogy, hogy ők nem akarnak közösködni, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk Hollandiában önkéntesen összeálló termelők milyen értékláncokat tudnak alkotni, onnan kezdve, hogy, hogy valaki megtermelje odáig, hogy feldolgozzák és értékesítik, és sokkal nagyobb hozzáadott értéke lesz annak a terméknek a végén, ők is jobban járnak gazdaságilag, tehát hogy, hogy vannak azért olyan példák, hogy, hogy, hogy értem a negatív tapasztalatokat, de hogy, hogy azért lehet, hogy ezeket most már félre kéne tenni, és megnézni azt, hogy hogy tudunk együttműködni, hogy, hogy az mindenkinek jó legyen.
1: Uh-huh. Aki el akar téged érni, fel akar venni a kapcsolatot, legyen az bármilyen szándék, szempont, stb. Hogy talál meg a legegyszerűbb
0: téged? Alapvetően szintem a közösségi.
1: Szegény, megpróbáltalak így az ezotéria világába, de hát azért meg mondjuk konkrét dolgokat is, igen.
0: Menjünk vissza. Közösségi médiában, a Facebookon, meg az Instagramon is a kis domb kokerre, hogyha rákezolás, vagy kis dombra, akkor megtalál minket. Az a rossz hír, vagy illetve az én szempontomból jó, hogy, hogy igazából a szezon eleje az márciusban kezdődik, idén már nem tudnak csatlakozni az emberek, hogyha tőlünk szeretnének zöldséget venni. Következő szezonban esetleg lehet, hogy lesz hely, de hogyha bárkit, akár kertészeti kérdés, vagy, vagy így a kertészettel kapcsolatban ilyen életmód kérdés van, és megkeres minket, akkor is próbálok segíteni.
1: Bocsás, még egy kérdés. Ilyen, ami nem kifejezetten a interakcióhoz, illetve az áru átvétel átadásra korlátozódik, akkor vannak ilyen közösségi eseményetek is, mikor beszélgetek, összejöttök?
0: Próbálunk ilyeneket szervezni, nyilván ezek én azt mondom, hogy a több-kevesebből inkább kevesebb siker, de, de van olyan, hogy, hogy biztatjuk a tagokat, hogy nem feltétlenül azért, hogy most nekem segítsenek a kertbe, hanem csak nézzék meg, tehát vannak ilyen kertlátogatások, volt olyan, amikor termeltünk olyan zöldségeket, amik nem annyira voltak közismertek, és akkor csináltunk ilyen kis közös kvázi főzést, hogy, hogy hogy érdemes ezt feldolgozni, illetve most már közösség tagjai közt is van egy csomó nagyon jó fejtagunk, aki, hogyha valakinek elakadása van, hogy, hogy ezt a zöldséget, vagy azt a zöldséget hogyan érdemes feldolgozni, vagy mit tenni, a cukkini az olyan, hogy június elejétől, amíg ki nem fagy, nem tudom, október elejéig folyamatosan van, és az elején még mindenki örül, meg vannak saját receptjei, de itt szeptember közepén már nagyon sokszor az, hogy elfogyott, és már unja, és megkérdezi azt, hogy, hogy fú, kinek van még valami ötlete, hogy hogy lehet feldolgozni, akkor nagyon sokszor a tagjaink ajánlanak egymásnak recepteket, meg feldolgozási módokat, úgyhogy ilyen szempontból is valamiféle közösségi lét azért van nálunk.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, egy derűzsön azonos embert láttam végül most, és köszépen, hogy egyensúlyoztál a filozófia és a mindennapi szint között, remélem, legyen mindenki élvezte, aki, aki néz és hallgat minket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shine. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shine-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni képviselői ciklusát. Minden idők legforróbb nyara volt az idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek Jenswalde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. A MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter 2%-kal esett 13.110 forintig. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét is a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a budapesti fejlesztéspolitika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A testület 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a Nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Az adatok szerint a volt Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játékkismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni, arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyoni előnyökhöz.
0: Időjárás jelentés.
4: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött, itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Kőoroszlánok, vörös iszap után újjáélet park és a Somló tövébe megbúvó angolkert. Kertturisztikai időutazás a Bakony alján. Pápa az Eszterházi kastély kertje. A ma is látható két kőoroszlán kifaragását 1790 körül rendelték meg. A park növényzetében ma közel 80 fafaj él. A honos hárs, tölgy és juhar mellett olyan egzóták is megtalálhatók, mint a páfrányfenyő, a császárfa, a japán akác vagy a szivarfa. A kastélyban ma múzeum működik, a park pedig szabadon látogatható. Devecser, a vörösiszap katasztrófa után újjáélet kastélypark. Devecser északi részén áll az Eszterházi család évszázados birtoka, a Várkastély, amelyben ma az ország egyik legszebb könyvtárát találjuk. A kisalföldi és a bakonyi flóra járás határán fekvő parkban döntően őshonos ártéri ligeterdők és gyertyános, kocsányos tölgyerdők nőnek. Doba Somlóvár. Magyarország egyik legnagyobb angol kertje a Somló tövében. A honos fák mellett jelentős mennyiségű egzótafafajt is telepítettek, vörös tölgyet, babérlevelű tölgyet, tulipánfát, fekete diót, valamint szeldelt levelű bükköt. Itt alakították ki az ország egyik első narancsházát, azaz oranzseriét is, és az eredeti kőkerítés kapubálványai is máig megcsodálhatóak.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Amy Jade Winehouse, a 6-szoros Grammy-díjas énekesnő, dalszövegíró 1983-ban született Londonban, és 2011-ben sajnos el is veszítettük őt. Hangja is időnként a 60-as éveket idéző mékas frizurája mellett magánéletében hívta fel magára a brit pletykalapok figyelmét, amelyek élvezettel foglalkoztak étkezési zavaraival, zavaros kapcsolataival, drámai botrányaival, depressziójával, a testét borító tetoválásokkal és persze drog, illetve alkohol problémáival, pedig ő volt minden idők legtöbb albumát eladó brit női előadója. Több mint 24 millió lemezzel.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben meg is hallgatunk egy dalt Amy Winehouse-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shein. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shein-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárral értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni képviselői ciklusát. Minden idők legforróbb nyara volt az idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek Jenswalde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. A MOL 6%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter 2%-kal esett 13.110 forintig. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét is, a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a Budapesti Fejlesztés Politika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A testület 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a Nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Az adatok szerint a volt Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játékkismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár 3-szorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni, arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyoni előnyökhöz.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Nights.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

különleges zenei válogatása 94.2-n, és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Trend Night.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shein. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shein-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni képviselői ciklusát. Minden idők legforróbb nyara volt az idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek Jenswalde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. A MOL 6,1%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter 2,1%-kal esett 13.110 forintig. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét is a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a budapesti fejlesztéspolitika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A testület 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a Nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Az adatok szerint a volt Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játékkismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni, arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyoni előnyökhöz.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

a nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: In Paris, every night, all night, it's like this. Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to it. Very few tourists know about it. For nocturnal relaxation. They listen carefully, a much more pleasant session. The poor people of Paris, and the rich ones too, love productions like

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Több mint 4 évnyi próbálkozás után tőzsdére lépett a kínai Shine. A vállalat részvényeinek árfolyama a kereskedés során csaknem 10%-ot is esett, és végül lényegében a kibocsátási áron zárt. A Shine-t 4 éve mintegy 100 milliárd dollárra értékelték, most viszont ennek alig több mint negyedén sikerült tőzsdére vinni a céget. Végleg távozik a közéletből a lemondott brit miniszterelnök. Keir Starmer bejelentette, hogy megválik parlamenti képviselői mandátumától is. Elmondása szerint a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. A BBC tudósítása szerint a lemondás hetek óta tartó találgatásoknak vetett véget. A politikus ugyanis július elején még azt ígérte, ki fogja tölteni képviselői ciklusát. Minden idők legforróbb nyara volt az idén az Egyesült Királyságban. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás Németország keleti részén. Az eddig ismeretlen tettesek Jenswalde város hőerőművének közelében egy áramelosztó alállomás ellen követték el a merényletet. A rendőrség közleménye szerint a házilagos készítésű robbanó szerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 148.623 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 20,7 milliárd forint volt. A MOL 6,1%-kal erősödött 5085 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 44.650 forintig. A Telekom 1,9%-kal nőtt 2578 forintra, a Richter 2,1%-kal esett 13.110 forintig. A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adna több belvárosi közterületet és 22. kerületi ingatlanokat, valamint létrehozná a fővárosi közfejlesztések tanácsát és rendezné a planetárium helyzetét is a közlekedési és beruházási miniszter új törvényjavaslata. Vitézi Dávid előterjesztése szerint az 5. kerületi Vörösmarty tér, Podmanicki tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-től 99 évre ingyenesen a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne az 5. kerületi önkormányzattól. A törvényjavaslat fővárosi vagyonkezelésbe adna több 22. kerületi ingatlant is, amelyek a Duna partvonala mellett helyezkednek el. A planetárium hasznosítása és felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne. Létrejönne a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely a budapesti fejlesztéspolitika koordinációs és javaslattevő szerveként működne. A testület 10 tagból állna, akik közül 5 a kormányt, 5 pedig a fővárosi önkormányzatot képviselné. Több helyszínen is házkutatást tartott a rendőrség a Nyuszi motorok ügyében indult eljárás keretében. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Az adatok szerint a volt Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására és raktározására. A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését javasolja az igazságügyi tárca. Az indítvány szerint vagyonelkobzást kell elrendelni, arra a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Az indoklás szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozhat, amikor az érintett személy nem a bűncselekmény elkövetője, és nem is konkrét bűncselekménnyel összefüggésben álló vagyont szerez, hanem egy bűnszervezeti résztvevőtől jut vagyoni előnyökhöz.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul majd, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap napközben 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

Halóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvó szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Punkasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monac Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
0: Trend Night.
1: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenek,